0: időzők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A szürke ház falakra rászatott már az est. Valahol felsír még egy kisgyerek.

0: tonight.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Folytatódik a napos nyári idő. Dohánymafiát számolt fel az adóhatóság. A Balatonnál pihennek a legtöbben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nemzetközi dohánycsempész hálózatot számolt fel az adóhatóság. A nagyszabású akcióban a pénzügyi őrök egyszerre csaptak le egy szállítmányra Baranyában és egy titkos dohánygyárra Fejérvár megyében. Az Index cikke szerint a hatóságok több mint 5 tonna illegális dohányt foglaltak le, ennek értéke csak nem 420 millió forint. Az elkövetők katonai elzavarót és aggregátorokat is használtak, hogy elrejtsék az illegális gyártást. 6 külföldi gyanúsítottat őrizetbe vettek. Új államtitkárt és miniszteri biztost jelentett be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a közoktatásért Kókainé Lányi Marietta felel államtitkárként, míg a közoktatási tartalomfejlesztésért Csapodi Csaba miniszteri biztosként dolgozik majd. A miniszter szerint mindketten több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és fontos szerepük lesz az oktatás megújításában. Lannert Judit úgy fogalmazott, az a cél, hogy a magyar közoktatásban ismét a gyerekek és a pedagógusok kerüljenek a középpontba. A Balatonnál pihennek a legtöbben a pünkösdi hosszú hétvégén, legalábbis ez derül ki az egyik szállásfoglaló portál adataiból. Eszerint Siófokra utaznak a legtöbben, ezt követi Szeged és Gyula. A legnépszerűbb úti célok között Eger, Pécs, Balatonfüred, Hajdúszoboszló és Hévíz is szerepel. A kisgyerekekkel utazó körében pedig Nyíregyháza végzett az élen. Ne zavarjuk az erdei állatokat, erre figyelmeztette a kirándulókat az Országos Vadászkamara. Földvári Attila szóvivő rádiónknak elmondta, a következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat, vadmalacokat látunk, de arra kérnek mindenkit, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket, és a kutyákat is csak pórázon vezessük az erdőben.
4: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyukat, az, hogy lelapulnak a fűbe és megpróbálnak elrejtőzni. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag.
3: Ma sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcs hőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias idő több órás napsütéssel és gomoly felhőkkel. Főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor. A csúcs hőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Napos nyári időnk lesz, enyhült némileg az aszály az esők hatására. Még nem ért véget az influenza szezon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átmeneti enyhülést hozott a múlt heti esőzés a szárazságban. A lehullott csapadék szinte teljes egészében beszivárgott az aszályos talajba. A következő időszakban a vízkészletek szabályozását a vízügyi igazgatóságok és az Országos Vízügyi Koordinációs Központ végzi. A visszatartott víz mennyiségét már 10 millió köbméterrel növelték, mondta el rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
3: A duzzasztott folyómedrekben, a csatornákban és a tározókban jelenleg már kb. 625 millió köbméter vizet tározunk az egész országban. Folyamatosan dolgoznak a vízügyi szakemberek, például a tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztás szintjét a Miskolci Vízügyi Igazgatóság.
2: Lemondott az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója, Bájerné Matusovics Andrá döntését elfogadta az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közölte, az új vezető személyéről már döntés született, kinevezése még ebben a hónapban megtörténhet. Az új főigazgató egyik legfontosabb feladata az intézmény teljes körű átvilágítása lesz, különös tekintettel a vérplazma felhasználás rendszerére és az esetleges visszaélések feltárására. A miniszter szerint az átadás átvétel szakmai és korrekt módon zajlik majd. Még mindig vannak influenzások az országban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint múlt héten mintegy 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, főként gyerekek és fiatal felnőttek. A legtöbb beteget Budapesten, valamint Békés és Fejérvár megyében regisztrálták, míg Veszprém, Bács-Kiskun és Zalavár megyében volt a legalacsonyabb a megbetegedések száma. Földön kívüli anyag nyomaira bukkantak tudósok egy ősi dél-koreai becsapódási kráterben. A kutatók szerint a kráter egykor forró ásványokban gazdag túl lehetett, amely kedvező környezetet biztosított az élet kialakulásához. A kőzetekben olyan nyomokat is találtak, amelyek földön kívüli eredetre utalhatnak. A tudósok úgy vélik, az aszteroida becsapódások nem csak pusztítást okozhattak a Földön, hanem szerepet játszhattak az első életformák kialakulásában is. Ma igazi nyári időre készülhetünk, sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkülhet, délutára 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a napos meleg idő, időnként gomoly felhőkkel. Egy-egy futózápor főként a középső ország részben fordulhat elő. Az előrejelzések szerint kedden tovább erősödik a felmelegedés, túlnyomóan derült, száraz idő várható, helyenként már 33 fok körüli csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: 6 óra múlt néhány perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál már Leirer Tíme, a pünkös vasárnap van május 24-e. Remélem, hogy ma is együtt indítjuk a vasárnapot. Én 10-ig várok mindenkit a legnagyobb slágerekkel. Már is kezdünk a

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Még egyszer jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tímea. Közepén járunk a pünkösdi hosszú hétvégének, ma van pünkösd vasárnap, ami régen nem csak vallási ünnep volt, hanem konkrét falusi buli szezonnyitó, ha lehet így fogalmazni. Pünkösdi királyt választottak, zöld ágakkal díszítettek, volt tánc, evés, ivás, gyakorlatilag a vidéki fesztivál szezon őse. És ami a legfontosabb, hogyha pünköskor jó idő volt, a népi megfigyelés szerint, akkor a bor is jó lesz. Így tartották, és szerintem erre ma is sokan odafigyelnek.

Gyerek ránk is, sokat mesélek majd még ma reggel a pünkösdről, és sok minden másról, és persze a legjobbak, ma is minden idők legnagyobb slágerei. Avicii igazi legendává vált, még úgy is, hogy bizony nagyon rövid időszakot tölthetett velünk, de olyan fantasztikusan ötvözte a DJ világot a popzenével, vagy akár a countryval, hogy vitathatatlanul maradandót alkotott. Hallgassák csak meg, jön Avicii slágere a Wake Me Up, itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Fél hét előtt pedig jöjjön egy kis igazi kora nyári hangulat, mert a vai vasárnapra simán benézhet akár 30 fok is Magyarországon, ami május végén azért már majdnem nyári főpróba. Ilyenkor az ember hirtelen sokkal jobb kedvű lesz, nyitva az ablak, indulnak a grillezések, és valahogy mindenki lazább egy kicsit. Ehhez pedig tökéletesen passzol egy jó kis 90-es évekbeli sláger, Rise at Fred, Don't Talk, Just Kiss a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Fél hét van még csak, de örülök, hogy már most velem vannak, és együtt hallgatjuk majd a következő fél órában Jennifer Lopez slágerét, Csepre Géva egyik dalát, és az Ultravox-ot. Dancing with the Tears in My Eyes, nem sokára itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Ősszel érkezhet támogatás a nyugdíjasoknak. Helyreállították a vasúti pályát Gyománál. Szokás volt pünkös koracucorkázás is. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már ősszel érkezhet a nyugdíjasoknak szánt szépkártyás támogatás, erről Magyar Péter beszélt az RTL-nek. A miniszterelnök szerint a támogatás összege a nyugdíj mértékétől függene, a kisebb ellátásból élők magasabb összeget kaphatnának. A kormány emellett 100 000 forintos iskola kezdési támogatást tervez a rászoruló családoknak. Magyar Péter arról is beszélt, hogy idén nagyjából 2%-os gazdasági növekedéssel számolnak, miközben folytatódnak az uniós forrásokról szóló tárgyalások. Hozzátette, csökkentenék a politikusok fizetését és költségkereteit, felülvizsgálnák a diplomaútlevelek rendszerét, valamint átalakítanák a végrehajtási és közjegyzői rendszert is. Augusztus 20-ára pedig teljes képet ígért az ország pénzügyi helyzetéről. Újra mindkét vágányon járnak a vonatok Gyománál, a múlt héten siklott ki ott a Budapestről Lökösházára tartó Békés Intercity. A balesetben két utas sérült meg, egyiküket mentő helikopterrel vitték kórházba. A MÁV korábban közölte, a szerelvénye megengedettnél nagyobb sebességgel érkezett a kitérőhöz. A szakemberek mintegy 360 méteren építették újjá a pályát, több száz betonaljat és sérült sínt is kicseréltek. Nyomoz a rendőrség a tiszaújvárosi múlüzemben történt robbanás ügyében. A balesetben egy ember meghalt, 9 megsérültek, közülük többen súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A robbanás az Olefin egy üzem újraindítása közben történt, amikor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A múl és a hatóságok közösen vizsgálják, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba okozta a tragédiát. A legismertebb pünkösdi néphagyományok közé tartozik a pünkösdi király és királyné választás, de sok helyen úgynevezett cucorkázást is tartottak. Ilyenkor énekelve, táncolva járták a falut és adományokat gyűjtöttek, mondta a rádiónknak Burján István néprajzkutató.
4: Oda mentek egy-egy házhoz, jót kívántak. A nagyobb lányok megfogták a cucorkának a két kezét, fölemelték és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere. Ám voltak, ha nem fogadták őket, a lányok legugoltak, és azt mondták, ekkora legyen a kentők kendere.
3: Ma sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcshőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias idő, több órás napsütéssel és gomoly felhőkkel. Főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rá.

Retro Radio minden idők legnagyobb slágerei. Jó 10 perccel vagyunk fél hét után. A mikrofonnál Leirer Tímea. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Már is jön a Genesis egyik legnagyobb slágere, az Invisible Touch. És érdekes módon ma pont egy olyan évforduló van, ami szintén arról szólt, hogy valami láthatatlan dolog teljesen megváltoztatja a világot. 207 éve május 24-én szelte át először gőzhajó az Atlanti-óceánt. Addig mindenki a szelekre bízta magát, onnantól viszont megérkezett a modern technika, és hirtelen sokkal kisebb lett a világ. A Genesis pedig a 80-as években csinált valami hasonlót a popzenében, ugye prog rock zenekarból stadionsláger gyárrá váltak Phil Collins vezetésével, és ez a dal szerintem tökéletes példája annak, hogy mennyire ráéreztek arra a bizonyos láthatatlan érintésre, ha lehet ezt mondani. Genesis és Invisible Touch itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hamarosan Barbara Streisand énekel majd. Most pedig egy sláger, amit szerintem Magyarországon szinte mindenki ismer, akár bevallja, akár nem. Csepregi Éva és a Párizsi Lány következik. Párizs egyébként a felmérések szerint még ma is a világ egyik legfotózottabb városa. És érdekes, hogy a franciák szerint a turisták nagy része ugyanazt a hibát követi el. Annyira végigrohanják a kötelező helyeket, hogy közben pont a város hangulatát nem élik meg. Pedig egy igazi párizsi élmény sokszor nem az Eiffel-toronynál vagy a Louvre-nál kezdődik, hanem egy kis utcai kávézóban vagy egy random pékség előtt croissant-nal a kézben. Na és valahol ezt a kicsit filmszerű francia hangulatot hozza meg ez a dal is. Csepregi Éva és Párizsi Lány itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő órára is hozom őket, hozom a legnagyobbakat. Például az Ace of Base slágerét. De jön a Depeche Mode is. 7 és 8 között itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Csökkenhet a politikusok fizetése, dohánymafiát számolt fel az adóhatóság, fontos figyelmeztetés a kirándulóknak. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már ősszel érkezhet a nyugdíjasoknak szánt szépkártyás támogatás, erről Magyar Péter beszélt az RTL-nek. A miniszterelnök szerint a kisebb nyugdíjból élők magasabb összegű támogatást kaphatnak. A kormány emellett 100 000 forintos iskolakezdési támogatást tervez a rászoruló családoknak. Magyar Péter azt is elmondta, idén nagyjából 2%-os gazdasági növekedéssel számolnak, és folytatják az uniós forrásokról szóló tárgyalásokat. Hozzátette, csökkentenék a politikusok fizetését, és átalakítanák a többi között a végrehajtási rendszert. Is. Nemzetközi dohánycsempész hálózatot számolt fel az adóhatóság. A nagyszabású akcióban a pénzügyőrök egyszerre csaptak le egy szállítmányra Baranyában és egy titkos dohánygyárra Fejérvár megyében. Az Index cikke szerint a hatóságok több mint 5 tonna illegális dohányt foglaltak le. Ennek értéke csak nem 420 millió forint. Az elkövetők katonai elzavarót és aggregátorokat is használtak, hogy elrejtsék az illegális gyártást. 6 külföldi gyanúsítottat vettek őrizetbe. Új államtitkárt és miniszteri biztost jelentett be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a közoktatásért Kóka Iné Lányi Marietta felel államtitkárként, míg a közoktatási tartalomfejlesztésért Csapodi Csaba miniszteri biztosként dolgozik majd. A miniszter szerint mindketten több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és fontos szerepük lesz az oktatás megújításában. Ne zavarjuk az erdei állatokat, erre figyelmeztette a kirándulókat az Országos Vadászkamara. Földvári Attila szóvivő rádiónknak elmondta, a következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat, vadmalacokat látunk, de arra kérnek mindenkit, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket. A kutyákat is csak pórázva vezessük az erdőben.
4: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyjukat, az, hogy lelapulnak a fűbe és megpróbálnak elrejtőzni. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag.
3: Ma igazi nyári időre készülhetünk, sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkülhet, délutára 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a napos meleg idő, időnként gomoly felhőkkel. Egy-egy futózápor főként a középső ország részben fordulhat elő. Az előrejelzések szerint kedden tovább erősödik a felmelegedés, túlnyomóan derült, száraz idő várható, helyenként már 33 fok körüli csúcsértékekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: További jó reggelt kívánok mindenkinek. 7 óra után vagyunk, a mikrofonnál Leirer Tímea. Hozom a legnagyobb slágereket erre az órára, és garantáltan felébreszti majd önöket Juanes, vagy az Ace of Base, de ha ők nem, akkor a Modern Talking velük, és a You're My Heart, You're My Soul-lal indítjuk az órát.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Jó 10 perccel vagyunk 7 óra után. Május 24-e pünkösd vasárnap van. Pünkösd kapcsán van egy régi magyar időjóslás, amit azért sokan aláírnának szerintem ma is. A népi mondás szerint, ha pünköstkor szép az idő, akkor sok bor lesz. De hát ha most kinézünk az ablakon, és tényleg bejön ez a napsütés, majdnem 30 fokos hosszú hétvégével, akkor a magyar borászok valószínűleg elégedetten mosolyogtak. És ha már ilyen nyárias a hangulat, akkor jöjjön valami igazi 90-es évekbeli forróság is. A sláger, amit mindenki próbált együtt énekelni az előadóval, senki nem tudta pontosan a szövegét, csak annyit kántáltunk, azt viszont teljes meggyőződéssel, hogy Leaky Boom Boom Down. Na mindegy, csináljuk, most is jön a Snowféle Informer a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, 8 perccel vagyunk fél 8 előtt, a mikrofonnál Leirer Tímea. Pünkösd vasárnap van, a pünkösd pedig régen nem csak ünnep volt, hanem konkrétan az egyik első igazi tavaszi lakoma szezon is. A hosszabb bőti időszakok után végre jöhettek a kalácsok, a túrós finomságok, a húsételek, meg persze a bor. Szóval gyakorlatilag egy ilyen mini gasztrofesztivál volt. És hogyha belegondolunk, ez ma sem változott sokat. Ilyenkor országszerte indulnak a pünkösdi bográcsozások, borozások, fesztiválok. Na és ehhez a hangulathoz most jön egy sláger, ami nélkül a 90-es években biztos, hogy nem nagyon létezett nyár vagy házi buli. Az Aesop és svéd csapata ezzel a számmal robbant be világszerte, és érdekesség, hogy az All That She Wants eredetileg regis hatásból született, de aztán mégis inkább popsláger lett belőle. Aesop és a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 7:30 van mindjárt, a hírek után folytatjuk ezzel a slágerrel. Imádom, Elton John és I Don't Wanna Go On With You Like That, nem sokára itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Enyhült némileg az aszály az esők hatására. Még nem ért véget az influenza szezon. Életnyomaira bukkantak egy ősi kráterben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átmeneti enyhülést hozott a múlt heti esőzés a szárazságban. A lehullott csapadék szinte teljes egészében beszivárgott az aszályos talajba. A következő időszakban a vízkészletek szabályozását a vízügyi igazgatóságok és az Országos Vízügyi Koordinációs Központ végzi. A visszatartott vízmennyiségét már 10 millió köbméterrel növelték, mondta el rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
4: A duzzasztott folyómedrekben, a csatornákban és a tározókban jelenleg már kb. 625 millió köbméter vizet tározunk az egész országban. Folyamatosan dolgoznak a vízügyi szakemberek, például a Tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztás szintjét a Miskolci Vízügyi Igazgatóság. Nagyon sok holtág mesterséges vízpótlását is megkezdték a vízügyi igazgatóságok szakemberei. Folyamatosan együttműködnek a civil vízőrzőkkel.
3: Még mindig vannak influenzások az országban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint múlt héten mintegy 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, főként gyerekek és fiatal felnőttek. A legtöbb beteget Budapesten, valamint Békés és Fejérvár megyében regisztrálták, míg Veszprém, Bács-Kiskun és Zalavár megyében volt a legalacsonyabb a megbetegedések száma. Nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet Ausztriából. Az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, közölte Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter. Hangsúlyozta, továbbra is érvényesül a szennyező fizetelv, vagyis a felelősöknek kell állniuk az ártalmatlanítás és a helyreállítás költségeit. Közben hétfőn megkezdi munkáját a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Földön kívüli anyag nyomaira bukkantak tudósok egy ősi dél-koreai becsapódási kráterben. A kutatók szerint a kráter egykor forró ásványokban gazdag túl lehetett, amely kedvező környezetet biztosított az élet kialakulásához. A kőzetekben olyan nyomokat is találtak, amelyek földön kívüli eredetre utalhatnak. A tudósok úgy vélik, az aszteroida becsapódások nem csak pusztítást okozhattak a Földön, hanem szerepet játszhattak az első életformák kialakulásában is. Ma sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcs hőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias idő több órás napsütéssel és gomoly felhőkkel. Főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor. A csúcs hőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Már 7:30 is elmúlt a mikrofonnál Leirer Tímea, és egy pünkös vasárnap ide vagy oda, azért remélem most már egyre többen vagyunk ébren. Május vége van, és ahogy közeledik a nyár, egyre többen kezdik tervezni a nyaralást, és közben egy csomó pszichológiai cikk is arról szól mostanában, hogy az emberek már az indulás előtt képesek stresszelni a pihenésen. Igen, stresszelni a pihenésen. Mert ugye ma már nem elég csak elutazni, hiszen mindenki látja az Instagramon, úgyhogy tökéletes szállás kell, tökéletes fotók, tökéletes programok, ki kell maxolni a pihenést, amitől persze sokszor pont nem sikerül lazítani. Szóval lehet, hogy néha a legjobb nyári terv tényleg csak annyi, hogy nem akarunk mindent tökéletesre. És most jön egy klasszikus a Depeche Mode-tól, ami viszont tökéletes, egy kicsit furcsa, kicsit sötét, kicsit romantikus, szóval igazi Depeche Mode, Strange Love a Retro

Retro Radio minden idők legnagyobb slágerei. Hát bizony vannak slágerek, amiket valaki vagy imád, vagy pedig a világból lehet vele kikergetni, és a Lambada szerintem tipikusan ilyen. Viszont egy dolgot nem lehet elvenni tőle, amikor 89-ben berobbant, akkor konkrétan az egész világ ezt táncolta. A Kauma slágere akkora nyári őrület lett, hogy még azok is ismerték, akik amúgy egyáltalán nem hallgattak latin zenét. Érdekes, hogy sokan nem tudják viszont, hogy a Lambada eredetileg egy bolíviai dallam volt, ez dolgozta fel a Kauma, és csinált belőle világslágert. Akár szeretjük, akár menekülünk előle, itt a Kauma és a Lambada a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. A következő órában lehet, hogy választunk majd Pünkösdi királyt, de az biztos, hogy a pop királya érkezik egy slágerrel. Királyok, királynők, Lady Gaga is velük lesz. Bad Romance 8 óra után itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Létezik egy életmű, ami nem fér bele egyetlen estébe. Csak egy különleges koncertsorozat idézheti meg egy kivételes pálya fontos állomásait.
3: Nem is baj, ha mindenem rámegy, ha jár a szene vonat.
2: Ez a Presser sorozat január 8-a és 17-e között a Kongresszusi Központban.
1: 8 este 3 tematikában.
2: Hódolat a női hangnak.
4: Ő meg énekel, s úgy oda voltam.
2: Dalok a szívről. És egy igazi bandásdi felszabadult örömzenéléssel.
1: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, és legyen ott párjával a Presser sorozat egyik felejthetetlen estéjén január 8-a.

0: válogatott hallgatóina minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új részekkel folytatódik az újratervezés a TV2-n, ahol ismét olyan rászoruló családokat ismerhetünk meg, akiknek egy igazi otthon megteremtése eddig csak álom volt. Gelencsér tíme a Stól András és Szabó András Csuti műsorvezetésével. Újratervezés. Május 25-től hétköznap esténként a TV2-n.
1: A reklám után...
0: Hírek a Retro Rádióban.
3: Nyomoznak a tiszaújvárosi robbanás ügyében. Újra lesz országos egészségbiztosítási pénztár. Szokás volt pünköst kora cucorkázás is. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyomoz a rendőrség a tiszaújvárosi múlüzemben történt robbanás ügyében. Foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indítottak eljárást. A balesetben egy ember meghalt, 9 megsérültek, közülük többen súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A robbanás az Olefin egy üzem újraindítása közben történt, amikor egy csővezetékben hidrogén robbant be. A MOL és a hatóságok közösen vizsgálják, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba okozta a tragédiát. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és újra országos egészségbiztosítási pénztár lesz az intézmény neve, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt írta, hogy az új OEP nem egyszerű kivizetőhely lesz, hanem értékalapú biztosítóként működik majd. Az intézmény vezetésére pedig Kaló Zoltán egészségügyi közgazdászt kérte fel. Példás helytállást tanúsított egy középiskolás önkéntes tűzoltó. Az országos mentőszolgálat számolt be arról, hogy a 17 éves Konrád éppen az iskolából tartott hazafelé, amikor meglátott egy balesetet és azonnal első segélyt nyújtott egy sérült gyereknek. A mentők kiérkezéséig ellátta és nyugtatta a kisfiút, a helyszínre érkező szakemberek pedig megdicsérték lélek jelenlétéért és felkészültségéért. Konrád családjában több generáció óta vannak tűzoltók, ő maga pedig már 5 éves kora óta rajong ezért a hivatásért. A legismertebb pünkösdi néphagyományok közé tartozik a pünkösdi király és királyné választás, de sok helyen úgynevezett cucorkázást is tartottak. Ilyenkor énekelve, táncolva járták a falut és adományokat gyűjtöttek, mondta a rádiónknak Burján István néprajzkutató.
4: 8-10 nagy lány baldahint fogott, és a baldahin alatt állt a cucorka, a kis pünkösdi királylány koronája volt a fején, szép kis ruhába fölöltöztették. Oda mentek egy-egy házhoz, jót kívántak. A nagyobb lányok megfogták a cucorkának a két kezét, fölemelték, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere. Ám voltak, ha nem fogadták őket, a lányok legugoltak, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere.
3: Ma igazi nyári időre készülhetünk, sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkülhet, délutára 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a napos meleg idő, időnként gomoly felhőkkel. Egy-egy futózápor főként a középső ország részben fordulhat elő. Az előrejelzések szerint kedden tovább erősödik a felmelegedés, túlnyomóan derült, száraz idő várható, helyenként már 33 fok körüli csúcsértékekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: További jó reggelt kívánok mindenkinek pünkösd vasárnapján, a mikrofonnál Leire Tíme. 8 óra múlt, hát lehet, hogy pünkösdi királyt nem választunk, de jön királylány a Hooligans-szel, vagy a pop király a Michael Jackson, az óra pedig indul a Midnight Oil-al, Beds are Burning.

idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó reggelt, kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tímea. Ha valaki esetleg még nem döntötte el a hosszú hétvége programját, végül is még van idő, csak a közepén járunk, de jó hír, hogy az időjárás ma a kimozdulást támogatja. Igazi koranyári hangulat jöhet sok napsütéssel, többfelé akár 27-30 fokos maximumokkal. Persze délután helyenként zápor még becsúszhat, de alapvetően olyan strandolós, teraszozós, grillezős napnak ígérkezik a mai. Hétfőn aztán picit változékonyabb lehet a kép, több felhő érkezhet elszórtan esővel, de a 22-27 fok még akkor is marad, szóval aki most tervezi a pünkösdi lazulást, annak összességében nincs rossz dolga. Ehhez pedig jöjjön egy sláger, amitől valahogy az embernek rögtön kedve lesz kiülni valahová egy hideg itallal, és nézni a nyüzsgést. Vaya con Dios, és na, ne, na, itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Hát ilyenkor pünköstkor egész Európában a hagyományokról beszélnek. Van, ahol komplett fákat cipelnek végig a falun pünköstkor, máshol virágcsatákat rendeznek, vagy vízzel locsolják egymást. Sőt, olyan hely is van, ahol valakit ünnepélyesen pünkösdi ökörnek öltöztetnek fel, és ezt tényleg boknak szánják, bármilyen furán hangzik is. Mondjuk, hogyha belegondolunk, nálunk is kialakult a modern változat pünkösdre, pünkösdi király választás előtt, után vagy helyett. A pünkösdi hosszú hétvége első napján a félország egyszerre indul a Balaton felé, és megszületik a klasszikus autópálya dugó. A pünkösd ma már sokaknál inkább mini nyárindító fesztivál egy jó kis autópályán ücsörgéssel, és ehhez most jön is egy sláger, ami tökéletesen passzol ehhez a békés, napsütéses, együtt létezős hangulathoz. We Love the Sweet Harmony itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nem sokára 8:30, a következő fél órában királylányok, királyok. Jön majd a Hooligans, Michael Jackson, velünk lesz a Roxette, és zenél az Alphaville is. A Big in Japan-nel folytatjuk nem sokára itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Több strand is kinyitott a hosszú hétvégére. A Balatonnál pihennek a legtöbben. Fontos figyelmeztetés a kirándulóknak. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újabb strandok nyitottak ki a hosszú hétvégére. Gyulán, Sárváron, Harkányban, Mogyoródon, Siklóson és Nyíregyházán is mostantól lehet használni a fürdők kültéri medencéit. A következő hetekben pedig az ország valamennyi strandja várja majd a pancsolókat. Sok helyen a nyári szünet kezdetével nyitnak majd ki, és sok helyen addigra fejezik be a felújítási munkálatokat. Új államtitkárt és miniszteri biztost jelentett be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a közoktatásért Kókainé Lányi Marietta felel államtitkárként, míg a közoktatási tartalomfejlesztésért Csapodi Csaba miniszteri biztosként dolgozik majd. A miniszter szerint mindketten több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és fontos szerepük lesz az oktatás megújításában. Lannert Judit úgy fogalmazott, az a cél, hogy a magyar közoktatásban ismét a gyerekek és a pedagógusok kerüljenek a középpontba. A Balatonnál pihennek a legtöbben a pünkösdi hosszú hétvégén, legalábbis ez derült ki az egyik szállásfoglaló portál adataiból. Eszerint Siófokra utaznak a legtöbben, ezt követi Szeged és Gyula. A legnépszerűbb úti célok között Eger, Pécs, Balatonfüred, Hajdúszoboszló és Hévíz is szerepel. A kisgyerekekkel utazók körében pedig Nyíregyháza végzett az élen. A legtöbben két éjszakát töltenek a városokban, és átlagosan 70 ezer forintot fizetnek a szállásért. Ne zavarjuk az erdei állatokat, erre figyelmeztette a kirándulókat az Országos Vadászkamara. Földvári Attila szóvivő rádiónknak elmondta, a következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat, vadmalacokat látunk, de arra kérnek mindenkit, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket, és a kutyákat is csak pórázon vezessük az erdőben.
4: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyjukat, az, hogy lelapulnak a fűbe és megpróbálnak elrejtőzni. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag.
3: Ma sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcs hőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias idő több órás napsütéssel és gomoly felhőkkel. Főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor. A csúcs hőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó reggelt így 8:30 után mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tíme. A pünkösd vasárnap van, és pünkösdhöz kapcsolódik az egyik legismertebb magyar mondás: rövid, mint a pünkösdi királyság. Régen ugyanis ügyességi versenyeken választották meg ilyenkor a pünkösdi királyt, aki aztán egy évig helyi sztárnak számított, ingyen ihatott a kocsmában, elsőként táncolhatott a bárban, és mindenki ismerte, csak hát a dicsőség viszonylag gyorsan elmúlt. Na most vannak olyan királyságok is, amelyek ennél jóval tovább tartanak. Michael Jackson például nem véletlenül lett a pop királya, a Billie Jean pedig az a sláger volt, ami után gyakorlatilag már nem volt visszaút, és legendává vált, és persze ehhez kötődik az a bizonyos első moonwalk is, amitől annak idején leesett a világ álla. Michael Jackson jön, és a Billie Jean minden idők legnagyobb slágerei között itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rögtön 9 óra van, pünkösd vasárnapra is terveztünk egy kirándulást, Zemplénbe megyünk a következő órában kis Robert Viárdal. Az időjárás adott, nagyon kellemes, lényegében nyári idő van, lehet, hogy délután jöhet egy-egy zápor, de szerintem nagyon komolyan nem kell erre sem számítani, úgyhogy élvezzék a vasárnapot, élvezzék a pihenést, és élvezzék a V-motoros slágerét, Fekszem az ágyon, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ahogy ígértem, a következő órában Zemplénbe utazunk is Robert Richarddal, de visszük minden idők legnagyobb slágereit is, például a Jó barátok főcímdalát. De velünk utazik a jazz meg az is.
1: Ma úgy vagyok, hogy jól vagyok, és messze vinnélek, hogy ne legyek már nélküled, én sem.
0: A következő órában itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Létezik egy életmű, ami nem fér bele egyetlen estébe. Csak egy különleges koncertsorozat idézheti meg egy kivételes pálya fontos állomásait.
4: Nem is baj, ha mindenem rámegy, ha jár a zene vonat.
3: Ez a Presser sorozat január 8-a és 17-e között a Kongresszusi Központban.
2: 8 este 3 tematikában.
3: Hódolat a női hangnak.
5: Ő meg énekel, s úgy oda voltam.
3: Dalok a szívről.
4: A szerelem.
3: És egy igazi bandásdi felszabadult örömzenéléssel.
6: Gyere, ne félj semmi!
2: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, és legyen ott párjával a Presser sorozat egyik felejthetetlen estéjén január 8-a és 17-e között a Kongresszusi Központban.
4: Van a szívemben, és a kalapács ott van a kezedben.
3: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Indul a Mind Megette Étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
8: Új részekkel folytatódik az újratervezés a TV2-n, ahol ismét olyan rászoruló családokat ismerhetünk meg, akiknek egy igazi otthon megteremtése eddig csak álom volt. Gelencsér Tíme a Stól András és Szabó András Csuti műsorvezetésével. Újratervezés. Május 25-től hétköznap esténként a TV2-n.
2: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
9: Marad a napsütés, akár 33 fok is lehet. Enyhült némileg az aszály az esők hatására. Életnyomaira bukkantak egy ősi kráterben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átmeneti enyhülést hozott a múlt heti esőzés a szárazságban. A lehullott csapadék szinte teljes egészében beszivárgott az aszályos talajba. A következő időszakban a vízkészletek szabályozását a vízügyi igazgatóságok és az Országos Vízügyi Koordinációs Központ végzi. A visszatartott vízmennyiségét már 10 millió köbméterrel növelték, mondta el rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
10: A duzzasztott folyómederekben, a csatornákban és a tározókban jelenleg már kb. 625 millió köbméter vizet tározunk az egész országban. Folyamatosan dolgoznak a vízügyi szakemberek, például a tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztás szintjét a Miskolci Vízügyi Igazgatóság.
9: Lemondott az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója, Bájerné Matusovics Andrá döntését elfogadta az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közölte, az új vezető személyéről már döntés született, kinevezése még ebben a hónapban megtörténhet. Az új főigazgató egyik legfontosabb feladata az intézmény teljes körű átvilágítása lesz, különös tekintettel a vérplazma felhasználás rendszerére és az esetleges visszaélések feltárására. A miniszter szerint az átadás átvétel szakmai és korrekt módon zajlik majd. Még mindig vannak influenzások az országban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint múlt héten mintegy 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, főként gyerekek és fiatal felnőttek. A legtöbb beteget Budapesten, valamint Békés és Fejérvár megyében regisztrálták, míg Veszprém, Bács-Kiskun és Zalavár megyében volt a legalacsonyabb a megbetegedések száma. Földön kívüli anyag nyomaira bukkantak tudósok egy ősi dél-koreai becsapódási kráterben. A kutatók szerint a kráter egykor forró ásványokban gazdag túl lehetett, amely kedvező környezetet biztosított az élet kialakulásához. A kőzetekben olyan nyomokat is találtak, amelyek földön kívüli eredetre utalhatnak. A tudósok úgy vélik, az aszteroida becsapódások nem csak pusztítást okozhattak a Földön, hanem szerepet játszhattak az első életformák kialakulásában is. Ma sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcs hőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias idő több órás napsütéssel és gomoly felhőkkel. Főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor. A csúcs hőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik. Délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 9 óra múlt, a legjobbakat kívánok önöknek pünkös vasárnapján. Május 24-e van, a mikrofonnál Leirer Tímea. Zemplénbe megyünk kirándulni, mindjárt indulunk is Robert Tihárdal, és visszük a legnagyobb slágereket. Tátraiben Tremrend nem sokára, és az óra elején itt van Rékászfél is.

0: Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. Kellemes vasárnapot, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Velem szemben már Kis Robert Richard, Prima Primissima díjas újságíró, turisztikai szakember. Hello Ricsi, jó reggelt, jó hétvégét.
1: Jó reggelt kívánok, és nagyon kellemes rádiózást mindenkinek.
0: Ha jól emlékszem, akkor legutóbb azt ígérted nekünk, hogy Zemplénbe megyünk majd.
1: Így van, és meg is nézzük azt, hogy vajon mit jelent önmagában ez a szó, hogy Zemplén, és hogy jött létre Zemplén vármegye, aztán felmegyünk majd a Várhegyre, és megnézzük, hogy miért van az, hogy itt még a gyerekek is építgetnek várat, tehát nem csak egykor Szent István korában épült ide vár, hanem azóta is egy minivár sereg várja itt a vendégeket, aztán megnézzük, hogy milyen a hófánkkal leszágoldozni.

0: akkor utána mi lesz velem meg a három gyerekkel, úgyhogy ezt végül nem csinálta meg, de majd kitaláljuk a logisztikát, viszont a hófánk az én szintem, úgyhogy majd elmesélem, milyen volt. Aztán láttunk sárkányhajókat is, meg voltunk egy olyan mogyoróerdős részen, elmentünk egészen egy temetőig, valami álomszerű volt, úgyhogy ezt is elmesélem majd, és a sárkányhajó nagyon érdekelt, hogy egyáltalán mitől sárkányhajó, mert nemrég divatba jött, ugye hát talán 95-2000 körül terjedt el ez Magyarországon, ilyen 20-25 éve előtt nem
1: én
0: is hallottunk
1: róla. Én egy jó
0: 10
1: évvel ezelőtt láttam ugye? Először sárkányhajót, hát azóta szeretnék dobos lenni ott hátul.
0: Hát figyelj, szerintem ezt meg tudom valósítani, ha gondolod, mert elintézek valamit. Biztos találok egy olyan sárkányhajó szervezőt, akinek dobolhatsz kedvedre, mert egyébként szerintem megvan ennek a logisztikája, úgyhogy sárkányhajózni is elmegyünk, májusfáról is mesélek majd pár dolgot, és aztán eszünk is persze.
1: Akkor indulunk Zemplénbe, kipróbálunk egy csomó mindent, amit Ricsi felsorolt, most pedig folytatjuk a hétvégét a jó barátok kanapéján pihenve. Rembrandt és I'll Be There For You itt a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. Zemplénbe utazunk, a mai délelőttön ide visz minket Kis Robert Riárd turisztikai szakember. Azt mondtad, hogy az eredetéről, a Zemplén elnevezésről mesélsz nekünk egy kicsit.
1: Mindig érdekel, hogyha meglátogatok egy régiót, hogy honnan ered a neve. Zemplénben rengetegszer voltam már, de most Fülöppel, Millával és Jászmindal is felfedeztük 4 napon keresztül az érdekességeket. Egy szláv szóból származik, és azt jelenti, hogy földből való, földvár. Tehát ugye a zemlje, a zemlje, tehát ez ugye földet jelent, és a Zemplén a föld szóból származik, mert hogy nagyon korán volt már itt vár egyébként. Zemplén vármegyét még Szent István király hozta létre az államalapításkor, és amikor elkezdte szervezni a királyi vármegyerendszert, akkor már ez egy fontos központ volt. Ond vezérnek volt a szállás területe ez a környék, és Zemplénvár önálló terület lett itt, és fontos a Magyar Királyság szempontjából. És hát jó sokáig meg is maradt, tartotta magát, amikor jöttek a törökök, akkor itt azért nem tudtak nagyon mit elfoglalni, tehát ennyire azért nem jöttek fel, úgyhogy a török hódoltság idején is jelentős része megmenekült a területnek, tehát láthatóak még most is egyébként a vármaradványok. Mi is felmentünk egyébként a vármaradványhoz. A Várhegyen 4-500 méter magasan van, és egyik új szállodától vezet egy út ide fölfelé, gyalogút, és bírták a gyerekek is egyébként, nem túl mered. És amikor feljutottunk, akkor egyrészt érdekes volt, hogy mi minden maradt meg a várból, meg az is, hogy amikor ott vagyunk, akkor nem csak a várat lehet megnézni, hanem ilyen kis minivárakat, mert a gyerekek, amikor felmentek, akkor mindenki összerakott 20-30 kőbre egy ilyen kis gyerekvárat magának.
0: És
1: ebből van vagy 40-50, senki nem akarta lerombolni, vagy szétrombolni, és akkor mi is összeraktunk 2-3 várat, és akkor most már 44 darab kis vár van ott a környéken, úgyhogy ez is egy érdekes kis cuki dolog, és utána pedig át lehetett sétálni egy fém hidon, egészen a végébe, a vár másik oldalába, ugye a Várhegynek a végébe, és onnan pedig annyira szép a panoráma, hogy lényegében felülről látod a híres hidat is, ott a Sátoraljai hidat, tehát gyakorlatilag mindent látsz a környéken, csoda szép a kilátás, és lehet tenni aztán lefelé egy kiadós sétát, tulajdonképpen több módon is lejuthatsz a hegyről.
0: Meg hát gyönyörű a panoráma, és ráadásul, hogy te is mondod, nem annyira meredek a felmenetel, tehát nem nehéz bárki le tudja hozni, akár néhány megállóval is, hogyha éppen úgy
1: van. Mila 3 évesen is le tudta hozni, úgyhogy nem
0: mondom,
1: végig.
0: Úgyhogy köszönöm szépen, mivel folytatjuk? Jönnek a kalandok?
1: Jönnek a kalandok, akkor hófánkozunk.
0: Oké, hamarosan itt a Retro Rádióban, előtte azonban kis diszkó feeling a 90-es évekből, neonfénnyel, vastag talpú cipővel, mindennel, amivel kell. Itt van Prince Italo, Marky Mark és a Happy People a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, Kis Robert Szihárd itt velünk a stúdióban, ez pedig azt jelenti, hogy utazunk. Ezen a vasárnapon is Zemplén lett az úti cél, már beszéltünk a Várdombról, meg a település nevének eredetéről, a Zemplén szó eredetéről, és most jönnek a családi kalandok, amiket itt lebonyolított a kis család, miután a zemplémi várat kicsiben felépítette a nagyvár mellett.
1: Megkérdeztem, hogy itt mi az az attrakció, ami így egy kicsit aktív, és én is ki tudom próbálni, meg azért a pici gyerekek is, és mondták, hogy hát a hófánkozás, azt ki kell próbálni. Én nem tudtam korábban, hogy mit jelent ez a hófánkozás, bevallom, mert a fánkhoz sincs köze, meg hó se kell hozzá, mint kiderült. Ez lényegében egy óriási úszógumi, vagy úszógumiszerű valami, és alja van egyébként, tehát nem üreges alul. Beleülünk, és akkor ezen egy előre elkészített pályán aztán vadul lesiklunk. De hát annyira vadul, hogy egyedül tudott siklani a 3 éves Milla is, tehát el lehet képzelni, hogy mennyire, de ez pont azért az én szintem tényleg. Tehát élveztem, jól éreztem magam, és úgy éreztem, hogy azért az adrenalin szinten pont annyira megy fel, hogy még nem a fülemen sorok ki. Tehát,
0: de álcából valamelyik gyerek kerültél be a hófánkba? Vagy
1: nem, ez egy személyes. Tehát az volt a hivatalos ideológia, hogy hát lement a 3 meg az 5 éves, és nekem utánuk kell mennem, hogy majd amikor visszajövünk, akkor segítsek nekik. Tehát így magyaráztam meg ott a helyi kísérőnek, hogy apuka miért robog le a hófánkkal. De mentségemre szolgál, hogy Flóra, a feleségem is lerobogott a hófánkkal, sőt az első alkalommal ő még sikoltozott is egy kicsit, mert van ilyen kis oldalrész, ami megdob, meg kanyar is van benne, úgyhogy sajnos éppen nem kapcsoltam be akkor a mobil videóját, ahol rádörgöltem volna. De a végén pedig valóban olyan kényelmes a hófánkot visszahozni, mert ugye egy futószalag visszahoz minket is, meg a fánkot is, és akkor magunk magad, mint a kiskutyát így teregethetjük, és akkor újra és újra lecsúszhatunk, hát nyilván amennyit befizettünk annyit, de úgy egyébként nagyon-nagyon klassz a dolog. Úgyhogy kipróbáltam a hófánkozást, és rájöttem, hogy vannak azért ilyen a lesiklós dolgokban is, amiket szeretek.
0: Megvan az az extrém sport, ami még neked is jó.
1: Hát így van, ez amennyire ezt extrémnek lehet hívni, ez nekem is jó, de hát ott rengetegféle más extrém sportot is ki lehet próbálni, tehát vannak ilyen kalandpályák, és akkor lehet a fák lombjai között menni vadul, akkor át lehet az egyik hegyről a másikra ugye siklani, aztán van egy dongó nevű szerkezet, és akkor azt is kipróbálhatjuk, és az is átmegy az egyik hegyről a másikra, tehát szerintem itt azért mindenki kipróbálhatja azt, hogy mi az ő szintje nagyjából.
0: De tök jó egyébként, hogy minden szinten van annak lehetőségek, tehát aki nem annyira bátor, hogy egyik hegyről átcsúszson a másikra, az is talál magának valami szórakozást. Mivel folytatjuk még?
1: Nagyon-nagyon jól fogunk túrázni, még Magyaró erdőbe is elmegyünk.
0: Okay, akkor ezzel folytatjuk hamarosan, most pedig a jazz meg azzal, ma jól vagyok, és miért ne lennék? Szól a Sláger itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió Zemplénben járunk, és Róbert Szihárddal a mai délelőttön. Megnéztük már a Várhegyet, beszéltünk Zemplén nevének eredetéről, hófánkoztunk, és extrém sportoltunk, már mennyit ugye kimerünk belőle próbálni, és most kirándulást ígértél ezek után, Ricsi.
1: Mert hogy úgy volt eredetileg, hogy majd akkor lehet, hogy lejövünk libegővel, aztán kiderült, hogy ezt három gyerekkel nem tudjuk megcsinálni, teljes joggal egyébként, mert hogy egy felnőtt kell, hogy vigyázzon minden gyerekre, és akkor ugye
0: nem, kimarad... nem jött ki a matek.
1: Én nem jött ki a matek valahogy, és mondta Flóra, hogy hát semmi gond, mert hogy úgyis itt van a kék túra egy szakasza, és akkor kipróbáljuk, hogy ez milyen. Úgyhogy a magas hegyről lejöttünk a kék túra útvonaláról, vagy útvonalával. Hát rögtön az elején úgy kezdődött, hogy volt egy meredek rész, és futva tudtunk lejönni, és láttuk, hogy azért nincs olyan sok kék túrázó, hogy már nem tudom, betonkeménységűre taposták volna az ösvényt, tehát azért nincsen túl sok arrafelé sétáló, konkrétan rajtunk kívül senkivel nem találkoztunk szerintem, aki arra sétált volna, de annál izgalmasabb volt, mert hogy tényleg először egy ilyen kis meredekebb rész következett, aztán bokros részen mentünk át a gyerekekkel, utána volt egy sűrűbb terület, és eljutottunk egy mogyoró erdőig, tehát tele volt mogyoró bokorra, jobbra-balra mindenhol a környék, és ez nagyon-nagyon érdekes volt a gyerekeknek is, meg még nekem is. És aztán még tovább mentünk, és utána egy gyönyörű tisztásra jutottunk, jobbra-balra nagyon szép panorámával, tehát láttunk egészen ugye a felvidéki szlovákiai területeket végig lehetett látni, és a várost is ott magasodott előttünk, pedig akkor már lejöttünk ugye a hegy egy részéről, csak volt olyan tisztás, hogy jó volt a kilátás. És a legvégén pedig a túránál bejutottunk egy temetőbe. És az is érdekes és megható volt, hogy ilyen régi, nagyon-nagyon régi, nagyon szép temető volt. A Flóra egyébként nem nagyon szereti, hogyha a gyerekekkel elmegyünk temetőbe, mert hát jaj, akkor nem tudom, szomorúak lesznek. Gond nélkül megkérdezték, válaszoltam, tehát tényleg ilyen filozofikus hangulat volt a végén, gyönyörű napsütés, és aztán kijöttünk utána onnan, majd mondta Flóra, hogy nagyon jó, de most menjünk bobozni. De egyébként... és így is lett.
0: Amúgy igaza van, tudod, egy ilyen filozofikus élmény után szükség van egy kis kikapcsolódásra neked is, a Flórának is, meg a gyerekeknek is. Merre megyünk még, vagy mit teszünk még?
1: Elmegyünk majd, és akkor tényleg fogunk majd finomakat felatozni is.
0: A kedvenc részem jön tehát nem sokára, most pedig az egyik kedvenc dalom, Kylie Minogue és Can't Get You Out of My Head, itt a Retro Rádióban.

0: Metro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. Zemplénben járunk Kiss Róbert Richárddal, mert nagyon sok mindent kipróbáltunk, túráztunk is, várat építettünk, mindent, amit lehet, és fogunk még valami finomat enni is, meg bobozni, azt mondtad?
1: Mindenképpen, hiszen itt egyébként van egy nagyon attraktív bobpálya. Hozzáteszem, a bobozást azért szeretem, mert magam választom meg a sebességet. És aztán utána meg már nyugodtabb programok következtek, mert másnap meg elmentünk a Bodrónak egy nagyon szép kis holtágához, Sárospatak mellé, ahol sárkányhajókat is láttunk egy ilyen magaslatról, és kérdezték a gyerekek, hogy na hát mi is az a sárkányhajó, úgyhogy részben tudtam is, meg részben utána is néztem, hogy ez ilyen 12,5 méter hosszú, az elején van sárkányfej, hátul meg sárkány farok, és hát általában 20 szervező ül egymás mellett párokban, de léteznek ilyen 10 személyes kisebb hajók is, és hát nagyon nehéz vele felborulni, meg komoly közösségi élmény, és nem kell túlságosan nagy tudás, hogy valaki kipróbálja, úgyhogy ezt is megtanultam. Eredetileg Kínában jöttek ugye létre ezek a sárkányhajók, mert hogy egy legendához kapcsolódtak, miszerint egy ókori költő száműzött a király, aztán utána egy buskomor lett, és beleugrott a vízbe, és ki akarták menteni, és akkor így oda mentek sokan evezve, dobolva, hogy a halakat meg a vízi sárkányokat elijesszék, és akkor így próbáltatok is segíteni, és akkor ennek emlékére, meg a, ugye a vízuralkodója a sárkány emlékére csináltak utána Kínában is sárkányhajókat, és hát olyan 10-20 éve már nálunk is divatos lett, úgyhogy ilyet is megnéztünk, és hát utána már annyira megéheztünk, hogy jöhetett a bodrok közi sertés raguleves, mert ez volt itt a nagy kedvencünk tejföllel, tárkonnyal, egy kevés mustárral, és hát rendkívül laktató, és tényleg ilyen pikáns, krémes ízvilág, de mégis megeszik a gyerekek is.
0: Hát, és azután már maximum egy palacsinta, mert más nem fér be egy ilyen leves után, szerintem már az emberbe. Köszönöm szépen, Ricsi, hogy elvittél minket Zemplénbe, akkor most legközelebb 2 hét múlva találkozunk majd, de akkor egy hosszabb kirándulást teszünk.
1: Így van, és hát remélem, hogy az is nagyon izgalmas lesz.
0: Biztos vagyok benne. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen én is, és további kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
0: A rádiózás 10 óra után majd Várkonyi Attilával folytatódik a Sztársávban, de addig még van időnk. Az NSYNC-re mindenképpen Tearing Up My Heart. Ezzel folytatjuk minden idők legnagyobb slágerei között. It's

0: Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. 10 óra van mindjárt, úgyhogy kezdődik a Szársá Várkonyi Attilával. Én pedig megköszönöm önöktől már a figyelmet. Tartsanak Attilával, aztán délután Júlesek Balázs jön Presser koncertjegyekkel a zsebében. Hatólától Poptarisznya Bétót Lászlóval, este pedig ezúttal is Abaházi Csabi és a Magyar Zenéki az éter itt a Retro Rádióban. Köszönöm szépen a figyelmet, kellemes vasárnapot, kellemes hosszú hétvégét. Leire Tímát hallották a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Létezik egy életmű, ami nem fér bele egyetlen estébe. Csak egy különleges koncertsorozat idézheti meg egy kivételes pálya fontos állomásait.
3: Nem is baj, ha mindenem rámegy, ha jár a zene vonat.
2: Ez a Presser sorozat január 8-a és 17-e között a Kongresszusi Központban.
1: 8 este 3 tematikában.
2: Hódolat a női hangnak.
4: Ő meg énekel, s úgy oda voltam.
2: Dalok a szívről.
3: Szerelem.
2: És egy igazi bandásdi felszabadult örömzenéléssel.
1: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, és legyen ott párjával a Presser sorozat egyik felejthetetlen estéjén január 8-ai.

0: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Ősszel érkezhet támogatás a nyugdíjasoknak. Helyreállították a vasúti pályát nyománál. Szokás volt pünkös koracucorkázás is. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már ősszel érkezhet a nyugdíjasoknak szánt szépkártyás támogatás, erről Magyar Péter beszélt az RTL-nek. A miniszterelnök szerint a támogatás összege a nyugdíj mértékétől függene, a kisebb ellátásból élők magasabb összeget kaphatnának. A kormány emellett 100 000 forintos iskola kezdési támogatást tervez a rászoruló családoknak. Magyar Péter arról is beszélt, hogy idén nagyjából 2%-os gazdasági növekedéssel számolnak, miközben folytatódnak az uniós forrásokról szóló tárgyalások. Hozzátette, csökkentenék a politikusok fizetését és költségkereteit, felülvizsgálnák a diplomaútlevelek rendszerét, valamint átalakítanák a végrehajtási és közjegyzői rendszert is. Augusztus 20-ára pedig teljes képet ígért az ország pénzügyi helyzetéről. Újra mindkét vágányon járnak a vonatok Gyumánál, a múlt héten siklott ki ott a Budapestről Lökösházára tartó Békés Intercity. A balesetben két utas sérült meg, egyiküket mentő helikopterrel vitték kórházba. A MÁV korábban közölte, a szerelvény a megengedettnél nagyobb sebességgel érkezett a kitérőhöz. A szakemberek mintegy 360 méteren építették újjá a pályát, több száz betonaljat és sérült sínt is kicseréltek. Nyomoz a rendőrség a tiszói városi múlüzemben történt robbanás ügyében. A balesetben egy ember meghalt, 9 megsérültek, közülük többen súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A robbanás az Olefin egy üzem újraindítása közben történt, amikor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A múl és a hatóságok közösen vizsgálják, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba okozta a tragédiát. A legismertebb pünkösdi néphagyományok közé tartozik a pünkösdi király és királyné választás, de sok helyen úgynevezett cucorkázást is tartottak. Ilyenkor énekelve, táncolva járták a falut és adományokat gyűjtöttek, mondta el rádiónknak Burján István néprajzkutató.
3: Oda mentek egy-egy házhoz, jót kívántak. A nagyobb lányok megfogták a cucorkának a két kezét, fölemelték és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere. Ám voltak, ha nem fogadták őket, a lányok legugoltak, és azt mondták, ekkora legyen a kentő kendere.
2: Ma igazi nyári időre készülhetünk, sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkülhet, délutára 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a napos meleg idő, időnként gomoly felhőkkel. Egy-egy futózápor főként a középső ország részben fordulhat elő. Az előrejelzések szerint kedden tovább erősödik a felmelegedés, túlnyomóan derült, száraz idő várható, helyenként már 33 fok körüli csúcsértékekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Elérkezett a vasárnap, jelesül a pünkös vasárnap. Minden kedves retroádió hallgatónak kívánok nagyon kellemes és nagyon szép vasárnapot, és természetesen kellemes rádióhallgatást, néhány perc, és indul a mai sztársáp, egy legenda érkezik hozzánk rögtön.

Önök a Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Lár Andrással indul a mai sztársáv. Mindig érdekes, fordulatokat tartalmazó életéről is fogunk beszélgetni a Karinti Gyűrűs humoristával. Hamarosan az is kiderül, hogy hogyan született meg az Afrika című sláger. Ezt még azt mondja András, hogy nem mondta el sehol. Higgyék el, a történet izgalmas lesz. Ezen kívül pedig minden Retro Rádió hallgatót nagy szeretettel látunk. Egészen délután kettőig minden főzőtársamat munkába és éppen pihenni igyekvő kedves hallgatónkat. Szóval mindenkit ebben a gyönyörű országban. Tartsanak velem néhány másodperc, és Lár András érkezik.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. I want to break free. I want to break free. A 90-es. Don't turn around. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Önök a Retro Rádiót hallgatják, minden idők legnagyobb slágereivel érkezünk, és a Retro Rádióban már itt ül velem szemben vendégem, Lár András, akit nagy szeretettel köszöntök, szervusz, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtatok, jól esett a lelkemnek.
0: Andiska, hogy vagy? Meséld el.
1: Hát nagyon remekül vagyok, szóval nem panaszkodhatok semmit, mert én úgy gondolom, hogy életemnek most vagyok körülbelül a csúcsán, ami még nem a sikerben és a rangban vagy pénzben nyilvánul meg, hanem inkább a jó közérzetben. És ez már 2 éve tart, ez az egyre javuló belső közérzet, és ennek hatására nagyon jókat alkotok az utóbbi 2 évben, nagyon sok jó alkotás született, különféle műfajokban, úgyhogy jól vagyok, hát így ennyit tudok mondani.
0: Nem is kell ezt megmagyarázni, már a világ úgy működik, hogy mindenki panaszkodik a másiknak, úgyhogy tök jó hallani, hogy valaki jól van. No persze, e jó léted oka lehet az is, hogy hamarosan egy nagy projekttel, közönség elé állsz. Mekkora volt a kihagyás az utolsó bármilyen típusú megjelenésed között? Most hagyjuk a sajtos dolgokat, hanem a művészetről beszéljünk.
1: Jó, hát kérlek szépen, tehát ha jól emlékszem, mint beat zenész, vagy mint rock zenész, vagy new wave zenész, a KFT zenekarra léptem fel utoljára. Ez még tavaly volt valamikor már elfelejtettem, mikor.
0: Mindegy, régen.
1: Régen, és amúgy pedig ez az énem, ez szunnyadt, de titokban azért bontakozott. Tehát én összeismerkedtem, és itt a kulcs, zárójel kinyitva. Aura zenekar. 2004-ben alapította a Gömbös Gyula nevű gitáros, szerző, énekes. És olyan zenészeket keresett maga mellé, akik ezt a flow típusú zenélést szeretik. Tehát inkább jazzesek. Tehát itt igazából én nekem, amikor először elmondták, hogy Aura zenekar az micsoda, akkor azt mondták, hogy free jazz. Na most ezzel sajnos lezártak bennem egy ilyen fogékonysági kaput, mert a free jazz-t, amit ideig láttam, azt én nem tudtam magamnak nagyon élvezni legalábbis. Na, de végül is, ugye én jó barátságba kerültem a Gyulával, együtt is zenéltünk, meg ott megismerkedtem olyan kolosszus zenészekkel, hogy szégyen gyalázat, hogy ezek tulajdonképpen nyomorognak. Jó, hát nem úgy, hogy koldulnak.
0: Én abszolút értelek, teljesen értelek.
1: Hát egyszerűen nincs, de olyan szintű ember, most mondok egyet, akivel 4 éve egyfolytában együtt zenélek, a Látó Ferenc.

0: az a magyar neve, de Látó Frenki, ez az ő művész neve, vagy Frenki Látó. Na most ő egy akkora kolosszus hegedű művész, tehát tulajdonképpen nagyon sok műfajban, és eláll az ember lélegzete, szóval szinte azt kell mondani, hogy veszélyes vele együtt játszani, mert az embernek könnyek gyűlnek a szemébe a hegedülésétől, és akkor hogy éneklek, ugye hüppögve nem lehet. Na mindegy, szóval de tényleg, szóval nekem volt olyan, hogy belejátszott egy gyönyörűséget, és nem tudtam egyszerűen folytatni, mert elállt a lélegzetem. Szóval ilyen kolosszusokkal vagyok együtt, ott van például az Ákos, a szaxofonos, akkor ott van a Csík Pisti, aki az egyik legjobb dobos az országban. Ugye lehet őt ismerni.
1: Exotic együttesbe volt.
0: Exoticből még rége.
1: Hogy?
0: Na jó, de most ez, ő benne van az aurában, és ez egy hihetetlen milyen fazon ez.
1: Innen folytatjuk a beszélgetést, mert hogy nagy koncertre készül András, nem vicc, nem komolytalan dolog, ami nagyon is komoly, mégpedig május 29-én jönnek a részletek nem sokára, mi lesz a koncerten, mivel készül, és hogyan várja a rajongókat, a követőket. Maradjanak velünk, mindjárt folytatjuk.

0: Önök a Retro Rádiót hallgatják, minden idők legnagyobb slágereivel jövünk tovább, és még mindig itt van velünk Lár András, aki folyamatosan vicceskedik, és ez nagyon jól teszi. Hát komolyan nőnél nem is tudnám, hogy ki ül itt velem szemben. Azt mondtad, hogy beat, vagy rock zenészként, vagy punk zenészként, nem is tudom, még egy műfajt felsoroltál. Nagyon hosszú kiadás után ez az első koncertet. Mire számíthatnak a rajongók? Mennyiben lesz ez KFT típusú dalokból álló koncert? Lesznek-e a Lárpurlár dalokból, vagy ezen kívüli dalok is lesznek? Mit tervezel?
1: Na, hát ez egy olyan, hogy ezt még senki nem hallotta soha. Az a típusú koncert lesz. És még mi sem tudjuk pontosan, mert nagyon sok minden a pillanatra van bízva. Hát eleve úgy terveztem, hogy ezt a műfajt, amit én most már 2 éve mondjuk belülről megismertem, ezt a flow típusú zenélést, ahol ügyes zenészek egyszerűen elkapják azt a zengés sugárzást, és ebből kiáll, közös zengés sugárzást elkaptak, és ez olyan lesz, hogy senki nem az egóját akarja játszani, hanem mindenki abba a közösbe játszik valami, ami úgy érzi, hogy az pont oda kell. Szóval olyan gyönyörűségek születnek attól, hogy nincs előre elhatározva. Nem megírt kottából játszik senki, hanem csak szívből, és amikor ez összeáll, bármilyen műfajban. És ezért mondom, hogy ez nem free jazz, mert free-nek free, de annyira nem jazz csak, hanem hogy van benne egy csomó improvizáció, nyilván ez jazz. Na de átmennek ilyen, hogy mondjam, ilyen etnikai hangulatokba, meg különböző ilyen ízes dolgokba, de akár blues, átmehet az egész egy bluesba, és akkor rajta maradnak, és egy nagy dögös blues, és utána elcsendesedik, és átmegy egy tündérzenébe, és mindez egy áradás. Szóval az a csoda, hogy nem úgy, hogy dalok be vannak konferálva, és akkor hogy most ezt játsszuk, azt játsszuk. Igaz, hogy az hangszeres zene volt, tehát ott nem volt énekelt szöveg. Tehát itt nem tagolódott dalokra. Na, tehát ez a műfaj, ez nekem már nagyon bennem van, és rájöttem, hogy én így szeretnék néhány KFT számot eljátszani. Nyilván azokhoz nyúlok csak, amiket én szereztem, tehát nem akarok idegen babérokkal, vagy mit tudom, mi kell ékeskedni.
0: Idegen tollakkal.
1: Tollak, na.
0: Babérokra törünk.
1: Na, törünk, jó, akkor én nem török semmi tollakkal, semmilyen babérra, tehát maradjunk egyiben, hogy én, amiket én szereztem, azokból elvettem egy párat magam számára, hogy én azt csemegézzem. Tehát például Jenő az újságíró című dal. Ez egy kicsit meg van változtatva, de csak picit, a lüktetése más, meg ugyebár vannak benne improk, amiket nagyon ügyesek valakik játszanak. Mondjuk az Ákosnak van benne egy nagyon jó, ja, meg hát a Gyula miket gitározik, bocsánat. Szóval azért van itt egy-két olyan csillogó érték, amit most ezt nehéz szavakba önteni, hogy mi. Tehát mindegy, új köntöst kapnak bizonyos régi KFT számok, például az Afrika, azt is én írtam, Elizabeth, azt is én írtam, akkor mit tudom én, az a Macska az úton, mit tudom én, Bábú vagy, ja igen, a Bábú vagyot is el fogjuk játszani. Tehát egy párat a régiek közül, és vannak új számaim, amiket hát nekem demóba megvan, de nem stúdiófelvétel, hanem én az otthoni iPad-emmel tudok soksávos felvételt készíteni, tehát nagyjából vázlatosan meg tudom bárhol mutatni, hogy az nagyjából hogy kéne, hogy szóljon, ha ezt...
0: A stúdióba szólna.
1: Hát igen. Tehát ez úgy hívják, hogy demo. Hát ezt nyilván 10 000-szer hallottad ezt a kifejezést. Na, demóim vannak, de ugye a zenekar még nem ment el stúdióba, hogy fölvegye ezeket a számokat. Tehát lényeg az, hogy lesz egy pár régi KFT szám, és ugyanakkor egy pár új számomat is eljátszuk, és innentől jön az érdekesség, hogy én azóta nagyon intenzíven fúvós hangszereken játszom, elsősorban shakuhachint, ugye ez a japán bambuszfúvola, de egyéb fúvolákon, meg tilinkón, meg különböző ilyen misztikus kürtökön, na és ezekkel gyönyörű szép ilyen, egy olyan középrész készül, ami ezekbe elmegy, ezekbe a varázslásokba. Tehát egy kicsikét olyan world music hangulat, és azután átmegyünk a szertartásba. Ez egy konkrét békeszertartás mantrákkal, és hát a Földanyának lesz fölajánlva, mert írtam egy nagyon jó dalt, ami az a cím, hogy a Földanya himnusz. És ez az én álláspontomat abszolút tükrözi, ugyanis én nagyon közeli kapcsolatban vagyok földanyával, és úgy mondjam, a szívemen viselem azt, hogy készülnek kinyírni.
0: Na, majd erre még beszélünk egy picit, anyákat. De most az életre és a koncertre koncentrálunk, mert hogy május 29-én a Kerepesült elején az egyik szórakozóhely ad majd otthont ennek az igen érdekes és igen összetett koncertnek, ahol lesznek KFT dalok, ezt bizonyára nagyon sokan meg is kérdezték, és így is lesz. Tartsak velünk, folytatjuk a beszélgetést, Lár András a vendégem.

0: Sztár András ül velünk szemben itt, vagy velem szemben itt a Retro Rádió stúdiójában. Sok mindenről szó került, és hát jó néhány dal címet is előhoztál, amelyeknek különböző változatát majd a koncerten meg fogjátok mutatni. Volt egy ruandai csoport, gyerekek, akik ezt a KFT Afrika című nótát valahogy megszerezték és énekelték. Mi ennek a története, a valós története, mert a sajtó ezt kiszírezte meg mindenfélét, így kíváncsi vagyok, hogy mi a valóság.
1: Hát nézd oda, én is igazából nem első kézből tudom, hogy mi a valóság, hanem onnan tudom, hogy eljutott hozzám ez a videó, mert ez egy csuda dolog, szóval gyakorlatilag van az a Tóth Szabolcs nevezetű nagy zenész, ismerős barátom, de itt most nem a kettőnk kapcsolata volt az indíték, hanem ő, aki egyébként Indiában nagyon sokat tanult szitározni, tehát ő egy nagy komoly szitárművész, zé avanzsát, és úgy látszik, hogy ilyen küldetés tudata lehet valahogy, hogy elment Ruandába, és ott fölkarolta azokat az utca gyerekeket, akik ugye elvesztették a háborúban a szüleiket, meg minden, és csak úgy lötyögtek. Na most ez odament, összefogta őket, és szinte mint egy osztályt elkezdte őket tanítgatni, nevelgetni, és főleg ugye zenére, ugrásra, meg ilyesmi, szóval azt nem tudom egész pontosan, hogy mire terjed ki az ő gondoskodása, de valószínűleg kaját is ad nekik, vagy valami. De ott van így ilyen 40-50 gyerek, akiket ő megtanít különböző dalok eléneklésére. És valamilyen belső sugallatra ő megtanította nekik az Afrikát, magyar nyelven. És én hozzá már ez a videó eljutott, hogy jé. És hát akkor nyilván fölhívtam, és elkezdtünk beszélgetni, szóval ez nekem egy szívenütés volt, ez a jó értelemben. Tehát az, hogy nekem egy ilyen 8-9 éves néger gyerek ordítja azt, hogy makákó, hát ez egyszerűen drámai. Na mindegy, szóval itt a makákonál azért állnék meg, mert a...
0: Láttam, hogy valamilyen megállt a gondolat.
1: Megálltam, igen, nem eszembe jutott, hogy a bordai művész úr azt hazudja, hogy nincs is Afrikában makákó, és ezt egy poénnak szánja, hogy he-he, az Afrikába beleírtuk a makákot, de közben nincs is. Az a helyzet, hogy én írtam bele, és az a helyzet, hogy én annyira rafinált öreg róka voltam már fiatal koromban is, hogy én megnéztem az állattanon belül, biológia atlaszban, az, hogy mik vannak az élőlények, hol élnek. A makákó az igaz, hogy nagyjából Ázsiában él, ott tipikus, de Marokkóban, Afrikában van egy komoly makákó csoport. És az a vicc, hogy amikor az ember Spanyolországból átmegy Marokkóba, mert ott ugye legszűkebb a rész, akkor egyből makákokat lát. Tehát gyakorlatilag szeretném azt a félreértést eloszlatni, amit ugye egy művész kolléga szándékosan gerjesztett, mert ő tudja, hogy van makákó, csak ő poénból mondja, hogy nincs. Mindegy. Tehát szeretném eloszlatni ezt a félreértést, mert valójában van makákó Afrikában. Na, és a gyerekek is ugye nem felkapták a fejüket, amikor szegény kis veget a gyereknek mondták, hogy hát azt szót kell mondani, hogy makákó, akkor nem tiltakozott, hogy jaj, de az nincs. Hanem ő énekelte, mert tudta, hogy van.
0: Helyes. A makákó kérdést most letisztáztuk. Tartsanak velünk, mert egy nagyon fontos zenekultúrtörténeti kérdés jön, mégpedig az, hogy hogyan született az Afrika című dal. A szerző itt van velünk a stúdióban, mindjárt kiderül, hogy mi ihlette, és hogyan született meg. Magyar házibulik talán egyik legnépszerűbb, és legtöbbet énekelt, sőt kiabált nótája. Mindjárt visszatérünk.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, minden idők legnagyobb slágereivel, itt ül velem szemben Lár András. Volt ideje a zene alatt gondolkodni, hogy az Afrika című sláger hogy született, bár lehet, hogy neki ezen nem kell, hiszen ő a szerző, de szerintem nagyon sokan kíváncsiak vagyunk rá.
1: Nos, hát több részletben született meg a végeredmény. Az első részlet az teljesen világos, tiszta képként él a fejemben, amikor én annyi huszonvalahány évesen állok a fürdőszobában, a fürdőszoba, kis szűk fürdőszobában, a lábamat fölteszem a kádra, az egyiket, azon van a gitár, és ezt a riffet éppen ezt kitalálom, de egy nejlonhúros gitáron, mert nem szabad ott hangosan. Tehát ott az volt a baj, hogy kicsi lakás, nem szabad gitározni. Na most én mégis gitároztam, és ugye az kicsi lukon...
0: Jó, hogy nem dobotál.
1: De a nyugi volt ott dob,
0: ja, volt. Jó.
1: A fiam később kikunyerált egy dobot, és sajnos ott konkrétan dobolt abban a nagyon pici szobában, amiben az...
0: Bocsánat, hogy letérítettelek az afrikai útról.
1: Mert ezek fontos dolgok, hogy ott a döbörőből is egy... Na, lényeg az, hogy ott álltam, rátettem a lábamra a gitárt, és azt játszottam, tehát a riff. Ott jött a riff, és akkor rögtön énekeltem is hozzá egy dallamot. Tehát a dallam és a riff az megvolt, de a refrén még nem. És akkor egy próbán megmutattam a többieknek, arra mondták, hogy jó, mondták, hogy kéne egy refrén, és akkor egy másodperc alatt lejátszottam a refrént, mert ugye émolba vagyunk, és akkor a refrén az tök jó, a G-durba kinyílik, tessék. Tehát ott onnan indult, a magától értetődően megszületett a dal zenéje. Na és itt jött az, hogy én nekem azt tetszett volna, hogyha ez inkább a bemondás az, hogy Itália. Tehát én egy olasz hangulatú üzét gondoltam, valahogy a carbonara, macaroni, meg ilyenek jutottak az eszembe, meg szóval hasonló, ez volt az első islet, tehát nem Afrikába tettem a dalnak a hangulatát még, hanem olasz. És jött a nyakon öntés, hogy képzeld el, egyszer csak azt vettem észre, hogy kiadta melyik, és tán az Ergo, vagy várják, melyik volt az a zenekar, amelyik hirtelen, de nem a Hungária, hanem Ergo. A Dolliról, várják, a Dolliról. A Dolliról kiadott egy ilyen olaszos.
0: Ez az, igen.
1: Ú, emlékszel?
0: Hogy nem emlékszel.
1: Na most képzeld el, hogy én már majdnem megvoltam egy jó kis olaszos dallal, és erre ott volt nekem a Dolliról teljesen az a világ, amit én szerettem volna kicsit másképp. Hát én arra gondoltam, hogy hát ezt nem lehet megírni, mert mindenki azt mondja, hogy leutánoztam a Dollyrólt. Holott a Dollyról csak pontosan ugyanazt utánozta, amit én. Tehát a közös adjökér, hogy ez a divat volt ez az olaszos. Na, és akkor volt, hogy ott volt, hogy Milánó, meg ilyenek voltak bemondva, és erre kiderült, hogy ez nem lehet, mert a Dollyról, és akkor azt mondtam, hogy akkor le van izélve, tehát nem akarom azt a csúnya szót mondani, hogy az ember mizni szokta le éve a dolgokat. Igen. Hát, hogy gyakorlatilag az csúnya, hanem én arra gondoltam, hogy akkor megírom ezt Afrikának. Tehát, hogy akkor nem, Olaszországban, Afrikában. És tudod, mi az érdekes, hogy Olaszországban voltam, de Afrikában nem.
0: Helyes. És a fauna is egyébként a helyére került, mert makákó igenis van így Afrikában. Van, ez nagyon fontos. Még egy kérdés Afrika ügyben, hogy van abban egy valamiféle afrikai beszédsor, tehát ott mond valaki valamit, amit én nem értek, vélhetően más honfitársaink se. Az egy értelmes szöveg, vagy halandja?
1: Értelmes.
0: És mit mond?
1: Hát képzeld el, hogy egy nigériai egyetemista fiatalembert, egészen konkrétan a Márton András volt, aki ezt megszervezte, hogy először is az, tehát igazából mi kapcsolatra léptünk egy dobos társasággal, akik nigériaiak, és itt tanultak éppen aktuálisan, és ilyen nagyon jó performance tudtak csinálni. Na de ezek nem tudtak, még talán angolul se nagyon, de nem, angolul tudtak, mert angolul lehetett megbeszélni. Tehát gyakorlatilag angolul tudtak, és ezért lehetett velük angolul megbeszélni dolgokat. Na most itt az a nagyon-nagyon érdekes, hogy megkértük őket, vagy őt, hogy azt legyen szíves ott bemondani szuahéli nyelven, mert ők azon beszélnek, hogy szeretnék május éjszakáján letépni minden orgonát. Tehát ugye ez egy dalból egy idézet, ezt még régen megírták, szeretnék május éjszakája letépni minden orgonát, régi dal. És mi azt mondtuk vízből, hogy ezt mondja el, és akkor ő megkérdezte, hogy mi az az orgona. Egy ideig tartott a beszélgetés, hogy melyik virág, tehát náluk azt, mi, hogy hívják azt a fajta virágot. Nem is biztos, hogy az orgona a végeredmény, tehát náluk van egy hasonló, egy bokros virág, de az, hogy szeretnék május éjszakáján letétni minden bokros virágot, ezt mondja a szuahéli nyelven.
0: Te el tudod ezt mondani itt most nekünk?
1: Gyéretjó szárisa hakvéj, erre emlékszem, ez a vége. Tóva bohon, gyémántjó szárika hakvéj, így van a vége, a gyémántó szárika hakvéj. Ez így van.
0: Legyen négy, én elhiszem neked, hiteles embernek látszol, és annál is hitelesebbnek, hogy május 29-én nagy koncert, és az Afrika, aminek elmondtuk most a történetét, amelyben a makákok szerepelnek, amelyek egyesek szerint nem, mások szerint igen, de valójában mégiscsak, Marokkóban ott leledzenek. Jön az Afrika című dal és a többi nagy KFT-sláger, plusz számtalan egyéb performance is, amit szerintem nagyon sokan várnak. Ne feledjék, ez a koncert hamarosan megrendezésre kerül.

0: Önök a Retro Rádiót hallgatják, minden idők legnagyobb slágereivel érkeztünk. Pár András itt van velünk, aki nagyon készül koncertjére, és egyébként azt már megszoktuk, hogy ő mindenfelé felelhető a világban. Szerintem maradandót alkotott a zenében, maradandót alkotott a hitben, és maradandót alkotott a humor területén is. Egy régi új területre tévedünk most, mert ugye ők már jártak az Operaházban sokszor, legalábbis képzeletben, aztán valóságban is megtörtént ez a koncertezés, de most egy másik színházból kapott felkérést, melyik ez?
1: Nos, itt az történt, hogy találkoztam egy régi barátommal, akivel tényleg nagyon évtizedekkel ezelőtt egy nem olyan hosszú időt eltöltöttünk együtt, de nagyon jó hangulatban, és erre fölhívott engem nemrég, egy nőről van szó egyébként, aki, mint később kiderült, hogy egy nagyon jó színházi karriert futott be Nyugat-Európában, főleg Németországban, Hollandiában. Hát a lényeg az, hogy ő groteszk színházat csinált egész életében. Amikor megismerkedtünk, akkor ő a Köllő Miklós pantomi művésznek a színházi csoportjában tanult is és dolgozott, tehát ő színésznő vonalon ment tovább, de tőle származnak már a Köllőtől, mit tudom, táncosok is, tehát ott ez egy komoly színiskola, így kell mondani, egy színiskola volt. Na, és a lényeg az, hogy ő aztán diszidált, úgy kell mondani, jobb híján, tehát elment Németországba rendesen, és ott, mondom, több évtizedig ebben a színházi műhajban dolgozott. És most egy ideje megjött Magyarországra, és egyszer csak fölhív engem, hogy én emlékszem-e rá. Hát mondom, abszolút persze, hogy emlékszem, egyrészt a hangja is ugyanolyan volt, mint nem tudom hány évvel ezelőtt, és az neki a neve, hogy Daniel Suzanne Dutombé. Hát ezt már akkor megjegyeztem, tehát hol az az ember, akit úgy hívnak, hogy Daniel Suzanne Dutombé. Én most képzeld el, hogy erről kiderült ez a nő, miután megtudta, hogy én hogy és mint, akkor rögtön lecsapott rám, hogy én játszam el neki az évadban az Argánt a képzelt betegből, Molière képzelt
0: betegből. Molière, igen.
1: Tehát főszerepet. És képzeld el, hogy én most ezzel foglalkozom, tehát megáll az eszem, hogy mivel foglalkozom. Egyrészt írom a képzelt betegnek a zenéit, hát egy csomó jelenet zenei kísérettel megy, meg dalokat írok hozzá, és közben hát meg műfordítást kell végezzek, mert a Dani ő német nyelven írta át a Molière-t, hát ő egy német változatot vágott át a saját ízlése szerint, nagyon, tehát hogy mondjam, groteszkebbre vette az egész sztorit, meg szűkebbre, meg pattanósra, tehát nagyon jó. Na de most gondold el, hogy nekem németül magyarázza, hogy majd mit akarja, hogy magyarul legyen. Tehát nekem van ugyan magyar nyers fordítás, de a végső, hogy mit kell egy szereplő mondjon, azt nekem magyarul meg kell írni. Tehát gyakorlatilag az összes mondatot magyarul nekem.
0: Zene, szövegkönyv és főszerep.
1: Igen.
0: Ja. Andris, először is nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
1: Hát imádom.
0: Elrohant ez az lehet. Egy óránk. Másodszor nagyon sok sikert kívánunk a május 29-ei koncertethez, és tényleg nagyon megtisztelő volt, hogy megtudhattunk az Afrika című dalról ennyi mindent, és egyébként, aki szeretné a ruandai gyerekeket megnézni, nálunk itt a Facebook oldalunkon ezt megtehetik. Kívánok mindenkinek kellemes böngészést, Andriskának pedig jó egészséget, ezt a mosolyt, pozitív életérzést tartsa meg. Azért hadd mondjam el, hogy ki ül itt velem szemben, humorista, zenész, költő, színész, dalszövegíró, buddhista pap, Lárpullár Társulat Kft. Együttes, mind a kettő a maga műfajában kimagaslót nyújtott, Karinthy Gyűrű Magyar Köztársasági Érdemlengt rovakkeresztje, számtalan egyéb elismerés, és én azt gondolom, hogy egy házi buliban egy Elizabeth, egy Afrika, gyakorlatilag nincs olyan házi buli, hogy legalább ez a két nal ne szólalna meg, de beszélhetném még a balatoni nyárról, és sorolhatnám hosszasan a nótákat a Macska az útontól a Bálban az Operaházbanig, vagy Valériáig, aki egészen elbűvölő, vagy hogy is van, Valéria igazán, mit csinál?
1: Elragadó.
0: Ezt a szót kerestem.
1: Elragadó. Valéria igazán elragadó.
0: Szóval nagyon örülök, hogy itt vagy. Sok sikert köszönöm, kívánok. Mindenhez látom, hogy jól vagy tényleg, és maradjon is az így, ezt kívánom.
1: Nagyon szépen köszönöm. Szépen. A kedves hallgatókat is szeretettel üdvözlöm. Sziasztok!

0: Műsorajánló.
1: Létezik egy életmű, ami nem fér bele egyetlen estébe. Csak egy különleges koncertsorozat idézheti meg egy kivételes pálya fontos állomásait.
2: Nem is baj, ha mindenem rámegy, ha jár a szene vonat.
1: Ez a Presser sorozat január 8-a és 17-e között a Kongresszusi Központban.
0: 8 este 3 tematikában.
1: Hódolat a női hangnak.
3: Ő meg énekes úgy oda voltam.
1: Dalok a szívről. És egy igazi bandásdi felszabadult örömzenéléssel.
0: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, és legyen ott párjával a Presser sorozat egyik felejthetetlen estéjén január 8-a és 17-e között.

0: Arena. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
3: Új részekkel folytatódik az újratervezés a TV2-n, ahol ismét olyan rászoruló családokat ismerhetünk meg, akiknek egy igazi otthon megteremtése eddig csak álom volt. Gelencsér Tíme a Stól András és Szabó András Csuti műsorvezetésével. Újratervezés. Május 25-től hétköznap esténként a TV2-n.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
4: Csökkenhet a politikusok fizetése, dohánymaffiát számolt fel az adóhatóság, fontos figyelmeztetés a kirándulóknak. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már ősszel érkezhet a nyugdíjasoknak szánt szépkártyás támogatás, erről Magyar Péter beszélt az RTL-nek. A miniszterelnök szerint a kisebb nyugdíjból élők magasabb összegű támogatást kaphatnak. A kormány emellett 100 000 forintos iskola kezdési támogatást tervez a rászoruló családoknak. Magyar Péter azt is elmondta, idén nagyjából 2%-os gazdasági növekedéssel számolnak, és folytatják az uniós forrásokról szóló tárgyalásokat. Hozzátette, csökkentenék a politikusok fizetését, és átalakítanák a többi között a végrehajtási rendszert is. Nemzetközi dohánycsempész hálózatot számolt fel az adóhatóság. A nagyszabású akcióban a pénzügyőrök egyszerre csaptak le egy szállítmányra Baranyában és egy titkos dohánygyárra Fejérvár megyében. Az Index cikke szerint a hatóságok több mint 5 tonna illegális dohányt foglaltak le. Ennek értéke csaknem 420 millió forint. Az elkövetők katonai elzavarót és aggregátorokat is használtak, hogy elrejtsék az illegális gyártást. 6 külföldi gyanúsítottat vettek őrizetbe. Új államtitkárt és miniszteri biztost jelentett be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a közoktatásért Kókainé Lányi Marietta felel államtitkárként, míg a közoktatási tartalomfejlesztésért Csapodi Csaba miniszteri biztosként dolgozik majd. A miniszter szerint mindketten több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és fontos szerepük lesz az oktatás megújításában. Ne zavarjuk az erdei állatokat, erre figyelmeztette a kirándulókat az Országos Vadászkamara. Földvári Attila szóvivő rádiónknak elmondta, a következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat, vadmalacokat látunk, de arra kérnek mindenkit, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket. A kutyákat is csak pórázva vezessük az erdőben.
5: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyukat, az, hogy lelapulnak a fűbe és megpróbálnak elrejtőzni. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag.
4: Ma sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcshőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias idő, több órás napsütéssel és gomoly felhőkkel. Főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Kellemes vasárnapot minden Retro Rádió hallgatónak. Különös tekintettel az én állandó kísérőimre, a főző társakra. Tudom, hogy az országban nagyon sok hölgy és úr ilyenkor dolgozik a finom-finom vasárnapi evénen. Hát nekik is szól.

Elérkeztünk műsorunk második órájához, és az is elindult már. Egy olyan fiatalember érkezik ide, aki megmentette édesanyja életét. Higgyék el, ez egy valós mentés volt, nem csak arról van szó, hogy ebből csinált a média valami ügyet, és lassan úgy járunk, mint a farkasért kiáltó fiú esetében a fiatalember. Bármi történik most már, nem hisszük el, mert annyi hamis, annyi AI által gyártott és annyi összevágott anyagot láttunk, hallottunk jó és rossz szándékú emberek munkáiból, hogy lassan már azt sem hisszük el, ami a valóságban történik. De most kibogozzuk, hogy mi történt Filip Medárddal, Kovács Renátával, Győri Szilviával és Tandori Ágnessel, mert hogy ez a kisfiú egy igazi hős, elmeséli majd nekünk, hogy hogyan áll ő a világhoz, és mi is történt pontosan, amikor a Szia mentős klasszikus megtörtént, és talán emlékeznek rá. A mentés irányító bajtárs Gozák László is itt volt nálunk. A Retro Rádióban vele is egy nagyon jót beszélgettünk. Szóval indul a második óra, tartsanak velem!

0: Önökorát rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Egy női kvartett itt a Retro Rádió stúdiójában, de nem énekelni fognak, de még az is lehet, hogy arra is sor kerül, hanem egy közös ügyben egyszerre érkeztek, és rosszul is mondtam egyébként, mert női trió és egy úr, mert hogy így vannak négyen. A fiatal ember talán az elmúlt hónapok egyik legismertebb magyar gyereke, hanem a legismertebb. Őt Philipp Medardnak hívják, ő az a kisfiú, aki megmentette az anyukája életét, így ismerhette meg az ország. Szervusz Medard, kezdhetem vele, ugye nem bánják a hölgyek. Szervusz drágám, szia! Bemutatkozol a rádió hallgatóknak, kérlek?
1: Philipp Medard vagyok.
0: Hogy állsz a retro rádióval? Szereted-e?
1: Tessék?
0: Szereted-e a retro rádiót?
1: Szeretem.
0: És el tudod-e énekelni a szignálunkat?
1: Retro rádió.
0: Nagyon menő.

0: ügyes vagy. No, akkor térjünk rá a hősies cselekedetedre, mert hogy tulajdonképpen azért vagyunk itt, mert amit Medád megcsinált, létrehozott, elért, az megmentette az anyukája életét, ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy például tanulságul szolgált a többi gyereknek is. Medád, egy pillanatra hadd fordulok itt a lányukhoz, aztán visszatérek hozzád, jó? Mi az, amit ez a kisfiú megcsinált?
1: Tudod segítséget hívni. Felkészítette az édesanyja arra, hogy hogyan kell ezt meglépni, látta, hogy az édesanyja bajban van, és megtette azt, amit megtanított neki az anyukája.
0: Fantasztikus. Itt az anyukája is itt ül, mert ugye Medád anyukája ölébe ül. Hát hadd kérdezzem meg, Reni, mit tanítottál neki? Mi volt az instrukció?
2: Üdvözlök mindenkit. Az elsődlegesen az, hogy merjen segítséget kérni. Illetve, hogyha ketten vagyunk, akkor ugye tudja használni a telefonomat. Úgyhogy minden gyerek használja a telefont, és én úgy gondolom, hogy nem árt, hogyha hasznos dologra.
0: Is. Legalább minimum.
2: Igen.
0: Minimum hasznos dologra is használja.
2: De ezért voltak finom hangolások. Például anyukám száma, a telefonszáma úgy van elmentve a telefonomban, hogy egy cica van oda téve a neve mellé. A páromnak egy szíveske. Tehát, hogyha mondjuk nincsen internet, és nincsen messenger hívás, akkor ott is tudjon telefonálni.
0: Miért kellett hozzá segítséget hívni? Nem biztos, hogy mindenki tudja, mert a szia mentő az mindenkinek megvan, de hogy mi van mögötte, az talán nincs. Mi volt a valódi történet?
2: Én 30 éve vagyok egyes típusú diabéteses.
0: Magyarul cukorbeteg.
2: Igen. Uh-huh. És ez ugye akkor hajnalban rosszul lettem. Használok szenzort, ilyen cukormérő szenzort, ami riaszt. Viszont általában egy hétig bírja, tehát egy hétig kellene, hogy bírja, de ott 5 napnál azt mondta, hogy nem fog tovább dolgozni, és hát leesett a vércukrom.
0: Elájultál tulajdonképpen.
2: Gyakorlatilag igen, de aludtam, tehát, hogy így álmomban lettem rosszul.
0: Uh-huh. És ugye Kozák László nevét még meg kell említenünk, ő volt a mentés irányító. Volt is itt nálunk a stúdióban akkor, amikor ti veletek ez megtörtént. És hát hallgatni azt a beszélgetést, egy profi kommunikátor az egyik oldalon, és egy nagyon okos kisfiú a másik oldalon. És tényleg elképesztő volt, hogy azonnal megértették egymás szavát. Te mire emlékszel ebből az egészből?
2: Gyakorlatilag semmire. Tehát, hogy nagyjából már csak arra, hogy ott van az OMSZ, ott vannak a mentősök, és az első, hogy körbenéztem, és láttam, hogy ott van egy kis fa vágódeszkán felkarikázva banán. Ugyanis Medinek van egy fa vágódeszkája műanyagkéssel, és ugye azt is elmondtam neki, hogy ha rosszul vagyok, és még ugye tudok nyelni, akkor vagy banánt adjon, azt nem kell úgy drágni gyakorlatilag, vagy cukros vizet, üdítőt. És akkor mondta, hogy anya, bocsánat, felkarikáztam a banánt, de már nem tudtam odaadni, annyira rosszul voltál. Tehát nekem így ez maradt meg. Ugyanis ugye, hogy rosszul voltam, ott azért kellett még egy pár óra, hogy magamhoz térjek, de ez az első, hogy oldalra néztem, láttam, és akkor Medi így megszólalt. Tehát, hogy nagyjából ennyi, de hogy közben mi történt, hogy Medi kinek telefonált, hova ment, azt én ugye nem tudom.
0: Na, majd mindjárt kiderítjük, tartsanak velünk, visszatérünk Mediékhez is, de az eseményről is szeretnék beszélni, mert a hölgyek azért vannak itt tulajdonképpen, mert összefogva, egy összefogás keretében megpróbálják ezt a tudást átadni más gyerekeknek is. Rögtön visszajövünk.

0: 50 óra előtt hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Kovács Renáta édesanyja vendégem, Filip Medált kisfiú, szia mentő, azt hiszem, hogy már rajtad marad egy életen át, Győri Szilvia és Tandri Ágnes. Ágit ismertik a Galagonya zenekarból, én még Galagonya Bohoznak ismertem meg ezelőtt, nem tudom, 30 éve vagy 25, már ő nem annyi idős. Akkor volt baba. Tehát, szóval nagyon sok minden történt, és hát én azt gondolom, hogy na hány éve volt az? Ha már itt tartunk, akkor tessék.
1: Valljatok szint.
2: 10.
0: Á, több az.
2: Ne.
0: Jó, 10, 8.
2: Jó.
0: Na, akkor ti ketten ugye vagytok a szervezői ennek az eseménynek. Meséljetek, mi lesz ez az esemény pontosan?
2: Jó, fontos, hogy egy kicsit előrébb kezdjük a történetet, mert ugye mi már a második szekcióban fogtunk össze. Az első szekciót, vagy az első rendezvényt azt ugye a Billog rendezte, ugye a Laciék, akik a Nasia mentőt meglovagolva a gyerekeknek segítséget akartak nyújtani és oktatást, és ők szervezték meg az első eseményt a Rechner központban. Ott én felajánlottam, mint a zenekar, hogy nagyon szívesen elmennénk, és lennénk a részei, így van, Galagonya és barátai zenekar.
0: 8 éves zenekar.
2: Igen. És ennek nagyon örültek. Ott már nagyon jól éreztük magunkat, én akkor még nem találkoztam se Renivel, se Szilvivel, Szilvivel egy teljesen másik rendezvényen találkoztunk azelőtt, és lezajlott az esemény, mindenki hazament, hurrá, megtörtént. De Szilvi felhívott engem, hogy Egerben is lesz egy Nasia mentős esemény, van-e kedvem csatlakozni újra ehhez a projekthez, és részt venni benne. És mondtam, hogy hát persze, nagyon nagy örömmel, de szívesen megyünk. Azt a Szilvi rendezte. És akkor ez a rendezvény is olyan jól sikerült, hogy a Szilvi rám nézett, és megkérdezte, hogy figyelj, Galagonya, ezt nem csináljuk meg? Hogy nem csinálunk belőle egy országos turnét? És akkor gyakorlatilag itt át is adom a szót a Szilvinek, mert ugye ő volt az, aki tovább akarta vinni ezt a történetet.
1: Egyedül rám hagyod? Igen, én elkezdtem Egerbe egy gyerekrendezvényt, és amikor elkezdtem gondolkodni, hogy kit lehetne, milyen tematikát adjunk ennek az egésznek, és akkor jött ez, hogy a Nasia mentő, meg az LG-ék, hát akkor csináljunk belőle, hozzuk össze ezt. És ott annyira jól sikerült, annyira jól érezték magukat, akkor csak Reni volt ott, Meder nem volt ott. De annyira jól össze tudtuk hangolni, hogy akkor gondoltuk, hogy csináljunk belőle. És ezt hétről hétre fejlesztük tulajdonképpen, hogy mit lehetne még, kiket lehetne belevonni, milyen programokat lehetne, és gyakorlatilag így állt össze az egész rendezvényünk, a sorozatunk.
0: Köszönöm szépen, innen folytatjuk a beszélgetést, visszatérünk Medárthoz, jövök rögtön.

0: Önök a Retro Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágerét, Filip Medárd is itt van velünk, aki már, ugye ez társáv ennek a műsornak a címe, és tulajdonképpen ő már egyfajta sztár. Ugye ezt mondták rá, hogy sztár vagy, ugye?
1: Igen.
0: És te hogy élted ezt meg? Milyen sztárnak lenni? Mesélj.
1: Elég jó.
0: Az miben nyilván? A lányok, hogy ilyenkor szépen néznek rád a lányok az oviban?
1: Igen.
0: Igen, és mit mondanak, hogy menő vagy, medi vagy, hogy tapasztalod ezt, hogy éled meg?
1: Most semmit sem mondanak, mert gondolom elfelejtették, de
0: azért sztár vagy mégiscsak.
1: Igen.
0: Jó, akkor térjünk vissza oda, hogy anya rosszul lett, láttad, hogy alszik, és hogy nincs vele valami rendben. Te mit csináltál akkor? Vissza tudsz emlékezni, hogy mit csináltál hirtelen? Hova nyúltál?
1: Hova nyúltam? Hát megkerestem a telefont is, és felhívtam a mamámat.
0: Igen? És mi történt azután?
1: Utána a mamám felhívta hozzám kommentőt, utána mentők hívtak engem fel, és meg elmondtam a címet.
0: Mi volt a cím?
1: Leván 824.
0: De cuki vagy. Igen, és utána?
1: Utána.
0: Utána mit mondott a bácsi? Hogyan kezdtetek el beszélgetni?
1: Hát, már felhettem. De azért valamit tudok belőle. Azt mondta, hogy menek át a somsédhoz, és reméltem el a csengőt, és így bekopogtam.
0: Ja, hogy magasan volt a csengő, igen?
1: Igen.
0: Bekopogta, és kinyitották az ajtót?
1: Igen.
0: És mit mondtál?
1: Nem mutattam a telefont.
0: És akkor ő beszélt tovább a mentős bácsival.
1: Igen.
0: Nagyon jó. És nem izgultál?
1: Hát, nem.
0: De miért nem?
1: Nem tudom. Nem.
0: Nagyon kis okos tramfiú vagy, és ez nagyon nagy dolog. Hány éves vagy?
1: 5.
0: 5, az azt jelenti, hogy középső sovis vagy?
1: Igen.
0: Nagyon jó. És hogyan fogadtak a társak, amikor a tévében, a rádióban mindenhol te rólad szólt minden hír?
1: Nem tudom.
0: Hát de csak láttad, szépen néztek rád? Megsimogattak, megöleltek?
1: Nem, szépen néztek rám, és reddikbe, amikor Mikulásról volt valami ilyesmi, akkor kaptam ilyen csomagot, és benne volt csomó ilyeség.
0: Igen?
1: Igen.
0: Hát gratulálok hozzá. Hogy köszöntél a mentős bácsinak?
1: Na, szia mentő.
0: És ez honnan jött ez a köszönés?
1: Hát nem tudom.
0: Nagyon cuki vagy, köszönjük szépen, innen folytatjuk a beszélgetést, meghallhattuk a Szia Mentő hiteles történetét itt a Retro Rádióban.

0: Philipp Medárd a vendégem, aki Kovácsolátával, az édesanyjával ül itt a stúdióban. Győri Szilvia és Szandori Ágnes a további két vendégem, és így négyen, illetve még néhány szorgalmas ember közreműködésével ők egy olyan programon dolgoznak, hogy a gyerekek és egyáltalán a társadalom megismerje és megtudja, hogy mit kell csinálni egy ilyen veszélyes helyzetben. Mennyire volt ez veszélyes egyébként? Tehát, hogy itt a címlapokon mindjárt, hogy meghalt, majdnem meghalt az anyuka, életet ment, tehát, hogy volt ebbe, azt gondolom, egy picike barokkos túlzás, mert mindig van a bulvárlapokban, de itt ugye egy valódi vészhelyzetről volt szó.
1: Igen, az azért elég valódi volt, és pont ezért gondoltuk azt, hogy ha Medárdot meg tudta az anyukája tanítani 4 évesen alapdolgokra, akkor az összes többi gyerek is megtanítható óvodáskorba alapdolgokra, hogy a telefont, hogy és nálunk az előadásokon is a mentősök pont ezt mondják el a szülőknek is és a gyerekeknek is, hogy kell feloldani a telefont, Renáta elmondja, hogy van beleírva a segítség, mit kell tenni, és ezek nagyon jó. A szülők is nagyon sokszor nem is merik elmondani a gyereknek azt, hogy nagymamának, nagypapának mi a problémája, mi van akkor, ha elájul a közeledbe valaki, mit tegyél.
0: A zene milyen módon segít?
2: A zene az feloldja azt az agyi munkát, ami előtte van. Ott már ereszdel a hajam van teljesen. De nyilván az a fontos ebben az egész rendezvényben, hogy egy egységé kovácsoljuk. És ugye, amíg az oktatás zajlik, vagy a beszélgetések a Renátával és Medivel, addig ugye mindenkinek figyelnie kell. A zene pedig a végén egy ilyen egységé kovácsolja, ahol mindenki játszik, énekel, táncol, és jól érzi magát, és ugye szokták mondani, hogy a csúcson kell abba hagyni. Hát ez a csúcsa az eseménynek, és itt akkor utána mindenki haza tud menni.
0: Medikém, itt a beszélgetés vége felé nekem lenne egy fontos kérdésem. Te mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?
3: Mentős.
0: Tényleg?
3: Igen.
0: És miért?
3: Milyen? Hát, szerintem mentős fel.
0: De miért? Mi a jó, mi a szép ebben a szakmában, hogy valaki mentős vagy mentősofőr?
3: Nem tudom.
0: Segít másokon, ugye?
3: Igen.
0: Anyának is segített. Mondtál nekik valamit, amikor láttad, hogy anya már jobban van? Megköszönted nekik a segítséget?
3: Igen.
0: Te cuki vagy. Én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt vagytok. Van-e még valami, ami nem hazott a riportban? Annyira koncentráltam.
2: Szeretnénk a Mártont megemlíteni, jó?
0: Említsük
2: a mentőorvosunkat, aki ugye segít nekünk, a helikopteres mentőorvost, hiszen ő tartja az oktatást az OMSZ-os kollégákkal egyidejűleg, tehát hoznak ambubabát, és ott lehet újraéleszteni, megpróbálni, felkészíti a szülőket és gyerekeket arra, hogy hogyan lehet segíteni egy ilyen éles helyzetben, mik az alapdolgok, amiket meg kell tenni.
0: Hát én nagyon szépen köszönöm.
1: Én még szeretném megköszönni az Országos Mentőszolgálatnak is a segítségét, mert hogy ők minden rendezvényünkön ott vannak. És gyakran szolgálati idő után is kijönnek mentőautóval, gyerekekhez, tudjanak segíteni, tudjanak oktatni, és mindent támogatunk.
0: Fantasztikus. Édesanyja, jól vagy?
4: Jól vagyok, igen.
0: Itt minden rendben? Igen, vércukor? Vércukor ügyben?
4: Teljesen jól vagyok. Csak mit? Ugye azt még szerettem volna megemlíteni, hogy Medárd megkapta a Vörös Kereszttől az életmentő érdemérmet. És eddig ő a legfiatalabb, aki ezt megkapta.
0: Hol van az érdemére, Medárd?
3: Nosom.
0: Őrzött, vigyázol rá?
4: Igen, és autóparkolónak használta.
0: Nagyon jó. Köszönöm, hogy eljöttetek.
2: Mi köszönjük a meghívást. Szia.
3: Sziasztok, Fia Rádió.

Ez volt a Retro Rádió Társaság című műsorának mai második órája, hamarosan a délelőttünk véget ér. Ha bárkinek hozzáfűzni valója van, vagy szeretne csatlakozni a mi közösségünkhöz, a DJ Dominikus Fergetek Party oldalon nagy-nagy szeretettel várok mindenkit. Fura szó, mert azt mondják, hogy követ ő, az azt jelenti, hogy valaki elől menj, és a többiek követik. Én inkább valahogy így egymás mellett mennék, még azt sem tartom kizártnak, hogy kéz a kézben. És akik már jártak Fergetek Partiban, tudják, hogy szinte mindig van egy olyan pillanat, mozzanat, amikor vagy megöleljük egymást, vagy megfogjuk egymás kezét, vagy valami közös mókában, játékban részt veszünk. Ugye a homo ludens, ahogy a latin mondja, a játszó, a játékos ember, benne él mindenkiben, én ezt szentül hiszem. Van, akit persze az élet megrángatott, és egy picit nehezebben tudja előhozni magából ezt az énjét, de én tudom, hogy ez mindenkiben benne van, és a bármely buliban, ahol sok ezren összegyűlünk, előjön csak egy pillanatra, akkor már nem mentünk oda hiába, és ahogy szoktam mondani, közönségből közösséget formálunk. Jön néhány kötelezvény, mert hogy kereskedelmi rádió lévén néhány hirdetői üzenet kerül, majd lejátszásra jönnek a hírek is, és aztán visszatérünk, tartsanak velem, és maradjanak itt délután is.

0: Műsorajánló.
1: Létezik egy életmű, ami nem fér bele egyetlen estébe. Csak egy különleges koncertsorozat idézheti meg egy kivételes pálya fontos állomásai.
2: Nem is baj, ha mindenem rámegy, ha jár a zenevonal.
1: Ez a Presser sorozat január 8-a és 17-e között a Kongresszusi Központban.
0: 8 este 3 tematikában.
1: Hódolat a női hangnak.
3: Ő meg énekel, s úgy oda voltam.
1: Dalok a szívről. És egy igazi bandásdi felszabadult örömzenéléssel.
0: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, és legyen ott párjával a Presser sorozat egyik felejthetetlen estéjén január 8-a és 17-e között a

0: csapatot hallgatóina minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Nyári időnk lesz, sok napsütéssel, unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség, tömegverekedésbe fulladt egy diplomaosztó. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség, a bűnözők az idősek aggodalmát kihasználva telefonon keresik meg áldozataikat. Fontos, hogy beszéljünk az idősekkel az ilyen csalásokról, és hogy minden esetben ellenőrizzék az információk hitelességét, mondta a rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
3: A csalók sokszor nagyon felkészültek, sőt, hivatalos személynek, rendőrnek vagy tűzoltónak is kiadják magukat. Tudni kell, hogy a rendőrség és társszervei soha semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat telefonon. Mi a tendő ilyen hívás esetén? Meg kell szakítani a kapcsolatot. Tegye le a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, ellenőrizze az információt, hívja fel a hozzátartozót, akire hivatkoznak. Soha ne adjon át pénzt, bankkártyát vagy ékszert idegennek.
2: 55 államtitkár kinevezéséről számolt be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kinevezettek névsora már megjelent a magyar közlönyben. Kiemelte, az államtitkári kar nemzetközileg elismert, magasan képzett szakemberekből áll. Az új államtitkárok egy harmada nő, a legfiatalabb 23, a legidősebb 66 éves. A kormányfő azt is hozzátette, hogy a kinevezettek jelentős része több diplomával és tudományos fokozattal rendelkezik. Leggyakoribb a jogi, közgazdasági és műszaki informatikai háttér. Donald Trump szerint hamarosan lezárulhatnak az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások. Az amerikai elnök közölte, a felek már egy véglegesítésre váró megállapodás részletein dolgoznak. Elmondta, több közel-keleti vezetővel is egyeztetett a békéről szóló egyességről, amely egyetértési nyilatkozat formájában jöhet létre. Az amerikai elnök hangsúlyozta, a megállapodás részeként újra megnyithat a stratégiai jelentőségű hormuzi szoros, valamint hogy telefonon egyeztetett Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel is. Tömegverekedésbe torkollott egy diplomaosztó Connecticutban az Egyesült Államokban. Először két családtagjai kaptak hajba a nézőtéren, ami hamarosan tömegverekedéssé fajult. A rendőrség végül három embert vett őrizetbe, köztük két New York-i nőt. Az incidens miatt a diplomátadást ideiglenesen leállították. Több szülő is azt mondta, a biztonsági szolgálat túl lassan reagált a konfliktusra. Ma sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi, északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcs hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias idő több órás napsütéssel és gomoly felhőkkel. Főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor. A csúcs hőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Eljött a délután, kellemes délután minden Retro Rádió hallgatónak. Én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és jön a műsor harmadik órája. Lesz benne vidám rész, és sajnos lesz benne szomorú is. Maradjanak velünk, rögtön kezdjük.

Az élet sokféleképpen rendezi a dolgokat, hát ez sem lesz most másképp, mert hogy a héten itt hagyott bennünket Scherer Péter színművész. Hallottuk, hogy betegeskedik, de hogy ez ennyire súlyos lenne, és ennyire közel lenne a megváltoztathatatlan, ezt én sem gondoltam, és közeli barátai sem. Az ő távozásával egy nagyon kedves, szimpatikus és hihetetlenül tehetséges embert veszítettünk el, aki egyébként nem színésznek tanult, de majd erről szólok néhány szót még ebben az órában, és egy kedves ismerőse Luther Imre, versművész, színművész, előadó fog néhány szóval emlékezni Scherer Péterre. És jön hozzánk egy olyan úriember, akinek a neve bizonyára mindenki számára ismerős lesz, hiszen a vezeték neve Széchenyi, és nem véletlen az egyezés, Széchenyi István egyenesági leszármazottjáról van szó, Széchenyi Krisztiánról, ő fogadta el meghívásunkat, vele beszélgettünk arról, hogy az ő művészi pályája és az ő tevékenysége hogyan kötődik a családi örökséghez, valamint mik azok a célok, amelyek mozgatják őt. Tartsanak velem, indul a harmadik óra, itt a Sztársában.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Luther Mirivel beszélgettünk itt a Retrorádióban. A kiváló művész, versművész, színész, előadó sokszor jár nálunk itt a Retrorádióban, de sajnos az utóbbi két alkalommal szomorú apropója volt a látogatásának. Az egyik ugye Cipő halála és az utána következő emlékek, valamint az emlékezés volt a témánk, legalábbis az egyik a beszélgetésben. És most, amiről beszélgetünk, szintén nagyon szomorú. Május 19-én 64 éves korában elhunyt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész, rendező, a magyar színház és filmes élet egyik legkülönlegesebb alakja. Halál hírét a Nézőművészeti Kft. Jelentette be közösségi oldalán. Művész tiszteletére kedden este 21 órakor virrasztást tartottak Budapesten a B32 galéria épületében. Bocsánat, hogy zavarunk, és sajnálom, hogy ilyen ügy kapcsán, de te milyen emléket őrzöl Scherer Péterről?
1: Igazság szerint én nagyon nehéz ilyenkor bármit is mondani, mert tehát nálam ráadásul sokkal közösebb, vagy sokkal nagyobb közös történeteik vannak nyilván egy olyan baráttal, mint mondjuk Bucsi Zoltán, vagy olyan emberekkel, akikkel ugye sok évtizedes pályatársi vagy baráti kapcsolat fűzte őket össze. Egész egyszer megrendített mindenkit, szakmán belül és szakmán kívül is az, hogy elment. Még akkor is, hogyha sokan tudták azt, hogy beteg, de az elmenetele egy ilyen embernek, aki közösségteremtő erővel bírt, akinek a humor az nem pusztán a szakmai eszköze volt, vagy a szakmai kapaszkodója, hanem a lételeme, amivel lényegében a közönség minden egyes emberében tudta tartani az erőt, a lelket, hogy föl tudott vidítani a lehető legrosszabb pillanatban is bármilyen karaktert öltött, tehát akármiről volt szó, tehát ugye nem pusztán színész volt, tehát sokakról mondjuk azt, hogy milyen fajta emberek volt, és mit tudtak képviselni a saját életművükön belül, és ő pont az az ember, aki nagyon sokrétű volt. Tehát a szinkronokat jól ismerjük, a színházi alakításait jól ismerjük, nagyon sokan a rendezéseit is, hiszen rengeteget rendezett. Pont emiatt búcsúzott tőle egyébként a Karinthy Színház, azzal, hogy nem csak a humorát emelte ki, hanem magát a rendezéseit is, vagy Zalaegerszegre, és sorolhat a Kecskeméti Színház, hogy sokrétű volt, hogy szerette a verseket, és leginkább mesét szeretett mondani hangos könyvben a gyerekeknek. Magyarul minden korosztályt meg tudod szólítani. Ez egy elképesztő nagy életműről, nagy tehetség és nagy adottságról tanúskodik, méghozzá úgy, hogy ő például nehezen járta meg a szakmát olyan értelemben, hogy neki például a Színház és Filmművészeti Egyetem az

0: nem adatott meg, mint egy elvégzett és ugródeszkának is jó, vagy a színházi létbe belehelyező egyetem, annak idején ugye főiskolaként, amely, ha valaki ezt elvégezte, akkor sokkal könnyebben került színházhoz, már el tudták helyezni karakterként, tudták, hogy milyen alkat, hogyan tudja ez egyébként a saját útját bejárni, neki ez kimaradt, és gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy elindult egy műszaki pályáról a színház felé, elképesztő erővel és elképesztő sokszínűséggel tudta megvalósítani saját magát.
1: Nagyon köszönöm, Imre, hogy ezeket elmondtad. Veled ugye találkozunk augusztus végén kis Tarcsán, ahol Cipő emlékére elültetünk egy fát, lesz egy fellépés, lesz egy kis versmondás, lesznek dalok, hogy együtt emlékezünk a kiváló szerzőre, énekesre, Ódi László Cipőre, de most itt Serrel Péterre kapcsolatos megemlékezésedet nagyon szépen köszönjük, és hát remélem, hogy most már vidámabb témákban fogunk beszélgetni egymással.
0: Köszönöm szépen, csak annyit ha végére, hogy ő azt mondta, hogy az ember 70 évig él, akkor is 70 évig él, hogyha rossz kedvűen tölti azt el, és akkor is, hogyha jó kedvűen, akkor miért ne töltsük el jó kedvűen? Hát én ezt a szellemiséget szeretném továbbvinni tőle, azt gondolom.
1: Amen. Köszönöm szépen, rendelkezésre állt.
0: Köszönöm én is.
1: És Péterről még annyit, hogy 61-ben született Ajkán, és ahogy Imre is elmondta, nem színészi pályára készült. 87-ben építőmérnöki diplomát szerzett a BME-n, tehát a Budapesti Műszaki Egyetemen, de később mégis a színház mellett döntött. 1995-ben kapott hivatalos színművész oklevelet a Magyar Színész Kamarától, de addigra már aktív szereplője volt a hazai színházi szcénának, és azóta is rengeteg helyszínen mutatta meg nagyon különleges és sokrétű tehetségét. Drága Péter, Isten veled, önöknek pedig drága hallgatók, azt kívánom, hogy kérem, maradjanak velünk, nem sokára folytatjuk a műsort.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Táncművés, sportoló, kulturális rendezvény szervező, számtalan dologban benne van a keze, és nagyon sok mindent tesz országunk asztalára. Fiatal embert, aki a vendégem most, úgy hívják, hogy Széchenyi Krisztián. Bármennyire is furcsán hangzik, legalábbis számomra, Krisztián egyenesági leszármazottja a legnagyobb magyarnak, Széchenyinek. Hát szervusz, és köszönöm szépen, hogy eljöttél.
1: Szervusztok, köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm a hallgatókat.
0: Krisztián, milyen érzés, vagy milyen tapasztalatokat gyűjtöttél felnőve ezzel a névvel, és ezzel az örökséggel?
1: Hát gyakorlatilag én egész kiskoromtól úgy élek, hogy ez a név egy küldetés a számomra, ez egy olyan, hát lehet így fogalmazni, hogy misszió, hogy ennek a névnek gyakorlatilag a mai világban is ugyanúgy meg kell felelni, méltónak kell hozzá lenni, és el szoktam mesélni, hogy volt egy családi találkozónk, ami nekem ez egy ilyen egy mesdje volt.
0: Széchenyiek összegyűltek?
1: Így van. Régebben, ez 91-ben volt ez a családi találkozó, és régebben ez rendszeresen meg volt szervezve, ugye az 50-es években nagyon sokan külföldre szakadtak, diszidáltak, és ezek a családtagok összejöttek, és akkor én voltam a legfiatalabb Széchenyi, és a mi águnkról forgattak egy filmet, Székely Orsolya jegyezte az MTVA-ban No Man Is No Man címen, és akkor készült a családfa, és nekem akkor volt egy ilyen fordulópont, talán a pedig 7 éves voltam, de mégis akkor érintett meg először ott Nagyszenken, a nagy fák árnyékában, a kastélyban, ugyanazon a kövön állva, mint valaha Széchenyi István, Széchenyi Ferenc is állhatott, és akkor megmozdult bennem valami, és azóta ezt egy küldetésnek élem meg, hogy a Széchenyiséghez fel kell nőni, nem elég egy névvel megszületni, hanem ténylegesen a mai világban is ugyanúgy tenni kell Széchenyiként, hiszen ez egy állandóság, úgy érzem.
0: Krisztián, hogy fogadták az osztálytársak, hogy fogadták a lányok körülötted? Ez a menő valakit Széchenyinek hívnak, és nem véletlenül hívják úgy, hanem azért, mert leszármazott a Széchenyi Istvánnak.
1: Igen, egyébként szoktak húzni a barátaim, haverjaim, általában ugye, amikor megyünk valahová, akkor előre engednek, és akkor mondják, hogy hát gróf úr, nyugodtan fáradjon előre, meg hát akkor, hogyha egy szék van, akkor hát a gróf úr üljön le, mert hát ugye, úgyhogy nyilván kaptam, ezek ilyen jó indulatú zrikálások voltak, de mindig mindenki, aki jobban ismert, és aki közel állt hozzám, az mindig büszkék voltak rám általában, mert ténylegesen igyekeztem úgy megélni ezt a nevet, és olyan dolgok mellé állni, olyan dolgokat létrehozni, akár művészetben, akár most szervezőként, ami úgy gondolom, hogy örök érvény és érték a mai napon is, és elvitathatatlanul az, attól függetlenül, hogy most 2026-ot írunk, azok az értékek még mindig értékek.
0: De fiatal vagy, és szerencsére nem sokat, vagy nem éltél semmit az előző rendszerben. A családotokat, a te közvetlen felmenőidet érte valamiféle atrocitás azért, mert ők Széchenyi egyenesági leszármazottai?
1: Abszolút. Hát ezt sajnos elmondhatom. Édesapám már most több mint 20 éve, igazából pontosan 23 éve nincs közöttünk. Uh-huh. Én egy kései gyerek vagyok, édesapám 41-es születésű volt, úgyhogy ő még grófnak született. Somogyban voltak birtokaik, Lábodon pontosabban, és ugye a 47-es törvény először eltörölte ugye a nemesi rangok viselését, majd utána hát ugye aki nem diszidált, azokat kitelepítették, ugyanúgy a kulákokat. Így van.
0: Kis tarcsa voltak ilyen.
1: Így van, úgyhogy édesapámékat is kitelepítették, gyakorlatilag ahogy apukám elmesélte, jött egy teherautó, mondták, hogy akkor egy-két holmit, ami feltétlen szükséges, azt fogják meg, üljenek föl, és ahogy mondtad, az Alföldre elvitték őket, egy 2x2 méteres disznóba helyezték el őket. Nagypapám az egy több mint 2 méter magas ember volt, úgyhogy ilyen kicsit szűkösen fértek el, meg ugye ott volt édesapám, ott volt nagymamám, utána nagypapámat börtönbe is zárták osztályidegenség miatt, apukám nem tudom hanyadik gimnáziumba tudott csak leérettségizni, mert mindenhonnan ugye elzavarták, elküldték, munkahelyet nagyon nem talált. Ugye az volt a szerencse, hogy nagypapám több nyelven beszélt, fordított, így a fordítóirodába tudott elhelyezkedni, mert azt hiszem, hogy négy nyelven beszélt és fordított is, úgyhogy így kapott állást, takarított is, börtönben volt, szóval hogy elég hányattatott volt az időszak a családnak. Úgyhogy igen, ezt édesapám utolsó éveiben, mert nem az egész életét végigkísérte ez gyakorlatilag.
0: Hát igen, szegény, hát 7 éves volt, amikor
1: Így van.
0: Krisztián, innen folytatjuk a beszélgetést, mert Krisztián nem csak viseli ezt a nevet, hanem büszkén viseli, és nem csak büszkén viseli, hanem tesz is érte, hogy a név tovább menjen. Nagyon sok rétű az ő tevékenysége, hogy mik ezek a tevékenységek, mindjárt kiderül.

0: Önök a Retroádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Elmondtam az imént, hogy Széchenyi Krisztián a vendégünk, aki egyenesági leszármazottja Széchenyi Istvánnak, és táncművész, sportoló, kulturális rendezvényszervező, és hosszú-hosszú felsorolás következik a táncművészeti alkotásaidról, különböző színházi alkotásokról, különböző előadásokról és különböző promóciós elemekről és eseményekről. Hát tényleg nagyon színes a te életed. Mi hajt téged Széchenyi Krisztiánként?
1: Nagyon elkötelezett vagyok a magyar kultúra mellett, valamint, hogyha ilyen nagy szavakkal élhetek, akkor a nemzet felemelkedése mellett, és azoknak az értékeknek és azoknak az értékeknek a tovább adása mellett, amik mentén ugye a Széchenyi család elkötelezte magát mindig is. És hát gyakorlatilag táncművészként dolgoztam, foglalkozásomat tekintve én a Táncművészeti Egyetem néptánc tagozatán végeztem, és több mint két évtizeden keresztül a profi táncos, illetve színház szakmában dolgoztam. Úgy gondolom, hogy a kultúra ezen szegmensében is sikerült olyan szerepekben, több színházban megjelenjek, ami mindenképpen szerintem egy égköve volt a tánckultúrának, de ezen belül igazából a családom által képviselt kulturális szegmensekben nagyon sokban igyekszem tenni. Akár lovas kultúrában én gyerekkorom óta lovagolok, a Nemzeti Vágtának a jótékonysági sztárfutamához 4 éven keresztül csatlakoztam, mert úgy gondolom, hogy ugye a család Széchenyi István hozta be a...
0: Hogy ez is hiteles tőled.
1: Köszönöm szépen, de ugye megosztó a vadászat és a vadászkultúra, én vadászemberként is tevékenykedem, itt is igyekszem arra, hogy egy olyan fajta edukációt vigyek végbe a vadászkultúrát belül, ami rámutat arra, hogy milyen értékek és milyen elvitathatatlan kötődése van a vadászati kultúrának, akár Magyarországhoz, de akár a globálisan is, ahogy nevezük, és hogy a vadászat több, mint gyilkolás, ez természetvédelem, ez az állatok populációjának a jó irányba való szabályzás, és ennél még sokkal, de sokkal több, de természetesen ez egy vitatott kérdés, de úgy gondolom, hogy ezt is, hogyha valaki emberként etikusan végzi ezt a feladatot, és emberként ember tud maradni, akkor ebben a kultúrában is olyan módon tudja képviseltetni magát, hogy talán az olyan emberek, akik elítélik a vadász embereket, vagy a vadászatot, azok is megláthatják, hogy ez egy szükséges dolog, akár tetszik, akár nem.
0: Köszönöm szépen, mi nem ítélünk el senkit, viszont hogy azt is tudják nyilván hallgatóink, vagy sokan hallgatóink közül, hogy nem csak az akadémiát, a Lánchidat köszönhetjük Széchenyi családjának, vagy Széchenyi Istvánnak és leszármazottainak, hanem például a magyar lótenyésztésben is elébülhetetlen érdemei voltak az egész családnak, úgyhogy tulajdonképpen ez a lovaglás is teljesen hiteles, ahogy az imént is mondtam tőled. Hát mi az, ami most dolgozol, a legújabb projekted?
1: A legújabb projekt, van szerencsénk, én 2017-ben írtam egy szinapszist Széchenyi István életéről. Ez egy zenés, történelmi, nagyszabású műnek íródott akkor meg, viszont teljesen modern köntösbe szerettem volna bújtatni. Én akkor írtam neki egy előszót is, ahol bátorkodtam úgy fogalmazni, hogy Széchenyi István a maga idejében, igazából a kortársai szemében, hogyha lehet így fogalmazni, egy hippi volt, hiszen olyan újításokat próbált bevezetni, és aztán vezetett is be Magyarország kulturális életébe, valamint gazdaságába, amit a kortársai nem igen tartottak fontosnak, sok esetben azt mondták, hogy szükségtelen. Az idő ugye őt igazolta, de mindenképpen egy újító volt, egy olyan ember, aki nem félt újítani, és ezáltal én is úgy nyúltam hozzá ehhez a műhöz, hogy gyakorlatilag egy romkocsmába játszódik a darab, és a romkocsma szereplői személyisítik meg aztán a reformkorban élő történelmi személyiségeket, mint Veselényi, mint Széchenyi, mint Metternich, mint Kresansz, Széchenyi felesége, mint Széchenyi Ferenc, ugye az édesapa, és gyakorlatilag zeneiségében, képi világában, mind a mellett, hogy hűek maradunk és méltók ahhoz, hogy Széchenyi személyét színpadra vigyük. Mind a mellett egy modern köntösbe, többek közt a 4 Street zenéit is kölcsönözzük, több számot kaptunk a srácoktól, amit ezúton is köszönök, és használjuk, és az egész hangvétele egy modern képi világában mindenben, és most ezen dolgozunk gőzerővel, sok színésszel, 15 színésszel, 8 huszárral, mert lovas produkció lesz, és 14 táncossal.
0: És hol láthatják, hallhatják a nézők?
1: Bemutatónk lesz július 9-én Orfűn, a Történelmi Musical Fesztiválon, majd július 31-én Tiszafüreden a Magyar Tavak Fesztiválja keretén belül egy gálakoncertet tekinthetnek meg az érdeklődők, és utána tervezük és szervezés alatt van szeptember 19-én egy bokcsarnokos előadás.
0: Köszönöm szépen, Széchenyi Krisztián a vendégem, aki a Széchenyi család, a grófi család egyenesági leszármazottja. Azt azért sokan tudhatják, hogy Kossuth Lajossal, hát finoman fogalmazva sem mindenben értett egyet Széchenyi István, hogy is szokták ezt mondani, nem volt közös platform nagyon sok tekintetben igen, de ő mondta róla, hogy a legnagyobb magyar. Emlékezünk így Széchenyi Istvánra, és kívánjuk Széchenyi Krisztiánnak nagyon sok sikert az életben, vigye tovább azokat az értékeket, amelyet az ökügük nagypapájától kapott. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.

Ez volt a Retro Rádió Sztársár című műsorának mai harmadik órája. Ha bárkinek üzenete lenne, vagy hozzánk szólna, lehetősége van erre, akár a Retro Rádió Facebook oldalán, akár pedig a mi oldalunkon is, a DJ Dominik plusz Fergetek Party oldalon. Május 23-a szombat, a tegnapi nap, ez volt 53-ban a visszavágója annak a bizonyos 6-3-as mérkőzésnek, amikor a magyar válogatott saját pályájukon leiskolázta az angol 11-et, a nemzeti 11-et, akik akkor verhetetlennek tűntek, és nem tudom hány évtizeden keresztül nem kaptak ki oda-haza. Aztán eljöttek Budapestre, nagyon fogadkoztak, hogy majd itt visszavágnak, hiszen semmi különbség nincs. Ott a magyarok győztek idegenbe, itt majd győznek ők. Nem teljesen így alakult a történet, ugyanis 1954. május 23-án Budapesten 7-1-re nyert a magyar válogatott, és azt mondják, hogy akik ott voltak, és akik játszottak, hogy nem is volt reális ez az eredmény, mert ennél nagyobb volt a fölény, ami a magyar csapatot jellemezte. Hát azt hiszem, ez jó példa minden futballt szerető és minden futballozni vágyó magyar fiatalnak, lett legyen ő hölgy vagy úr. Itt a Retro Rádióban viszont folytatódik a műsor, hamarosan jön az utolsó óra, remélem még akkor is együtt leszünk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: 2%-os gazdasági növekedéssel számol a kormány, keresik a legvirágosabb településeket, már is itt vannak a világító felhők. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már ősszel érkezhet a nyugdíjasoknak szánt szépkártyás támogatás, erről Magyar Péter beszélt az RTL-nek. A miniszterelnök szerint a kisebb nyugdíjból élők magasabb összegű támogatást kaphatnak. A kormány emellett 100 000 forintos iskola kezdési támogatást tervez a rászoruló családoknak. Magyar Péter azt is elmondta, idén nagyjából 2%-os gazdasági növekedéssel számolnak, és folytatják az uniós forrásokról szóló tárgyalásokat. Hozzátette, csökkentenék a politikusok fizetését, és átalakítanák a többi között a végrehajtási rendszert is. Legalább 24 ember meghalt, több mint 50-en pedig megsérültek egy robbantásos merényletben Pakisztán délnyugati részén. Egy katonákat és családtagjaikat szállító vonatot ért támadás, egy robbanóanyaggal megrakott jármű neki csapódott az egyik vagonnak. A detonációban több vasúti kocsi kisiklott, kettő pedig kigyulladt. A halottak és sérültek között nők és gyermekek is vannak. Egyelőre senki sem vállalta magára a merényletet. Még május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést idén is 5 kategóriában hirdették meg. A fő kategóriák mellett tematikus pályázatok benyújtására is lehetőség van, mondta el rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
3: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása a település zöldítési programokba. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket.
2: Már pünköskor feltűntek itthon az éjszakai világító felhők. A különleges jelenség szokatlanul korán érkezett, mivel ezek a felhők általában csak júniusban jelennek meg először az égbolton. Az időkép azt írta, ezek a légkör egyik legmagasabban kialakuló felhőtípusai, mintegy 80-85 kilométeres magasságban keletkeznek, és visszaverik a napfényét az éjszakai égbolton. Tavaly június 4-én figyelték meg először a jelenséget, így az idei megjelenés rekordkorainak számíthat. Ma igazi nyári időre készülhetünk, sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkülhet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a napos meleg idő, időnként gomoly felhőkkel, egy-egy futózápor főként a középső ország részben fordulhat elő. Az előrejelzések szerint kedden tovább erősödik a felmelegedés, túlnyomóan derült, száraz idő várható, helyenként már 33 fok körüli csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Elérkezett műsorunk utolsó órája, Márkony Attila, DJ Dominik vagyok, kívánok mindenkinek kellemes napot, az úton lévőknek biztonságos közlekedés, vagy hogy a motorosok mondják, széles utat, főzőtársaimnak továbbra is csupa jót kívánok, sőt, mindenki.

Önök a Retrorádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Van egy város Magyarországon, Észak-Magyarországon, a Dunakanyarban, amely egyébként valamiért nagyon befogadó. Nem tudom, van egy néhány ilyen település az országban, ahol valamiért mindig jó, de valamiért ott még jobb. Hát ilyen település Esztergom is, és ráadásul egy páratlan felfedezés történt a héten, mégpedig egy rendkívül ritka 11. századi ezüst érmét találtak, és ez a talált érme arról szól, hogy mi lehetett Esztergom a korabeli neve, úgy 11. században vagyunk. Hát elmondom, Esrigin, így ejtendő ez, egy E betű, egy S betű, egy R betű, egy I betű, egy G betű, egy I betű, és egy másik N, így kiolvasva egyben. A szó ez lehetett vélhetően Esztergom korabeli neve. Ez egy 0,4 g-os ezüstpénz, 14,5 mm az átmérője, tehát szűk másfél centi, különleges körirata is van, és ahogy említettem, olvasható rajta a város eredeti neve. Hát köszönjük szépen a numizmatikusoknak, hogy ezekre a dolgokra vigyáznak, és hát annyi felfedezés történik az országban, hogy Magyarország nem csak lelkéről, vendégszeretetéről, nem csak sportjáról, hanem bizony tudományos életéről és felfedezéseiről is világhírű. Nagyon büszke vagyok rá, hogy ide tartozom, és én azt hiszem, hogy egy remek lehetőség az ország számára, hogy így összefogva még előrébb, még feljebb jussunk. Maradjanak velem, ez a Retrorádió, benne pedig azt társávot hallgatják.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Két úriember ül velem szemben itt a stúdióban. Mindkettőjüknek, hát hogy is mondjam, hosszú története van. Egyikőjük a labdarúgás történetének egy nagy szervezője, nagyon sok felé jár, nagyon sok csapatot menedzselt és menedzsel. És a mai témánk ezek közül az egyik, mégpedig a magyar borász válogatott, akik jelentem Európa bajnokok. Jelenleg ők tartják az Európa bajnoki címet, vagy ők őrzik, majd hogy hogyan és milyen formában erre kitérünk, mert ez is érdekes. A másikójuk pedig Bősze Csaba, aki talán, ha névről elsőre nem ugrik be, akkor annyit segítek, hogy ő Anettnek a párja, akiről reggeli műsorban nagyon sokat hallunk. Nagyjából mindent tudunk már vele kapcsolatban. Zoltán a szövkap, szövetségkapitány, a magyar borász válogatotté, míg Csaba az egyik játékos és kiváló borász, ő maga is. Zoli, te vezetted például, hogy vezeted a magyar parlamenti válogatottat, és hogyan keveredtél a borászokhoz?
1: Az volt előbb. Ugye én csináltam a Fradit, igen, az atlantai olimpiai csapatot éppen 30 éve, majd meg fogjuk ünnepelni, és a nemzeti válogatott kispadján is van, 49 meccsen, mint technikai direktor, és érkezett egy levél 2006-ban a futballszövetségben, egy kérés, hogy formálódik egy ilyen borász válogatott, és hogy szeretnének szakmai szervezési segítséget kapni. És a legendás titkárnő, akit talán ismersz, a Jutka, csak azért mondom, nem mondom, hogy 1000 évig ott volt, mert hölgy az illető. Ő természetesen nekem hozta azt a levelet, mert tudja, hogy a családom hagyományosan pálinka főzésben benne vagyok 4 éves korom óta. Nagyapám földműves, szőlészborász, híres kocsmáros volt, apai, anyai pedig református lelkész, úgyhogy ott is a papi szőlő. Hát mondjuk igen, a úrvacsorához, igen. És tudta, hogy ezt csak nekem adhatja, és megmondom őszintén, hogy épp akkor a válogatottnak voltam a technikai direktora, tehát nem valahol unatkoztam parkolópályán is, hogy jaj, de jó, hogy megtalált valaki, szólnak hozzám, hanem ezt én akkor a értéknek gondoltam akkor így spontán mindjárt, hogy hát ezt akkor én fölkarolom, és így történt ez 2006-ban, ha jól számolom, akkor 20 éve éppen.
0: És a csapat egyébként nagyon jól szerepel, ahogy említettem, Portugáliában 2024-ben Vino Euro 2024, ez a neve az Európa-bajnokságnak, és az aranyérmet itt tartom a kezemben, nem tudom, hallják-e hallgatóim, csörög. Ez az aranyérem, ezé a csapaté. Csabi, te milyen poszton teljesítesz?
2: Hát, ahol nagyon szeretek játszani, az az irányító közép

0: Már szeretem, ha nálam van a labda.
1: Helyes. Zoltán, mit szól ehhez a tervhez? Mert oda sokan pályáznak erre a posztra.
2: Igen, mondják sokan, amikor először beszélek velük, és ez a parlamenti csapatnál főleg így, hogy milyen poszton játsz, és mondja azért, hogy mindent labdát. Na mondom, ez, én egyet ilyet ismertem, a Paul Medley a 70-es évek Lícébe, aki jobb hátvédtől bal szélsőig minden poszton válogatott szinten játszott, de és akkor sokan vannak valóban középpályások, akik szeretnek irányítani, de nem dicsérve egy szembe a Csabit, valóban azt gondolom, hogy egy értéke lesz a csapatnak, mert ő viszonylag újonc, hiszen tavaly kapcsolódott be hozzánk egy ilyen többszörös áttételen keresztül, ha érdekes, elmondom, mert ugye van azért egy tudatos csapatépítés, hiszen a nagyöregek Gere Attila, Bok Józsi, Légli, a kisebbik Takler, ezek kiöregedtek, ugye generációváltás van minden, és azért figyelem és figyeltetem az országot.
1: Scouting.
2: Abszolút a scouting szisztém, azt már én 80-ban az első angliai tanulmány utamon azt a nagy szeretettel tanulmányoztam, és itt viszont azt értünk, hogy a Buzánszki Enő bácsi, ami rengeteg jó szolgálti eseménye voltunk együtt a Kárpát-medencébe, és a fia, a kis Buzánszki ajánlott nekem egy Sári Sápi borász fiút, a Gombola Gábort, és a Gombola Gábor pedig ajánlotta maga mellett a konkurensnek a Bősze Csabit, úgyhogy itt került a Csabi hozzánk, és azt gondolom, hogy nem szeretek se tippelni, se előre mondani dolgokat, ma szoktam mondani, a futbolistán babonásabb állatfaj a világon nincsen, csak az öreg futbolista, az még inkább, de én azt gondolom, hogy értéke lesz a csapatnak.
1: Folytassuk innen a beszélgetést, témánk labdarúgás, mégpedig egy magyar siker, ugyanis 2024-ben a magyar borászválogatott Európa-bajnok lett. Nagyon komoly sajtója van, itt van előttem egy óriási halom cikk, amely arról szól, hogy hogyan nyerte meg ezt a sorozatot a magyar válogatott, és 2026-ban is készülnek ugyanezt megtenni, megvédeni a címet. Folytassuk a beszélgetést, tartsanak velem, rögtön visszatérünk. Locker.

0: a Starship Várgonyi Attilával.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

0: Önök a Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit, magyar borász válogatott készül az Európa bajnokságra. Csabi is itt ő velünk, Bősze Csaba és a szövetségi kapitány Magyar Zoltán. Csaba nem csak kiváló borász, hanem játékos is, középső középpályás posztra áhítozik. Nagyon, az a mez egyébként nagyon szűk tud lenni, és nagyon tud égetni, hogyha az ember nem ügyesen terelgeti a labdát. Te merre focisztál, Csabi?
1: Hát én Győrbe kezdtem, én egy ilyen foci osztályba is jártam, az Etónak a foci osztályába. Még akkor Garam Józsi bácsi volt az edző Győrben, de én az Etóban nem fociztam. Én akkor magát a labdarúgást azt máshol folytattam, más csapatba, és az edzéseket folytattam. Onnan elkerültem a győri Mávdacba, és onnan pedig Pápára. Pápa akkor NB1-es csapat volt, ott akkor a első csapatig sikerült felverekedni magam. NB1-es mérkőzésem sajnos az nem lett, de sokat készültem az első csapattal, és onnan 21 éves koromban jöttem el, azt már viszont a munka miatt, tehát nem tudtam összeegyeztetni azt, hogy reggel 9 órakor edzés, délután 4 órakor edzés, ott már nem kaptunk olyan szerződést, amiből meg lehetett volna élni, meg én akkor indítottam a vállalkozásomat, és hát az sok munkát igényelt. De a futballtól nem szakadtam el, mert aztán Bábolnára igazoltam, ami Ászárhoz egy 15 kilométerre lévő település.
0: Az autópálya mellett ott van egy remek ilyen gyors étterem is, meg benzinkút is.
1: Így van, és ott 10 évet megyei első osztályba fociztam.
0: Ez egy komoly labdarúgó múlt, tehát ez azt jelenti, hogy a labdával jó barátságban vagy. Milyenek a csapattársak? Mennyire tartod erősnek a magyar válogatottat?
1: Hát szerintem meglepett engem is, mikor először voltam, hogy van egy-két olyan játékos, aki látszott, hogy nem a megye kettes szintről jött. Tehát látszott, hogy vannak ott NB1-es játékosok, illetve NB-s múltal rendelkező labdarúgók. Nagyon vegyes a csapat. Vannak fiatalok, vannak idősebbek, és szerintem ettől is jó ez a csapat, hogy megvan a fiataloknak a lendülete a csapatban, és megvan az idősebb játékosoknak az a tapasztaltsága a pályán, ami reméljük, hogy sikerre vezeti és címvédésre vezeti majd a csapatot.
0: Csabi, még annyit mondj meg kérlek, hogy a te borászatod merre van helyileg?
1: Én Ászáron borászkodok, egy 11 pár hektáron művelünk szőlőt, és ebből készítünk
0: bort. Győr mellett van egyébként, nem messze
1: Győrtől. Hát Győrtől 30 kilométer, Komárom-Esztergom megye egyébként, Tatabányától is 30 kilométerre vagyunk.
0: Hát kívánok sok sikert, folytatjuk mindjárt, Szövkap elemzi nekünk, hogy milyen eséllyel megyünk, és van egy történetünk, mert persze a borászokkal is történik mindig valami, ezúttal az éremmel és a kupával, de hogy mi történt, ezt is elmeséljük mindjárt.

0: Önök a Rettőedőt hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágerét. Nagyon rohan az időnk, itt mindjárt véget is ér ez az óra. Két remek labdarúgás és bor szerető ember ül itt velem szemben, a magyar borász válogatott egyik játékosa, középső középpályása Bősze Csabi, és Magyar Zoltán a szövetségi kapitány, aki egyébként a magyar válogatottnál is, az MLS-nél is sok-sok évet lehúzott, és egyébként a magyar parlamenti válogatottat is vezeti. Zoli, milyen eséllyel indulunk az újrázásra?
1: Hát nehéz megmondani, mert két újabb csapat is lesz, akik újoncok. Azt tudni kell, hogy az első Európa bajnokságot azt én rendeztem 2011-ben, és akkor hatan voltunk. Talán érdekes. Magyarország, Ausztria, Szlovénia, Olaszország, Németország és Svájc, utána időközben kapcsolódott Portugália, nagy örömünkre, és sokan is tudják, hogy ott is készítenek nem is rossz bort.
0: Portugália az borhatalom, ugye?
1: Az ő borhatalom, így van, viszont Csemorvország, erre értettem, hogy nem is annyira gondolják, de vannak elég jó borok ott lent a osztrák határ mellett, és velük kiegészült, és most a franciák bejöttek megint egy nagy bor és futball nemzet, és bejöttek a románok, úgyhogy most már nekem van egy olyan feladatom is, hogy itt a határon túli kapcsolataim révén majd figyelem, hogy esetlegesen jó futballozó erdélyi magyar nemzetiségű borászok nehogy már az ellenfelet erősítsék, úgyhogy már megtettem a lépéseket, úgyhogy a románoknak a vezetője egy brassói születésű román fiatalember, elég agresszív, úgyhogy figyelni kell rá. Mondta is nekem, mert tudja, hogy a Bölöni Lacival jóba vagyok, és mondta, hogy hát nem beszélnék-e a Bölöni Lacival az ő érdekükből, hogy vállalja az ő irányítását. Mondom, nagyon, nagyon sportszerű vagyok, igazi sportember, de mondom, hülyeségeket ne kérje tőlem, hogy erősítelek beleteket mesterségesen. Úgyhogy lesz ez a két új csapat, és Toszkánában volt október végén, november elején egy konferencia, ahol megnéztük a mérkőzés helyszíneket, szállásokat, és a sorsolás az úgy volt, hogy az olaszok voltak kiemelve, mint rendezők, és mi, mint védők, és nagyon nagy a respektünk, megmondom őszintén, mert egy bronz, két ezüst után már nekünk nagyon dukált egy aranyérem, és Portugáliában pont a erődöntőben a egyik bor és futball nagyhatalmat, Olaszországot tudtuk leküzdeni, a döntőben pedig a házigazda portugálokat, erről még muszáj leszek mondani egy szót, hogy nagyon nagy a respektünk, de természetesen mindenki minket akar majd megverni, és biztos vagyok benne, hogy a rendező olaszok azok mindent el fognak követni, hogy hát ha már maguknak megrendezik, akkor ne távozzanak valami fényes érem nélkül. A portugálokról csak annyit, hogy ugye ők rendezték, nagyon lelkesen, portói borvidék, és amikor megnyertük, mentünk át az étkezdébe, ami egy sportcsarnokba volt berendezve, és ez az igazi sportszerűség, hogy a cateringnek a vezetője az összes pincért sorba állította, kihívta a konyháról a séfeket, kuktákat, konyhalányokat, és egy sorfalat alkottak, ahogy mi bevonultunk étkezni, és egy vastapsal köszöntöttek ez minket. Korrekt. Ez egy fantasztikusan szép dolog.
0: Még annyit mondj meg gyorsan, mi történt ez a kupával, éremmel?
1: Hát az történt, hogy kétszer is ünnepeltünk, mert a EB döntőig egy világhírű, és ne népszerűsítsük őket, ilyen transport cég valahogy elkeverte a trófeát is, és az érmeket, úgyhogy a portugálok a pezsgőről, meg a külsőségekről gondoskodtak, és megünnepeltük rendesen, mint említettem is, ilyen szép külsőségek is voltak, viszont a fiúk, minden rosszban van valami jó, úgyhogy az akkor évben, decemberben éppen a Pannon Borműves cégnek volt a szokásos karácsonyi mustrája a TF aulájában, ugye stílszerű hely.
0: Nem
1: a
0: is sport akár, miatt,
1: igen. Így van, én is oda jártam jó pár évig, és akkor ott csináltuk. Meg eljött a Európai Szövetség egyik alelnöke, a főtitkára, és hát, hogy a esztétika is legyen a dologban, a dr. Kenyes Nóri gyógyszerész egyébként, Miss Universe Hungary 2024, fölkértem őt és meg egy TFS kosaras lányt a diátadóra, úgyhogy azt gondolom, hogy csodás volt, és hogy nehogy azt higgye bárki is, hogy ez valami olyan uli-buli torna volt, hogy ja Istenem, elkeverték a trófeát, meg az érmeket, megkértem a sportba a barátaimat, és én is adtam écát, és egy kétoldalas fényképes
0: szikszúra
1: összeszedték, hogy a világ top labdarúgásában milyen malőrök voltak, kupa ellopás, sérülés, stb. Még a Forma 1-et is
0: belőhetünk. Egyet mondj nekem, egyetlen egyet ebből a sokból.
1: Igen. Talán az angol kupa.
0: Igen, az,
1: és amit ugye egy külterületen, egy külvárosba egy úr sétáltatta a kutyát, és az ott a bokroknál akarta, gondolom, végezni a dolgát, a Pickles befőtt, és akkor úgy találták meg, és értesítették a rendőrséget. De hát ugye a Fraditól is ellopták a magyar kupát.
0: Hát meg a világbajnoki kupát is ellopták, meg Ramos ledobta
1: így
0: a buszalát.
1: Így van, ledobta, így van, rengeteg milyen történt. Úgyhogy ez kihozta ez a Malőr ezt a jó cikket, mert nagyon élvezték, nagyon jó nézettsége volt ennek, hogy olvasottsága ennek a cikknek.
0: Srácok, én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Csabi, téged nagyon szeretünk továbbra is, Anettet is, vigyázzatok egymásra, és sok sikert kívánok a 10-es pozícióhoz. Mondom, az nagyon, nagyon kell teljesíteni, mert arra nagyon figyelnek. Zoltán, neked pedig jó szövetségkapitánykodást minden csapathoz, ahol dolgozol, és remélem, hogy még, mert azt nem zárjuk be, mert ez elég jó az a stadion, meg új, de ha bármi ötleted van, én veled vagyok továbbra is. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
1: Köszönjük szépen.

Ennek a rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Hallgatóink nagyon sok üzenetet, nagyon sok kedves sort írnak ide a Retrorádióba, és tényleg nagyon büszkék vagyunk, nagyon sokszor találkozom más médiumokban dolgozó kollégákkal, barátokkal, vagy lemezlovasokkal, és mindenki panaszkodik, hogy milyen csúnyákat írnak az oldalra, meg miért mit élkeznek, meg miért ezt vagy azt teszik hallgatóink, vagy nézőik, vagy éppen követőik. De az a mi szerencsénk, hogy itt gyakorlatilag nulla a Retrorádióban, vagy egy-két. A választások környékén volt egy-két vélelmezett sérelme bizonyos hallgatói köröknek, azt ideírták, de ezen kívül tényleg nem szoktunk kapni semmiféle kritikai megjegyzést, ami vélhetően vagy reményeim szerint, inkább így mondom, azért van, mert igyekszünk mindent megtenni, hogy a legjobbat hozzuk ki a műsorból. Kaptam egy nagyon kedves üzenetet, és csak szeretném megosztani önökkel. Kéringer Tercsi írt nekünk. Jó volt a műsor, kedves Attila, mindig szívesen hallgatom tartalmas jó beszélgetéseit. Ha csak tehetem, ott vagyok a Retrorádió mellett, hát feltöltődöm a műsortól. Egy végtelenül kedves, udvarias, intelligens, tájékozott ember és az ember nagybetűvel. Sok ilyen műsor kellene, közelebb hozni az embereket egymáshoz, hogy gazdagítsa mindannyiunk lelkét. Hát köszönjük szépen a véleményt, nyilván nem azért olvastam ezt be, hogy magamat fényezzem vele, hanem azért, hogy ez pont az a törekvés, amivel mi itt nekiállunk hétről hétre Rolival, Attilával és a stáb többi tagjával, hogy létrejön a Starshop című műsor, és hát ezek szerint vannak olyanok, akik ez el is ér, ez a dolog. Köszönöm mindenkinek, aki velem tart, tartsanak velem, jön a folytatás itt a Retrorádióban, bár már nem sok van hátra a műsorból.

0: Ez volt a Retro Rádió mai Starshop című műsora, ahogy ígértem, hamarosan autóba ülünk, és nekivágunk a M7-esnek, és ellátogatunk Balatonra. Tulajdonképpen indul a szezon, indul a nyár, és ilyenkor rengeteg fellépés és rengeteg öröm, ami minket összeköt, és köszönöm szépen hallgatóinknak, hogy ellátogatnak a sok-sok eseményünkre, hiszen a nyár során több mint 100 helyszínen és különböző rendezvényeken várjuk azokat a kedves hallgatókat, akik szeretik a retrózenét, szeretik azt a stílust, azt az életérzést, azt az igenlést, amit mi így együtt közvetítünk. Kívánok mindenkinek a délutánra is kellemes rádióhallgatást. Attilának és Rolandnak köszönöm szépen minden munkáját és munkásságát, amit beletettek ebbe a műsorba, nem csak most, hanem az elmúlt időszakban. Ugyanígy köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a házigazda, Árkony Attila, DJ Dominik, legyenek jók, és ahogy nagymamám mondta, ne feledjék, minden jóra fordul, csak egészség legyen.
1: Műsorajánló.
2: Létezik egy életmű, ami nem fér bele egyetlen estébe. Csak egy különleges koncertsorozat idézheti meg egy kivételes pálya fontos állomásait.
3: Nem is baj, ha mindenem rámegy, ha jár a zene vonat.
2: Ez a Presser sorozat január 8-a és 17-e között a Kongresszusi Központban.
1: 8 este 3 tematikában.
2: Hódolat a női hangnak.
4: Ő meg énekes úgy oda voltam.
2: Dalok a szívről. És egy igazi bandásdi felszabadult örömzenéléssel.
1: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, és legyen ott párjával a Presser sorozat egyik felejthetetlen estéjén január 8-a és 17-e között a Kongresszusi Központban.
3: Van a szívemben, és a kalapács ott van a kezedben.
2: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóina. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
5: Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait, remek nyaruk lehet a diák munkásoknak. Országos ürgeszámlálás, továbbra is van miért aggódnunk. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kinevezték a Tisza kormány 55 államtitkárát, a miniszterelnök közölte, nemzetközileg elismert, magasan képzett szakemberek kapták a megbízásokat. Egyharmaduk nő. A legfiatalabb államtitkár 28, a legidősebb 66 éves. Magyar Péter hozzátette, a kinevezettek jelentős része több diplomával és tudományos fokozattal rendelkezik a jogi, közgazdasági, műszaki, informatikai és társadalomtudományi területekről. Szépen kereshetnek nyáron a diák munkások, átlagos órabérük elérheti a 2500 forintot, ám a nyelvtudást vagy más speciális tudást, készséget igénylő pozíciókban elhelyezkedők ennél sokkal többre számíthatnak. Ők az egyik állásközvetítő legfrissebb összesítése szerint több mint 500 000 bérrel kalkulálhatnak havonta, és ezt készhez is kapják, hiszen 25 éves korukig, eddig az összeghatárig biztosan nem kell esziat fizetni. Lassabban ugyan, de továbbra is csökken a hazai ürgeállomány, ez derült ki a tavaszi országos összesítésből. Fontos és védett állatokról van szó, karbantartják a vidéket és táplálékul szolgálnak a ragadozó madaraknak. Részletek Váci Olivér etológustól, a vadonleső program munkatársától.
6: 17 terület volt, ahová jutottak a felmérők, csökkenés még mindig megfigyelhető, ami lassulni látszik. 82 óta védett fajjá vált, tehát annyira megritkult már addigra, és 2012-re fokozottan védetté kellett tenni, mert már kevés helyen találni ürgét, ott sem mindenütt biztosított az állomány fennmaradása, tehát egy nagyon erősen ritkuló állatfajról van szó, nem csak Magyarországon, hanem a teljes elterjedési területén Európában.
5: Elektronikus karkötőkkel figyelnék meg a veszélyeztetett tiniket Svédországban. Azokról a gyermekekről van szó, akikre alvilági bandák vetették ki a hálójukat. Gyilkosságok elkövetésére toborozzák őket, hiszen a helyi törvények szerint akkor sem küldhetik őket börtönbe, ha lebuknak, és a bíróság elítéli őket. Júliustól érkezik is a szigorítás ezügyben. 15-ről 13 évre csökken a büntethetőségi korhatár Svédországban. Remek időnk lesz, sok napsütéssel, 30 fok körüli csúcsokkal, utána késő este 16-22 fok következik. Éjszaka sokfelé felhők takarhatják az eget, de csapadék sehol sem valószínű. A folytatásban erősödik a felmelegedés, holnap helyenként akár 32 fokban is reménykedhetünk. A szél megélénkülhet főként a Dunántúlon. A kedd is nyáriasan meleg időt ígér mindenütt, derűs órákkal, helyenként több, de inkább kevesebb felhővel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: A mikrofonnál Jurásák Balázs, nagyon kellemes vasárnapot, pünkösdi hosszú hétvége, rengeteg nyereménnyel. Az LGT előtti főhajtás, a ringasd el magad jön a repülőktől, én meghozom a Presser koncertjegyeket, aztán a London Beat-et és kezdésnek a Queen. I want to break free!

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Charlie kávéháza akkor is jól szól, ha hajnalban elvileg bezár. Remélem mára már sikerült valamit behozni a pihenés hiányból, csökkenteni az alvás hiányt, bár sokan vannak, akik akkor sem képesek teljesen lelazulni, amikor van rá lehetőség, folyton jár az agyuk, hogy mi mindent lehetne még csinálni a rendelkezésre álló órákban. Tudom, mert sajnos sokszor én is beleesek ebbe a hibába. Tudatosítani kell magunkban, hogy igenis, erre is kell időt szánni, mint ahogy arra is, hogy a zene segítségével tegyünk egy nagy utazást. Presser Gábor segít majd ebben. Januárban a Kongresszusi Központban jön a Presser sorozat, egymás után 8 koncert. Az egyikre pedig önöket is szívesen elviszem, csak figyeljék a játékot. Aztán hallgatjuk Samantha Foxot, jön a Touch Me, és mejáldal az All About the Money.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Empire State of Mind, Alicia Keys-től és Jay-Z-től. Tegnapig azt mondtuk, hogy egészen nyárias időnk van, hát ezt most már pontosíthatjuk. Gyakorlatilag megjött a nyár, holnapra meg kedre még melegebb lesz, aztán úgy néz ki, hogy szerdára érkezik egy hideg front, de dideregni akkor sem fogunk. Pünkösd vasárnapja van, melyet a keresztény egyház születésnapjaként is számon tartunk. A húsvét utáni 50. napon a Szentlélek kiáradt az apostolokra, és tulajdonképpen lehetővé tette számukra, vagy képessé tette őket, hogy hirdessék az evangéliumot akár a világ minden nyelvén, hogy az isteni üzenet mindenkihez eljuthasson. Maga a szó egyébként a görög Pentekosztéból származtatható, ez egyszerűen csak annyit jelent, hogy 50. Emellett arról se feledkezzünk meg, hogy május 24-e van Eliza és Eszter napja, a hölgyeknek sok boldogságot. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk, és közben jönnek már is a további nagy-nagy slágerek, hallgatjuk a TNT-t és Mike Oldfieldot is, ebben a napsütésben vetülhet is némi árnyék a falra. Shadow on the Wall.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Már a TNT rajongóknak sem kell sokat kibekkelni. Két hét múlva szombaton újra nagyszabású szabadtéri buli Budapesten. Dobrádi Ákosék, ahogy az elvárható, az elmúlt 30 év legjavából válogatnak. Én is így teszek, csak nálunk még nagyobb a merítés mondhatni. Csak előbb még nézzük meg, hogy mi a helyzet az utakon. A 8-ason Herend térségében történt egy baleset, két személyautó karambolozott. A 67-es kilométernél a város Lőd felé vezető oldalon egy sávot lezártak. A 85-ösön Kóny közelében egy személyautó és egy traktor ütközött, a 16-os kilométernél a főutat teljes szélességében le is zárták. Pont a hosszú hétvége közepén tartunk, elvileg most kell, hogy a leglazább legyen a forgalom, mert hát aki el akart indulni, az már tegnap nagyrészt megtette, a visszaút meg majd holnap következik, de azért figyeljenek, 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk, és jönnek a további kiváló slágerek a ma délutáni válogatásban, az Ace of Base és a Don't Turn Around és Kim Carnes, ez a Belly Davis Eyes.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. I Want to Know What Love Is a Foreigner-től. A zenekar az 50. jubileumát ünnepli, bár ebből a felállásból tulajdonképpen már senki sincs benne. A gitáros dalszerző Mick Jones egészségügyi állapota miatt nem nagyon lép már fel, és hát Lou Gramm, az eredeti énekes is már nagyon régen kilépett, viszont amikor a Foreigner-t beiktatták a Rock and Roll Hall of Fame-be, akkor rendeződött a viszonya a csapattal, vagy inkább a név örököseivel, és az aktuális turné bizonyos állomásain vendégként visszatér, és ő énekli az I Want to Know What Love Is-t. Ikonikus darab, az biztos, és Presser Gábornál is vannak ilyenek bőséggel. Ezekből jövő januárban rengeteget meg fogunk hallgatni, hiszen egymás után 8 koncertet is ad majd a Kongresszusi Központban, ahova önöket is várjuk.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Tessék, Retro Rádió!
2: Szia, Imre vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, kedves Imre, útközben vagy?
2: Éppen meg is álltam már.
0: Na, merre haladsz amúgy?
2: Hát most éppen megyek hazafelé, és akkor kezdődik a hétvégi pihenés.
0: Hát éppen időben, már túl vagyunk a hosszú hétvége felén tulajdonképpen.
2: Hát tulajdonképpen igen.
0: Jó van, Imre, akkor gyorsan még így állás közben mondj nekem egy jó megfejtést.
2: Szerintem a Hip Hop Boys-tól volt a Fel a hegyekbe talán.
0: Így van, nem talán, hanem egészen biztosan ez volt, úgyhogy már is mutatok neked valamit, aminek nagyon remélem, hogy örülni fogsz.
2: Hú, nagyon.
3: Gratulálunk! Az önnyeremény egy páros belépő a Presser sorozat Hódolat a női hangnak koncertjére.
0: Imre? Jó,
2: ez nagyon jó, ezt nagyon szeretem, ez igen, remélem, hogy ez egy szuper nap lesz.
0: Én ebben egészen biztos vagyok, ez nem csak egy remény, ezt már előre borítékolhatjuk. Köszönöm szépen, hogy játszottál, és akkor jó pihenést erre a másfél napra, ami
2: köszönöm
0: így még marad.
2: Köszönöm szépen, vigyázz neked magadra, is viszont kívánom, szép hétvégét.
0: A folytatásban is adott lesz még a lehetőség, úgyhogy érdemes próbálkozni, aztán hallgatjuk majd a V-motorokat. És mondjuk Beyoncé-t is. Crazy in Love, ez is érkezik itt a Retro Rádióban.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
4: Megint az unokázós csalók, itt a figyelmeztetés a rendőrségtől. A tudósok is beszálltak az asszály elleni harcba. Drón és rakéta esőt zúdítottak az oroszok Kijevre. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség. A bűnözők az idősek aggodalmát kihasználva telefonon keresik meg áldozataikat, pénzt és értékeket akarnak szerezni. Fontos, hogy felkészítsük nyugdíjas hozzátartozóinkat erre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőralezredes.
5: A csalók sokszor nagyon felkészültek, sőt, hivatalos személynek, rendőrnek vagy tűzoltónak is kiadják magukat. Tudni kell, hogy a rendőrség és társszervei soha semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat telefonon. Mi a tendő ilyen hívás esetén? Meg kell szakítani a kapcsolatot. Tegye le a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, ellenőrizze az információt, hívja fel a hozzátartozót, akire hivatkoznak. Soha ne adjon át pénzt, bankkártyát vagy ékszert idegennek.
4: Két nap alatt 73 autós ellen intézkedtek a rendőrök Budapesten, mind a buszsávban hajtottak, például a Bajcsi-Zsilinszky úton vagy az Andrássy úton. 57 esetben helyszíni bírságot szabtak ki. 5 lejárt műszakival indultak el, volt, aki nem kötötte be magát, vagy úgy mobilozott, ahogyan nem lett volna szabad. De akadt olyan vezető is, aki nem is ülhetett volna volán mögé. A Szegedi Egyetem kutatói is segítik a pusztító aszály elleni küzdelmet. A geográfusok több ezer lokális mélyedést, egykori folyómedret azonosítottak az Alföldön. Komplex térinformatikai elemzéssel határozzák meg azokat a területeket, ahol a víz helyben tartása vagy a felszín alatti vízkészletek pótlása műszakilag is kivitelezhető. A klímaváltozás hatásai már nem a jövőt, hanem a jelent veszélyeztetik. A Dél-Alföldön az aszályos időszakok gyakorisága és a vízhiány mértéke kritikus szintet ért el, különösen igaz ez Békésvár megyére, ahol az ország legértékesebb termőföldjei vannak. 90 rakétával és 600 drónnal támadta az orosz hadsereg már a virradóra az ukrán fővárost, találatért több lakóházat, egy piacot, egy bevásárlóközpontot és egy kollégiumot is. Kijevi beszámolók szerint 2 meghaltak, több mint 60-an megsebesültek. Orbán Anita külügyminiszter közösségi oldalán határozottan elítélte az orosz támadást. Remek időnk lesz, sok napsütéssel, 30 fok körüli csúcsokkal, utána késő este 16-22 fok következik. Éjszaka sokfelé felhők takarhatják az eget, de csapadék sehol sem valószínű. A folytatásban erősödik a felmelegedés, holnap helyenként akár 32 fokban is reménykedhetünk. A szél megélénkülhet főként a Dunántúlon. A kedd is nyáriasan meleg időt ígér mindenütt, derűs órákkal, helyenként több, de inkább kevesebb felhővel.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, a ragyogó napsütésben is jönnek a legnagyobb slágerek, és játsszuk a Presser Gábor koncertjegyekért is. Itt lesz a V-motoroktól a Tűzvarázsló, Beyoncé is a Crazy in Love, és a német Siren Circle a 80-as évekből, Touch in the Night.

0: Balázs.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió Angyalbőrben a Moho Sapiens-től. Régen volt, aki divatból is hordott surranót, hát én is egyszer megpróbálkoztam vele, aztán gyorsan el is felejtettem ezt a dolgot. Annál kényelmetlenebb valamit nehéz találni, és hát lássuk be, nem is egy túlságosan mutatós darab. Presser Gábor viszont, ahogy már régen is édekelte, szakállal hordja a szemüveget, az neki nagyon jól áll, de nyilván nem ez a legfontosabb, hanem ahogy énekel és ahogy zongorázik. Meg fogjuk tapasztalni újra, mert januárban jön a Presser sorozat a Kongresszusi Központban, ahol 8 estén keresztül lép majd fel, 3 különböző műsor koncepcióval, és hogyha figyelnek és velem játszanak, akkor önök is ott lehetnek, úgyhogy tényleg érdemes rástartolni a jegyekre. Egy picit azért előre is szaladhatunk, na nem januárig, hanem csak jövő szerdáig, mert Presser Gábornak akkor lesz a 77. születésnapja, már megelőlegezve is sok boldogságot. Aztán most szerdán meg 80 éves lett Cher, a pop nagyasszonya, és mi mást is tehetett volna, mint bejelentette, hogy monumentális világkörüli turnéval tér vissza a színpadra. Az ünnepi évet ráadásul egy hatalmas szakmai elismeréssel is indította, megkapta a Grammy életműdíjat, de ezen kívül most tényleg jobban foglalkoztatja őt a Goddess Rising, azaz az Istennő felevelkedik elnevezésű, szerény elnevezésű világturné, ami azért nem kis teljesítmény lesz, akármilyen jó formában is van, mert abban van az kétségtelen. A műsorban meg szerintem ez is helyet kap majd, szól a Believe.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, The Thing She Said, a Tatutól. Nagyon úgy néz ki, hogy megkezdődött a szezon, van, aki már tényleg abszolút nyári hangulatban van, mint ahogy ezt egy némely üzenet bizonyítja is. Dabason vagyunk a szőlőben, medencés parti, és Lecsó fő éppen Bográcsban, kérnénk egy jó kis zenét a Kós és a Mihályi családnak. Az igen, belecsaptatok rendesen, és nyilván nem feltétlenül a Lecsóba, szó szerint. Nem tudom, hogy a víz felmelegedette már, vagy fel tudott-e melegedni ilyen rövid idő alatt, de ezek szerint bírjátok. Aztán Spamberger Eszter küldte, sziasztok, szeretnék névnapom alkalmából kérni egy sláger. Minden Eszternek sok boldogságot kívánok. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Dőljünk egy kicsit hátra, akkor lazítsunk a laidback-kel. Ez a Baker Man.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ajjajjaj, a Quimby-től. Gyorsan rápillantunk az utak helyzetére. Egyelőre annyi az info, hogy a 8-ason Herend térségében még korábban két személyautó karambolozott. A 67-es kilométernél a Városlőd felé vezető oldalon egy sávot lezártak. Továbbra is nagyon figyelmesen vezessenek. Bonnie Tylerrel megyünk tovább, akiről aggasztó hírek érkeztek az elmúlt hetekben, és hogy mi lesz a júniusi fesztivál fellépéssel, szegedi fesztivál fellépéssel, az is nagyon kérdéses. Tehát az történt, hogy a hónap elején sürgősségi beavatkozást kellett rajta végrehajtani, egy belgyógyászati műtétet. Portugáliában operálták meg, egyébként ott is él, és annyira komoly volt a dolog, hogy a beavatkozást követően az orvosok egy időre mesterséges kómába is helyezték az énekesnőt, hogy segítsék a szervezetét a felépülésben. Annyit lehet tudni, hogy az állapota továbbra sem túl jó, de azért stabil, az orvosai is bíznak a teljes gyógyulásban, a család viszont arra kérte a rajongókat, meg hát az újságokat is, a médiát, hogy ne üljenek fel a bulvár lapokban terjedő egészen vad pletykáknak, spekulációknak. Mi nem tehetünk más, mint hogy nagyon drukkolunk neki, hogy minden rendben legyen, és hogy el tudjon jönni hozzánk, és ha esetleg nem is most, majd egy következő alkalommal, hiszen egy nagy turnét is tervezett még 2026 második felére. Szóval várjuk vissza Bonnie Tylert a színpadokra, és hallgatjuk is természetesen, ez az It's a Heartache itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a diszkó aranykorából, Gloria, Laura Branigan-től. Presser Gábor munkásságát is persze lehet korszakokra bontani, de elemezgetés helyett az a legjobb, hogyha csak hallgatjuk az ő csodálatos dalait, és erre élőben újra lesz lehetőségünk. Jövő januárban egymás után 8 estén keresztül lép fel a Kongresszusi Központban, az egyiken meg önök is ott lehetnek.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, tessék!
2: Halló, szervusz, Balázs István vagyok Budapestről. Játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia István, hogy telik a hosszú hétvégéd, a pünkösdölésetek?
2: Köszönöm szépen, jól telik. Kicsit hétrálkattam lent a parkban. Most ezután meccset fogok nézni a tévében.
0: Jó van, akkor ezt lazára veszed. Bírható egyébként ott nálatok? Mert én is voltam kint kora, vagy késő délelőtt, és azért már van ereje a napnak elég rendesen.
2: Hát igen. Én a hűvösben sétálgattam, és ott egész kellemes az idő.
0: Jó, meg a szobában majd meccsnézés közben is kellemes lesz, gondolom.
2: Így van.
0: Meg nagyon jó lesz a klíma a Kongresszusi Központban is januárban, ott sem lesz túl meleg, se túl hideg, de az a kérdés, hogy ott lesz-e. Mert hogy jó lenne jó megfejtéssel megerősíteni ezt a dolgot.
2: A Nadalban 27-től kell egy ház.
0: Így van, kell egy ház, kérem szépen, és igen. Nagyon kellett ez a jó megfejtés, mert mutatom is a nyereményedet.
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő a Presser sorozat Bandásdi koncertjére.
0: Jó lesz?
2: Nagyon szépen köszönöm, örülök neki.
0: És kivel fogsz majd elvenni?
2: Hát a haverommal fogok.
0: Akivel meccset szoktál nézni?
2: Hát a meccset az igazából egyedül szoktam, de koncertekre a haverommal szoktam elmenni.
0: Igen, egyedül oda nem jó. Úgyhogy érezzétek jól magatokat, és további jó pihenést kívánok még neked erre a hétvégére.
2: Nagyon szépen köszönöm, és viszont kívánom.
0: Azt javaslom, mi is folytassuk társaságban, méghozzá nem is akármilyenben, mert úgy terik kellemesen az idő. Itt lesz velünk a C'est la vie.
4: Vár ránk a nyár, és most nem lehet késnünk, ha lemaradsz, nincs tovább.
0: Ha már így hirtelen ránk köszöntött, aztán érkezik a Sonic. Ez az It Feels So Good. Tartsanak velem!
3: Műsorajánló.
1: Létezik egy életmű, ami nem fér bele egyetlen estébe. Csak egy különleges koncertsorozat idézheti meg egy kivételes pálya fontos állomásait.
5: Nem is baj, ha mindenem rámegy, ha jár a zenevonal.
1: Ez a Presser sorozat január 8-a és 17-e között a Kongresszusi Központban.
3: 8 este 3 tematikában.
1: Hódolat a női hangnak.
6: Ő meg énekel, s úgy oda voltam.
1: Dalok a szívről.
5: A szerelem.
1: És egy igazi bandásdi felszabadult örömzenéléssel.
7: Gyere, ne félj semmi!
3: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, és legyen ott párjával a Presser sorozat egyik felejthetetlen estéjén január 8-a és 10.

0: Arena minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: A Retro Rádióban.
2: Tűzharc a Fehérház közelében, lelőtték a támadót. Békét és szeretetet kért a világnak a katolikus egyházfő. Itt vannak az éjszakai világító felhők.
3: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
2: Nagy erőkkel vizsgálják az éjszakai washingtoni tűzharc részleteit. Egy 21 éves férfi adott lelövéseket a Fehérház előtt az egyik ellenőrzőpontnál. Az ügynökök leterítették a támadót, egy járókelő is megsebesült az összecsapásban. A titkosszolgálat már figyelte a tettest, akinek mentális problémái voltak, és erőszakos fenyegetésért, valamint illegális behatolásért állították elő tavaly nyáron. Az incidens idején egyébként Donald Trump elnök hivatalában dolgozott, és munkáját a történtek után is folytatta. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, jelentette ki pünkösd vasárnap 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter bazilikában. A katolikus egyház fő szerint a Szentlélek eljövetele, amelynek most van az ünnepe, a megbékélés üzenetét is közvetíti, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek pünkösd vasárnapi videó üzenetében úgy fogalmazott: a Szentlélek kegyelme hozzon szeretetet, békét és nyugalmat a világnak, nekünk magunknak és családjainknak is. A hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést most is 5 kategóriában hirdették meg, emellett tematikus díjakat is kiosztanak, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
4: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
2: Már pünköstkor feltűntek itthon az úgynevezett éjszakai világító felhők. A különleges jelenség szokatlanul korán érkezett, mivel ezek általában csak júniusban jelennek meg először. Az időkép szerint a felhők 80-85 kilométeres magasságban keletkeznek, és visszaverik a napfényét az éjszakai égbolton.
3: Remek időnk lesz, sok napsütéssel, 30 fok körüli csúcsokkal, utána késő este 16-22 fok következik. Éjszaka sokfelé felhők takarhatják az eget, de csapadék sehol sem valószínű. A folytatásban erősödik a felmelegedés, holnap helyenként akár 32 fokban is reménykedhetünk. A szél megélénkülhet, főként a Dunántúlon. A kedd is nyáriasan meleg időt ígér mindenütt, derűs órákkal, helyenként több, de inkább kevesebb felhővel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: A mikrofonnál Jurásek Balázs, a vasárnap délutáni már nyári hangulathoz jönnek is a legnagyobb slágerek, a pihenős órák a Ricsétől, itt lesz John Newman, és még a Presser sorozat koncertjegyei is terítéken vannak. Kezdésnek meg Tina Turnert hallgatjuk. We don't need another...

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Ez most már visszavonhatatlan, vár ránk a nyár. Némi ízelítőt már kapunk is belőle. Holnap után még inkább, szóval belecsapunk rendesen. Azért a május legvége meg a június eleje nem lesz folyamatosan túl forró, de ezek a napok már eszünkbe juttatják, hogy mire is készüljünk. Azt szokták mondani, mindig az kell, ami nincs. Télen a meleget vágyjuk, nyáron meg az enyhítő, hűvösebb napokat. Én speciál a januárért alapvetően nem vagyok oda, de most ez is változik. Mert jövő januárban olyan zenei csemegével készül nekünk Presser Gábor, amilyen még nem volt. 8 estén keresztül tölti majd meg a Kongresszusi Központot, 3 különböző koncepciójú műsorral, lesznek dalok a szívről, hódolat a női hangnak, és az úgynevezett bandásdi, a nagy zenekaros összeröffenés, ami egészen biztosan örömzenébe torkollik majd. Páros belépőim még vannak, szerintem ne hagyják ki a lehetőséget. Játszanak velem, aztán hallgatunk némi bluest is, méghozzá a kanadai Elena Miles-tól jön a Black Velvet, és a hip-hop nagy ágyúját a 90-es évekből, MC Hammer. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. You and Your Hand a bionikus nőtől, azaz Pinktől. Így jellemezte magát nemrégiben az énekesnő, mert hogy még az év elején átesett egy komoly nyaki gerincműtéten, és viccesen megjegyezte, hogy most már hivatalosan is ő lett a bionikus asszony, valamint hozzátette, hogy azért hosszú út áll előtte, hogy teljes legyen a fizikai megújulás, teljes legyen a felépülés, de hát amilyen elszánt, amekkora akarat ereje van, én ebben nem is kételkedem. Most meg jöjjenek az olaszok, akik valóban jönnek is, majd augusztusban Budapesten ünneplik megalakulásuk kerek 60. évfordulóját. Már tavaly is itt voltak, imádta őket a közönség, és úgy döntöttek, hogy akkor rátesznek még egy lapáttal, és a szülinapi bulit is nálunk tartják. Ők pedig nem más, mint a Ricky e Poveri duo, ez pedig a Mamma Maria.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Új napra ébredsz a Zanzibártól. Ma egy igazi nyári napra ébredtünk, bár még csak május 24-e van. A nyár még gyakorlatilag előttünk áll, ami nagyon izgalmas lesz az amerikai Salt and Pepa duó számára is, mert egy hatalmas észak-amerikai stadion turnéra indulnak a TLC-vel és az Unvogue-gal, a 90-es évek két másik jelentős lánycsapatával közösen. A turné címe is egyszerűen csak annyi, hogy ikonikus. Nem csoda, hogy új lendületet kaptak, mert beiktatták őket a rock and roll hírességek csarnokába, úgyhogy jogosan érzik úgy, hogy megint eljött az ő idejük. Pedig korábban elég rendesen összevesztek, aztán 2007-ben volt egy ilyen valóságshow-szerű tévéműsor, amikor újra felvették egymással a kapcsolatot, az sem volt feszültségmentes, de most arra minden tüskét kihúztak a köröm alól, minden gyűrődést kisimítottak, úgyhogy mehet a buli, és ez is biztos szólni fog. Ez a Push It, itt a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Leanne Rimes és a Can't Fight the Moonlight, az énekesnő leghíresebb filmslágere a Sok Áltanyából. Ha film és Presser Gábor, akkor a legtöbbeknek a Nagy Utazás ugrik be először, ha meg musical, akkor a Képzelt Riport vagy a Padlás, van miből válogatni, a repertoár szinte kimeríthetetlen. Jövő januárban 8 koncertes sorozatra készül a művész a Kongresszusi Központban.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, tessék!
2: Nagyon napot kívánok, Sándor Brigitta vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Kedves Brigitta, honnan?
2: Budapest.
0: A szép napos Budapestről.
2: Igen.
0: Nem túl napos?
2: Nem, nagyon jó.
0: Ugye,
2: nagyon
0: ezt, jó ezt még napos, azért igen. Lehet élvezni, bár a bőrünk védelmére már most figyelni kell, pont most olvastam, hogy a szakemberek azt tanácsolják. De egy januári koncerten, beltérben ez talán nem annyira fontos. Látta már élőben Presser Gábort, hallotta?
2: Szerintem még nem sikerült már,
0: hűha.
2: Nem, pedig nagyon szeretem.
0: Akkor ezt most megpróbáljuk orvosolni, vagy ezt a hiányosságot pótolni, egy jó megfejtéssel közelebb kerülhetnénk ehhez.
2: Hungária Csok király, esetleg...
0: Kérdjük, mondjuk...
2: Mondjuk!
0: Hát
2: mondjuk.
0: Akkor mondjuk! Itt a gyeremény, gratulálok!
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy városbelépő a Presser sorozat Dalok a szívről koncertjére.
0: Hát ez egy érzelmes utazás lesz, Brigitta.
2: Jó, nagyon jó lesz, köszönöm szépen.
0: Várjuk Önöket nagy szeretettel a párjával együtt, és hát kellemes napozást kívánok, a következő napokban lesz rá lehetőség.
2: Köszönöm szépen, most készülök nyaralni pont, úgyhogy.
0: Hova? Hova lesz a menet?
2: Görögország.
0: Fantasztikus, sajnos én még nem jártam ott, de az ismerőseim, mindenki azt mondja, hogy egyszer Görögországot látni kell. Akkor jó utazást, biztonságos hazatérést, és sok-sok élményt kívánok.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Meg lesz tehát a nagy utazás, így is, úgy is, önöknek is összejöhet, ha a következő órában velem játszanak. Aztán hallgatjuk még az első emeletet. És a Crazy Town. Jön a Butterfly itt a Retro Rádióban.
3: Műsorajánló.
1: Létezik egy életmű, ami nem fér bele egyetlen estébe. Csak egy különleges koncertsorozat idézheti meg egy kivételes pálya fontos állomásait.
4: Nem is baj, ha mindenem rámegy, ha jár a zenevonal.
1: Ez a Presser sorozat január 8-a és 17-e között a Kongresszusi Központban.
3: 8 este 3 tematikában.
1: Hódolat a női hangnak.
5: Ő meg énekel, s úgy oda voltam.
1: Dalok a szívről. És egy igazi bandásdi felszabadult örömzenéléssel.
3: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, és legyen ott párjával a Presser sorozat egyik felejthetetlen estéjén január 8-a és 17-e között a Kongresszusi Központban.
4: Van a szívemben, és a kalapács ott van a kezedben.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
7: Új részekkel folytatódik az újratervezés a TV2-n, ahol ismét olyan rászoruló családokat ismerhetünk meg, akiknek egy igazi otthon megteremtése eddig csak álom volt. Gelencsér tíme a Stól András és Szabó András Csuti műsorvezetésével. Újratervezés. Május 25-től hétköznap esténként a TV2-n.
3: A reklám után...
1: Hírek a Retro Rádióban.
8: Idősek szépkártyája, a kisnyugdíjasok többet kapnak. Ürgeszámlálás, van miért aggódnunk. Speciális karkötővel védik a zűrös tiniket a svédek.
9: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
8: Már ősszel érkezhet a nyugdíjasoknak szánt szépkártyás támogatás, erről a kormányfő beszélt az RTL-nek. Magyar Péter szerint a kisebb nyugdíjból élők nagyobb összegre számíthatnak. A kormány emellett 100 000 forintos iskolakezdési támogatást tervez a rászoruló családoknak. A miniszterelnök azt is elmondta, idén nagyjából 2%-os gazdasági növekedéssel számolnak, és folytatják az uniós pénzekről szóló tárgyalásokat. Hozzátette, csökkentenék a politikusok fizetését, és átalakítanák többek között a végrehajtási rendszert is. Szépen kereshetnek nyáron a diák munkások, átlagos órabérük elérheti a 2500 forintot, ám a nyelvtudást vagy más speciális tudást, készséget igénylő pozíciókban elhelyezkedők ennél sokkal többre számíthatnak. Ők az egyik állásközvetítő legfrissebb összesítése szerint több mint 500 000 bérrel kalkulálhatnak havonta, és ezt készhez is kapják, hiszen 25 éves korukig, eddig az összeghatárig biztosan nem kell esziat fizetni.
9: Lassabban ugyan, de továbbra is csökken a hazai űrgeállomány, ez derült ki a tavaszi országos összesítésből. Fontos és védett állatokról van szó, karbantartják a vidéket és táplálékul szolgálnak a ragadozó madaraknak. Részletek Váci Olivér etológustól, a vadonleső program munkatársától.
10: 17 terület volt, ahová jutottak a felmérők, csökkenés lassulni látszik. 82 óta védett fajjá vált, 2012-re fokozottan védetté kellett tenni. Tehát egy nagyon erősen ritkuló állatfajról van szó, nem csak Magyarországon, hanem a teljes elterjedési területén Európában.
9: Elektronikus karkötőkkel figyelnék meg a veszélyeztetett tiniket Svédországban. Azokról a gyermekekről van szó, akikre alvilági bandák vetették ki a hálójukat. Gyilkosságok elkövetésére toborozzák őket, hiszen a helyi törvények szerint akkor sem küldhetik őket börtönbe, ha lebuknak, és a bíróság elítéli őket. Júliustól érkezik is a szigorítás ezügyben. 15-ről 13 évre csökken a büntethetőségi korhatár Svédországban. Remek időnk lesz, sok napsütéssel, 30 fok körüli csúcsokkal, utána késő este 16-22 fok következik. Éjszaka sok felé felhők takarhatják az eget, de csapadék sehol sem valószínű. A folytatásban erősödik a felmelegedés, holnap helyenként akár 32 fokban is reménykedhetünk. A szél megélénkülhet főként a Dunántúlon. A kedd is nyáriasan meleg időt ígér mindenütt, derűs órákkal, helyenként több, de inkább kevesebb felhővel.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, a pünkösdi hosszú hétvége szerencsére még kitart, így teszünk mi is. Még játszunk a nagy élményért, a januári Presser sorozat jegyeiért. Felteszek egy első emeletet, némi skútert és egy kis Kylie Minogue-ot is. I should be so lucky.

0: Nyertem!
1: A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? A 90-es. És a 2000-es évekből. My darling baby, this is a warning. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A reggel túl messze van a Bestiáktól. A holnap reggel nem lesz azért annyira megerőltető, mint szokott. Legalábbis a legtöbbeknek biztosan nem. Az ébresztőt is ki lehet akár lődi. Én ilyenkor van, hogy elfelejtkezem róla, aztán kell pár perc, amíg rájövök, hogy hoppá, nem is kell rohanni sehová. Szóval az ilyen vasárnapok tulajdonképpen szombati kvalitásokkal bírnak. És még a nyereményekből sem fogytam ki. Presser Gábor már a jövő januárra készül, nem akármilyen terv ötlött fel benne. A Presser sorozat elnevezésű koncerteken szám szerint 8-on adja elő a legnépszerűbb dalait, de biztos, hogy olyanokat is beválogat, amiket már esetleg régebben játszott élőben, rengeteg zenész, művész barát segítségével. Nem szabad kihagyni, játszanak velem, hogy önök is átélhessék az egyik este varázsát. Arra, hogy kik lesznek majd a vendégek, arra azért jó néhány tippem lenne, de Dés Lászlóban meglehetősen biztos vagyok, hiszen ők nagyon-nagyon sokat dolgoztak együtt, és évtizedek óta jó barátságban vannak, úgyhogy a szaxofon alig, hanem meg fog szólalni. Nálunk is, de majd Candy Dalfertől, Dave Stewarttal játssza a Lily Was Here című klasszikust, előtte meg még felpörgetjük a tempót. Another Night a Real McCoy-tól.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, az amerikai country pop királynő Carrie Underwood és a kőkemény metálosok, a Papa Roach, ez volt a Leave a Light On, amúgy nem csak erre jöttek össze, hanem nagyon jó barátságban is vannak egymással. Carrie egyébként az idei koncertjeit lemondta, mert szüksége van a pihenésre, majdnem 3 éven keresztül tartotta a Las Vegas-i rezidenciája, plusz még ehhez hozzájöttek az aréna turnéi, úgyhogy úgy érzi, hogy fizikailag és mentálisan is teljesen kimerült. Ez az esztendő nála arról szól, hogy ismét főállású anyuka legyen, reggelente uzsonnát csomagoljon a fiainak, és a férjével töltse az időt a farmjukon. Ha valahol, akkor ott biztos rendezni tudja majd a sorait, aztán a folytatást meglátjuk. Az angol énekes dalszerző John Parr egészen más utat választott, neki is egy picit elege lett az utóbbi időben a zenei világból, vagy legalábbis a felhajtásból, ami ezzel jár. Inkább saját filmstúdiót alapított, és dokumentumfilmek készítésébe kezdett. Friss rövid filmje, az Ötös fogat, a Pack of Five, idén tavasszal megnyerte a Liverpooli Független Filmfesztivál legjobb rövid film díját, és nem csak rendezte, hanem természetesen a zenéjét is ő írta. Mint ahogy ennek a slágernek is ő a szerzője és az előadója is. Ez a St. Elmo's Fire.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, hát nem hófehér Jaguárral érkeztek a Queen tagjai 1986-ban Budapestre. A legendás koncertnek idén van a 40. évfordulója, ráadásul Freddie Mercury szeptemberben töltené a 80-at, azon a 4 évtizeddel ezelőtti júliusi napon szárnyas hajóval jöttek Bécsből, és persze a hajóállomáson hatalmas sikoltozó, rajongó tömeg várta őket, és volt idejük körülnézni, és nem csak a városban, hanem ellátogattak például Szentendrére. Freddie imádta a művészetet, meg a régiségeket. Az egyik szentendrei boltban mondjuk úgy, hogy vérszemet is kapott. Felvásárolta kb. A készlet felét, szőnyegeket, heredi porcelánokat, ezüsttárgyakat, festményeket, és ugye legendás az a kiszólása is, amikor meglátta a parlamentet, és megkérdezte, hogy meg lehet-e venni, mert az is nagyon tetszik neki. Nyilván itt viccelt, de ez a pillanat bekerült a hivatalos koncertfilmbe is, és nem mellesleg ugye ez a Magic Tour volt, az aktuális lemez címadóját pedig már fel is teszem. Kind of Magic a Queen-től. It's a

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Ilyenkor már kicsit bennünk szokott lenni az érzés, hogy nem sok van már hátra a hétvégéből, készülni kell a hétfőre, na de nem ma, viszont a mára rendelt közös óráinkból tényleg nem sok maradt, mindösszesen egy játéknyi.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, tessék!
2: Anna vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, kedves Anna, hogy telt a hétvégéd idáig?
2: Hát szokásos házi munkák, mosás, főzés gyerekekkel.
0: Jó, de azért valami kis pihenés jusson még a következő napra, meg hát kell nektek is a kikapcsolódás, gondolom. Úgyhogy egy jó megfejtéssel közelebb kerülhetnél ehhez.
2: Hát én a Napóleon Bulvár Száj velem című dalra gondolok.
0: Nagyon jól gondolod. Ennél jobbat nem is gondolhattál volna, és figyelj, itt a nyereményed!
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő a Presser sorozat Hódolat a női hangnak koncertjére.
2: Nagyon örülök, most földobtátok a hétvégémet.
0: Hát még jó, ez volt a cél. Nagyon örülök neki, hogy beszéltünk, és hogy sikerült neked is nyerni, aztán hát ezt majd elspájzolod januárig, jó? Ezt a páros jegyet.
2: Így van. De jó, köszönöm szépen.
0: Én meg mindenkinek az egész hétvégi figyelmet, de hát ugye nem feledjük, hogy a holnapi nap az még pihenő nap, jó kis pünköst hétfő. Most viszont menetrend szerint érkezik Bétót László a Poptarisznyával. Jurásek Balázs vagyok, további nagyszerű vasárnapot a Retro Rádióval.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Retro Rádióban.
4: Ismét akcióba léptek az unokázós csalók. Buszsávban autózókat büntettek a rendőrök. Pokoli drónesőt zúdítottak az oroszok Kijevre. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség. A bűnözők az idősek aggodalmát kihasználva telefonon keresik meg áldozataikat, pénzt és értékeket akarnak szerezni. Fontos, hogy felkészítsük nyugdíjas hozzátartozóinkat erre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
5: A csalók sokszor hivatalos személynek is kiadják magukat. A rendőrség és társszervei semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat. Tegye le a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, hívja fel a hozzátartozót, hivatkoznak. Soha ne adjon át pénzt, bankkártyát vagy ékszert idegennek.
4: Két nap alatt 73 autós ellen intézkedtek a rendőrök Budapesten, mind a buszsávban hajtottak, például a Bajcsy-Zsilinszky úton vagy az Andrássy úton. 57 esetben helyszíni bírságot szabtak ki. Öten lejárt műszakival indultak el, volt, aki nem kötötte be magát, vagy úgy mobilozott, ahogyan nem lett volna szabad. De akadt olyan vezető is, aki nem is ülhetett volna volán mögé. A Szegedi Egyetem kutatói is segítik a pusztító aszály elleni küzdelmet. A geográfusok több ezer lokális mélyedést, egykori folyómedret azonosítottak az Alföldön. Komplex térinformatikai elemzéssel határozzák meg azokat a területeket, ahol a víz helyben tartása vagy a felszín alatti vízkészletek pótlása műszakilag is kivitelezhető. Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át a legjobbaknak járó elismeréseket. Az ösztöndíjak mellett kijutottak a nemzetközi megmérettetésekre, ezeket Európában, Észak-Amerikában és a Távol-Keleten rendezik majd. Idén rekordszámú pályázatból válogathatott az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia zsűrije. 90 rakétával és 600 drónnal támadta az orosz hadsereg mára virradóra az ukrán fővárost. Találatért több lakóházat, egy piacot, egy bevásárlóközpontot és egy kollégiumot is. Kijevi beszámolók szerint ketten meghaltak, több mint 60-an megsebesültek. Orbán Anita külügyminiszter közösségi oldalán határozottan elítélte az orosz támadást. Éjszaka több felhő lesz már felettünk, hajnalban, illetve reggel elszórtan kisebb eső, jelentéktelen zápor előfordulhat. 11-17 fok ébreszt majd minket. Utána folytatódik a jobbára derűs idő, fátyol felhőkkel, a Dunántúlon és északkeleten erős széllel, de csapadék nélkül. 27-32 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a kedd és a szerda is nagyjából hasonló időt ígér, akár már 34 fokkal.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Indul Magyarország legendás műsora. Ez a Poptarisznya Bétót Lászlóval. Itt a Retro Rádióban. Retro!

Egy nagy hello és üdvözlet mindenkinek! Kezdődik a Poptarisznya itt a Retro Rádióban. Nagyon szép az idő, 27 fokot mutathatnak a hőmérők, és ez már inkább nyár, mintsem kései tavasz. Minden esetre a napsütés, a színek meghozzák a jó hangulatot, és remélem én sem fogom elrontani az elkövetkezendő két órában, hiszen jobbnál jobb dalok, jobbnál jobb slágerek szólalnak meg a mai alkalommal is itt, a Retro Rádióban, a Poptarisznyában. Kezdünk már is! Kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást! If you wanna be rich, you've gotta be a DJ. Ez a Venga Boys a legelején.

A Boom Boom Boom után a Venga Boys, a Sugar Babes követi. Egy angol lánycsapat, hárman vannak, 98-ban alakultak. Van néhány nagy slágerük, többek között ez a dal. Ez a Sugar Babes és ez Overload.

0: Három csaj Londonból. Ez volt a Sugar Babes. És ez volt az Overload.
1: Oh yes, it's ladies night.
0: Shakira következik. Négyszeres Grammy-díjas, kolumbiai énekes, dalszerző, zenész, producer, táncos. Aki Latin-Amerikában az 1990-es évek közepétől a latin funk rock zene egyik legnagyobb alakja. Egyik nagy sláger ez a dal, ez a Whenever, Whenever. És itt a Retro Rádióban a Poptarisznyában Shakira. Shakira.

0: Egy klasszikus nagy Shakira sláger forgott az elmúlt percekben itt a Retro Rádióban, a Poptarisznyában. Ez volt a Whenever, Whenever Radio.
1: Poptarisznya.
2: Bíthót Lászlóval. Bíthót Lászlóval.

0: Egy angol együttes, a Talk Talk. Első nagy slágereiknek egyike volt ez a dal. Elég szíve megegyezett a banda nevével. Ez volt a Talk Talk.
1: Clap your hands! Now!
0: Egy nagyon jól ismert sláger. Folytatás nem volt, ez volt az első és nagyjából az utolsó siker ennek az együttesnek. Mennek neve az Ketchup. És ez a Ketchup song.

Spice. Ami annyit tesz, hogy havasi gyopár. Nos, ha valaki havasi gyopárt akar szedni, akkor közel 3000 méter magasságba kell felmenni egy hegyre. Ott lehet találni havasi gyopárt. Meg most itt nálunk, a Retro Rádióban, a Poptarisznyában. Ez az Edelweiss. És a 88-as nagy világslágerük, a Bring Me Edelweiss.

döbbenetes kimondani is. Néhány nappal ezelőtt ünnepelte 80. születésnapját Cher. Oscar, Emmy, Grammy és Golden Globe díjas, cseroki és örmény származású amerikai énekesnő és színésznő. Ő a popzene istennője. És minden idők egyik legsikeresebb előadója. Több mint 200 millió albumot adott el világszerte. Cher énekel. Ez az If I Could Turn Back Time.

If I could turn back time. 80 éves. Egy 20-ast letagadhatna, mondtam ezt akkor is, amikor a Covid előtti utolsó szabad évben Las Vegasban jártam, járhattam, és sikerült jegyet szerezni a showjára. Hát egyszerűen csoda volt. Akkor még nem énekelt abba dalokat ebben a showban legalábbis, de utána jött ki nem sokkal a film, amiben persze megjelent Szőkén, és jó néhány nagy abba dalt lemezre énekelt. Egy 80 éves, fantasztikus csaj megérdemli, hogy a Poptarisztjában kétszer is énekeljen. A nagy-nagy abba sláger most Sertől. Ez a gimi, gimi, gimi. Tudják közvetlenül az általános után.

Ez volt a Gimi Gimi Gimi, az ABBA film egyik nagyslágere, és természetesen az előadó nem volt más, mint a 80 esztendős Cher. Oh no no, Bernie Paul és Dash, és a nagy olasz sláger.

0: Bernie Paul és Dash, ez volt az Oh No No.
1: Egy kultikus műsor. És egy legendás műsorvezető. Ez a Pottorisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.
0: Phil Collins. Can't Stop Loving You.

Amikor kivált a Genesisből Phil Collins, hagyta a dobokat ott hátul, és előre jött énekelni, de jól tette. Ő volt az elmúlt percekben Phil Collins itt a Retro Rádióban, a Poptarisznyában, és ez volt a Can't Stop Loving You. DJ! És már is itt van Orsi. Ha lemegy a nap...

0: Orsi,
1: ha lemegy a nap.
0: Egyre hosszabbak a nappalok, és egyre később megy le a nap. 8 óra után is még világos van manapság, és a nemzetközi helyzet javulni fog, egyre hosszabbak lesznek a nappalok, még legalábbis egyelőre. Ő volt Orsi.
2: Radio. Bíthót Lászlóval. Bíthót Lászlóval.
0: Orsi után ez már a TNT. Miért vagy szomorú? Egészen biztos, hogy Dobrádi Ákos nem szomorú, hiszen ott lesz a 7. nagy aréna retro partin október 10-én az arénában. TNT, miért vagy szomorú?

0: Miért vagy szomorú? És olyan keserű.
1: Magyarország legendás műsora.
2: Poptarisznya.
1: Ez a Poptarisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.
0: Carpe diem. Már is indul az álomhajó.

Ez volt a Carpe Diem. És az együttes legnagyobb slágere. Ez volt az álomhajó. The number one DJ. A Carpe Diem és az álomhajó után. Itt az aha, és egy ritkában alható nagy siker. Ez a Forever Not Yours. Ez az aha.

volt a Forever and Yours, és az AHA. Amikor meghallottam a most következő OCBC dalt, az jutott az eszembe, hogy nagy valószínűséggel az történhetett, hogy egy komolyabb művet hamarabb fejeztek be a stúdióban, és még volt idejük, és nem akartak elmenni, és azt mondta az egyik gyerekek, hülyéskedjünk egy kicsit. És hülyéskedtek, és azt is felvették. És ez lett belőle. Who's got the paper? Ez az OCBC.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Tűzharc Washingtonban, mentális gödörben volt a támadó. A pápa szerint nagy feladat vár az egyházra a béke érdekében. UV-sugárzás durva lesz a hétfő. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Nagy erőkkel vizsgálják az éjszakai washingtoni tűzharc részleteit. Egy 21 éves férfi adott lelövéseket a Fehérház előtt az egyik ellenőrzőpontnál. Az ügynökök végeztek a támadóval. Egy járókelő is megsebesült az összecsapásban. A titkos szolgálat már figyelte a tettest, akinek mentális problémái voltak, és erőszakos fenyegetésért, valamint illegális behatolásért állították elő tavaly nyáron. Az incidens idején egyébként Donald Trump elnök hivatalában dolgozott, és munkáját a történtek után is folytatta. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, jelentette ki pünkösd vasárnap 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter bazilikában. A katolikus egyház fő szerint a Szentlélek eljövetele, amelynek most van az ünnepe, a megbékélés üzenetét is közvetíti, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünkösd vasárnapi videó üzenetében úgy fogalmazott: a Szent Lélek kegyelme hozzon szeretetet, békét és nyugalmat a világnak, nekünk magunknak és családjainknak is. A hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést most is 5 kategóriában hirdették meg, emellett tematikus díjakat is kiosztanak, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
3: A település még úgymond nincs is készen, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
2: Kimondottan erős UVB-sugárzás várható holnap az ország nagy részén. A Hungaromet előrejelzése szerint az UV-index meghaladhatja a 7-es értéket, épp ezért 11 és délután 3 óra között kerüljük a napozást. Vállat takaró pólóval, szalmakalappal óvjuk magunkat, használjunk megfelelő fényvédőkrémet. Normál bőrtípusnál elég bő negyed óra a napon a leégéshez. Éjszaka több felhő lesz már felettünk, hajnalban, illetve reggel elszórtan kisebb eső, jelentéktelen zápor előfordulhat. 11-17 fok ébreszt majd minket. Utána folytatódik a jobbára derűs idő, fátyol felhőkkel, a Dunántúlon és északkeleten erős széllel, de csapadék nélkül. 27-32 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a kedd és a szerda is nagyjából hasonló időt ígér, akár már 34 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Folytatódik Magyarország legendás műsora,
4: Poptarisznya.
1: Ez a Poptarisznya Bétót Lászlóval.
5: Retro Rádió.
6: Welcome to Sunday.
7: Hét óra után néhány perccel indul a második óra itt a Retro Rádióban, szól tovább a Poptarisznya. Ez a Brooklyn Bounce. És a Loud and Proud.

0: Loud and Proud, ez volt az elmúlt percekben a Brooklyn Bones.
1: Vétót Lászlóval.
0: Ez már az Entrance. És a Sexy Baby.

Ez volt az Entrance, és ez volt a Sexy Baby. ATB. Ez a Your Not Alone.

Carlos Santana és hozzá Jennifer Lopez, ez volt a These Boys Fire. Egy újabb klasszikus, egy megunhatatlan dal, ez a Louis Fortyi

0: Ez volt a Kingston Town, és ez volt a UB40.
1: Pop Tarisznya. Minden vasárnap délután 6-tól 8-ig.
0: Már is jön a Status Quo.
2: Ez jó.
0: Egy fantasztikus blues. Ez a Spinning Wheel Blues. És a Status Quo.

Ez volt a fantasztikus Status Quo. Egy olasz együttes következik, a nevük Milky. Ez a Just the Way You Are.

Ez volt az elmúlt percekben egy fantasztikus dal, egy fantasztikus siker egy olasz bandától. Ez volt a Milky, és ez volt a Just the Way You Are. Music time. Paul Simon. Play me a sad song.

A dala eredetileg Madonna dala, de ez a remek feldolgozás ott volt annak idején a slágerlistákon, ez a Matt House és a Like a Prayer.

Like a Prayer Madonna dala volt az eredetiben, a feldolgozás pedig egy remek együttesé. Ez volt az elmúlt percekben a Madhouse. Most pedig a Madhouse után jöjjön egy újabb nagy-nagy sláger, mégpedig a Real McCoy-tól. Na megyünk. Ez a Real McCoy, és az It's On You.

Lee McGoy, ez volt az It's on You. Idézzük a múltat, és a múltban ilyenek is voltak. Egy koncertfelvétel 1977-ből. 1977. november 25-én lépett a színpadra az akkori Color együttes. És játszották ezt a dalt, amely maradandó legalábbis számomra mindenképpen. 3 milliárd év. A múlt és a Color 77-ből.

3 milliárd év. Micsoda hangszerelés, mekkora ötletek, zene jött ezek 1977-ből. Akkor volt ez a koncert, ahol először játszotta ezt a dalt, a Color. Egyre inkább jön a holiday, egyre inkább jön a nyár, jön a forróság. Azt is megszokjuk, akár csak a hideget, de inkább a meleget, mint a hideget. Szóval ez az Emergency House és a Holiday.

0: Annyak ígér a Holiday. Ez volt az Emergency House.
1: Nyár van és semmi baj.
0: Mert hogy nyár van.
1: Olvadunk, mint a baj.
0: A strandra megyünk. A legfontosabb kellék a napolaj. Nehogy leégjünk. Ez az UFO és a napolaj.

0: Ez volt az UFO egyik klasszikus nagyslágere. Ez volt a Napolaj.
1: Egy kultikus műsor. És egy legendás műsorvezető. Ez a Pottorisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.
0: Ez is a nyarat idézi, egy régi-régi nyarat, bár a feldolgozás annyira nem régi azért. A 2000-es évek közepén tette mindezt a Latin Fiesta,

Ez volt a Latin Fiesta. És a quando, quando, quando. Nagy nyári sláger volt, de lesz ez egy nagy őszi sláger már, mint ami most következik. Hiszen a hölgy jön október 10-én, a neve pedig CC Catch.

0: I can lose my heart tonight. Ő volt Cici Kecs.
1: Vétót Lászlóval.
0: Ez a Bunny M, és egy 93-ban készült remix, ez a Ma Baker. És minden bizonnyal a mai poptarisznya utolsó dala.

0: Ennyit már a hölgyes urak, szép lányok, zárjuk a poptarisznyát, de csak azért, hogy egy hét múlva szokott időben ismét kinyissuk. A mai alkalommal Horváth Zoli és Popovics Laci volt a segítségemre. De ne menjenek sehová, hiszen rövidesen jönnek a híreket pedig követi majd Abaházi Csaba és a vasárnapi Abaházi Presszó fantasztikus magyar slágerekkel. Maradjanak velünk, hallgassák a Retro Rádiót, mi pedig, ha önök is úgy gondolják, találkozunk egy hét múlva. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Bétót László. A viszonthallásra! Dynamite. A viszonthallásra.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir.

0: Magyarország legendás műsora
1: Pop-tarisznya.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
3: Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait, két forgalmas vonalon kezd pályafelújításba a MÁV, nem sieti el a háború lezárását az amerikai elnök. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kinevezték a Tisza kormány 55 államtitkárát, a miniszterelnök közölte, nemzetközileg elismert, magasan képzett szakemberek kapták a megbízásokat. Egyharmaduk nő. A legfiatalabb államtitkár 28, a legidősebb 66 éves. Magyar Péter hozzátette, a kinevezettek jelentős része több diplomával és tudományos fokozattal rendelkezik a jogi, közgazdasági, műszaki, informatikai és társadalomtudományi területekről. Két fontos felújításba kezd a MÁV. Közvetlenül Pünkösd után kettől Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak körülbelül egy hónapig. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Szerdán Szerencsés Nyíregyháza között startol a munka, ami egész nyáron áttart. Átszállásra, autóbuszos pótlásra hosszabb menetidőre számíthatnak az utasok. A MÁV csoport vezérigazgatója Hegyi Zsolt szerint a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák, és a mindennapi forgalmat megbízhatóan tudják biztosítani. Lassabban ugyan, de továbbra is csökken a hazai űrgeállomány, ez derült ki a tavaszi országos összesítésből. Fontos és védett állatokról van szó, karbantartják a vidéket és táplálékul szolgálnak a ragadozó madaraknak. Részletek Váci Olivér etológustól, a vadonleső program munkatársától.
4: 17 terület volt, ahová jutottak a felmérők, hogy megismerjük az űrgeállománynak a helyzetét. Csökken és még mindig megfigyelhető, ami úgy tűnik, hogy lassulni látszik egy picit. Ezek az 82 óta védett fajjá vált, és 2012-re fokozottan védetté kellett tenni, mert már kevés helyen találni űrgét, ott sem mindenütt biztosított az állomány fennmaradása, tehát egy nagyon erősen ritkuló állatfajról van szó, nem csak Magyarországon, hanem a teljes elterjedési területén Európában.
3: Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról. Erről írt közösségi oldalán az amerikai elnök. Donald Trump szerint nem hamarkodják el a megegyezést, mert az idő szerinte Washington oldalán áll. Hangsúlyozta, a teheráni vezetésnek meg kell értenie, hogy nem fejleszthetnek ki, és nem is szerezhetnek be atomfegyvert. Éjszaka több felhő lesz már felettünk, hajnalban, illetve reggel elszórtan kisebb eső, jelentéktelen zápor előfordulhat. 11-17 fok ébreszt majd minket. Utána folytatódik a jobbára derűs idő, fátyol felhőkkel, a Dunántúlon és északkeleten erős széllel, de csapadék nélkül. 27-32 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a kedd és a szerda is nagyjából hasonló időt ígér, akár már 34 fokkal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Ma is hozom 4 órán keresztül a legnagyobb hazai kedvenceket, és ahogy megszokhatták, a vasárnapi a Baházi Presszóban lesz dalpremier. Ebben az órában hívom majd Rácz Gergőt, és meghallgatjuk majd a vadonatúj dalát. Indulunk már is Radics Gigivel!

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Kohánszki Roy és Rutka Robi közösen a Magyar Vándor főcímdalával ez volt az Otthon itt van. Szép jó estét a mikrofonnál, a Bahazi Csaba. Rácz Gergőt hívom nem sokára, az ő új dala lesz a mai dalpremiér, aztán 9 után Neszmélyi Emillel fogok beszélgetni egy stand-up előadás kapcsán, és egy különleges Led Zeppelin estről is beszámolunk, ahol nem csak egy tribute zenekar játszik, hanem egy Led Zeppelin filmet is megnézhetnek a rajongók. Zorán énekel, a szerelemnek múlnia kell a retro rádióban.

0: Rádió, a vasárnapi Abaházi Presszó vendége telefonon keresztül. Rácz Gergő, hello!
1: Szia Csaba, sziasztok!
0: Hoztál megint egy új dalt, vagy hoztatok egy új dalt, és ezt jó is, hogy most helyre tesszük, mert ugye a Mostantól című dalod, vagy dalotok, az folyamatosan megy a retróba, és én mindig úgy konferálom, hogy az Orsóvai Renivel közös dalotok. De úgy tudom, hogy a zenekarod tagja a Reni, ugye?
1: Így van.
0: Ezért nem is tudom, hogy ki kell-e külön emelni, én általában kiszoktam. Most viszont a Minden a tiéd lehet dalnál meg van jelölve feat-ként, vendégként, közreműködőként, Reni. Ez most akkor miért van? Vagy ezt tegyük már helyre, hogy ez hogy van ez?
1: Hát így sok sok dologban működünk együtt. Tehát, hogy ő zenekar tagja is, meg együtt ötletelünk is sokat. Szóval, hogy vele ilyen elég komfortos együtt dolgozni, meg úgy jól rezonálnak, nem tudom, a közös ötletelések mindig valahogy jól jönnek ki, úgyhogy szeretek vele dolgozni, és közösen is alkotni.
0: Tehát akkor igazából már az alkotásban is részt vesz, és megérdemli, hogy ott legyen a neve nyilván a tiéd mellett.
1: Abszolút.
0: Igen.
1: Abszolút.
0: Viszont amikor elkezd születni egy dal, akkor te az, mikor derül ki számodra, hogy ebből duett lesz? Vagy eleve úgy írod, hogy na most akkor csinálok egy duettet?
1: Hát figyelj, a Mostantólnál ott egészen odáig, amikor már megszületette az első verszak, még úgy volt, hogy ez egy szólódal lesz.
0: Aha.
1: És volt egy pont, amikor úgy éreztem, hogy már annyira antipatikus kezd lenni az egész.
0: Ez jó.
1: kell egy nő, aki engem helyre tesz abban a dalban.
0: Aha.
1: Tehát, hogy szólaljon meg a nő, és azt éreztem, hogyha akkor abban a pillanatban így nekem valaki nem mondja meg, hogy ő mit gondol, akkor elbillen a dal egy olyan irányba, ami nem jó. Tehát, hogy a balanszhoz kell egy női szemlélet. És akkor először még csak egy verszak volt, amikor bevillant az a fordulat, hogy ez a szem nem igéz már, tehát a mást helyett gyakorlatilag ugye egy nagyon minimális változtatással megváltozik az értelme.
0: Hát nagyon más a jelentése, persze.
1: Hogy onnan jött az, hogy akkor ez legyen teljes duett értékű dolog, mert akkor már még egy refrén van, és akkor viszont úgy üt még nagyobbat. Úgyhogy van, hogy közben alakulnak a dolgok. A Mind a tiéd lehet című dal az eleve.
0: Aha.
1: Az eleve úgy indult, hogy...
0: Hogy duett lesz.
1: Igen.
0: De először, tehát volt valami, amit közölni szerettél volna, ami csak duett formájában tud megjelenni dalban?
1: Nem, hanem azt gondoltam, hogy ez a refrén ez úgy szólal meg jól.
0: Tehát egy refréned már volt?
1: Elképzeltem a Rencsó hangjával, tudod, és akkor az már úgy becsípődött még akkor is, hogyha feltétlenül nem a, tehát a mondani való itt most nem egy ilyen.
0: Értem.
1: Nem egymás felé éneklünk, hanem egy irányban.
0: És nyilván nincs is összefüggés a dalok között, tehát nem követik egymást kronológiailag, mármint abból a szempontból, hogy...
1: Vannak, amik igen, de ez nem.
0: De nem folytatása, így van. Tudom, hogy nálad volt már ilyen a múltban. Jó, tehát, és akkor, tehát onnan indult, hogy volt egy refréned, eldöntötted, hogy ez duett lesz, és akkor egyből bevontod a Renit már az alkotásba
1: igen,
0: is?
1: Igen.
0: És akkor ő ilyenkor igen. Zeneileg, szövegileg mit tesz hozzá, hogy tesz hozzá?
1: Hát figyelj, alapvetően a dallam, tehát hogy a váza ott a gitáron kijött belőlem, és viszont mindig vannak jó meglátásai, és akkor zeneileg is. Tehát hogy vannak olyan dolgok, amiket így bemond, és akkor működik, de egyébként neki abszolút van szerzői vénája, tehát hogy ő saját magának is ír dalokat, csak történetesen ugye az én portfóliómban inkább, tehát nem is történt olyan, hogy ő hozott volna egy dalt, és akkor azt csináltuk volna meg, hanem vagy én, nekem volt egy ötletem, vagy akkor az volt, hogy akkor üljünk le együtt, hogy ő milyen világot képzelne el magának, mert tudod, engem nagyon lelkesít az, hogyha valaki így vágyik valamire, és elképzel valamilyen világot, és akkor én arra úgy nagyon szívesen rácsatlakozok, mert akkor, amikor magamban ürességet érzek, akkor így vágyok valahová.
0: Aha.
1: És a másik embernek a világa, vagy a vágyai, vagy az elképzelése, hogy ő mit szeretne képviselni, az van, hogy engem így kihúz ebből az ürességből. És a René sokszor kihúzott, de egyébként az ő elmondása szerint ő ezt úgy értékel, hogy én szoktam.
0: Ja, hogy neki meg ugyanez a húzóerő vagy te. Aha.
1: Igen, igen, de hogy vannak, tudod, együttműködések, amik nagyon jól működnek, de hogy a Rencsóval ez úgy emberileg is nagyon jól működik.
0: Na, figyelj, csináljuk azt, hogy meghallgatjuk, mind a tiéd lehet, ez a dal címe, szerzők tehát Rácz Gergő és Orsovai Reni, és aztán még egy kicsit beszélgetünk Rácz Gergővel itt a Retro Rádióban, a vasárnapi Abaházi Presszóban.
2: Dalpremier az Abaházi Presszóban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnap Javaházi Presszó vendége telefonon keresztül továbbra is Rácz Gergő. Meghallgattuk Harz Orsovai Renivel közös Mind a tiéd lehet című vadi új dalotokat. Mennyi idő kell egy dalnak ahhoz, hogy beépüljön a koncertprogramba egy ilyen új dalnak? Egyáltalán mitől függ, hogy beépül-e?
1: Hát van olyan dal, ami eleve úgy íródik, hogy nagyon elképzelem koncertre. És van, aminél hezitálok, hogy jó lesz-e, és akkor kipróbáljuk. És van, hogy az van, hogy egyszer csak úgy nagyon szuperül működik, és akkor váratlanul nagyon. Most ezzel a dallal még ezt nem próbáltuk ki, úgyhogy most ezt még nem tudom. De ez egy olyan típusú dal, aminél szintén olyan, hogy ezt úgy ki akarom próbálni, hogy ez így hogy néz ki próbákon, és akkor, hogyha ezt kipróbáltuk, akkor kiderülhet, hogy jól működik. Megmondom, hogy abszolút a potenciál, mert egy lendületes dal.
0: De hogy a te fejedben ez még, tehát hogy nem látod magadat ezt a színpadon énekelni?
1: Ezt még nem látom.
0: Aha. Figyelj, én azt jól látom, mert közben itt én nem a klipet, azt is látom, de közben a klip alatt mindig nézem, hogy kik az alkotók, és azt látom, hogy az operatőr Józsa Alex, ő az, aki annak idején társad volt a VIP-ben?
1: Így van. Képzeld el, hogy hát ő nem ezzel foglalkozik, ő is zenél, meg producerkedik,
0: igen,
1: meg ilyesmi, főleg a háttérben, mert ő így nem akar szerepelni, de hogy így mondta, hogy egyszer megkérdezte, hogy milyen kamerát vegyen, és akkor utána lett egy kamerát, és akkor mutatta, hogy miket kezdett el csinálni így hobbi szinten, és akkor mondtam neki, hogy fényelésben, ami egy ilyen utómunka, milyen észrevételeim vannak, és mondta, hogy fú, ez nagyszerű, ez nagyon tetszik neki, és nagyon örül neki, hogy így mondtam, és hogy egyébként így tök szívesen operatőrködne. És akkor mondtam neki, hogy most van ez a készülő dal, és próbáljuk ki, mondjuk ez az úzós háromnapos forgatás volt, és hogy van-e kedve ehhez, és mondta, hogy hát ő nem elég tapasztalt ebben, de mondtam neki, hogy ha egy éles képet fölvesz, és nincs túl exponálva, nem akarok nagyon szakmai lenni, de az a lényeg, hogy ha így az alap dolgok megvannak, akkor én nem félek tőle, hogy nem csinálunk valami jót, mert én viszont úgy elég tapasztalt vagyok ezekben a dolgokban, és akkor én megrendezem, meg úgy mondom neki, hogy akkor honnan vegyük meg ilyesmi, és akkor meg lesz. És akkor így lett, ez lett az első ilyen együttműködésünk ebben a videós dologban, és szerintem, tehát ugye nagyon elégedett volt, meg szerintem tényleg nagyon jó is lett.
0: Tehát az utómunkát, az meg nyilván te végzett közben.
1: Utána
0: itt nézem.
1: Igen, igen.
0: Hogy te vagy a zeneszerző, az előadó, aztán te csinálod a mix egy részét, te vagy a rendező, igen, a világosító, meg hát ezek szerint akkor az utómunkát is, VFX az nyilván, igen, az, hogy te az utómunkát csinálod. Hát végülis ez a te neved alatt futó produkció. De azért nem ez a megszokott, nem? Tehát, hogy a zenészek nem mindenki ért ennyi mindenhez.
1: Nem is ennyire introvertáltak az emberek, aha, mint rég. Hát én azt hiszem, hogy ezen a pályán én egy extrém introvertált ember vagyok. És annyira ez ennek a következménye, hogy hamarabb csinálok meg valamit, vagy tanulok meg valamit megcsinálni, mint hogy megkeressek egy idegen embert, erről beszélgetnem kell. És akkor inkább tudod, elkészül, meg egyébként is közben meg nagyon megszeretem csinálni, tehát hogy van egy jó olvasata, de ami ide vezetett, az ez a fajta zárkózottságom.
0: De ez nyilván akkor nem okoz neked problémát, tehát nem érzed ezt rossznak, vagy valamit, tehát ez ilyen és kész.
1: Ha persze, nálam ez így működik. Én örülök neki, hogy meg tudom csinálni, tehát hogy én szeretem a klippeket, szeretem azokat a beállításokat, amiket használok is, és én egyébként tehát mindig várom, hogy ezeket csináljam, tehát hogy ezért ez egy ilyen szenvedély lett.
0: Gergő, most csak ennyit tudtunk beszélgetni, de én tudod, hogy én veled bármikor nagyon szívesen, meg hosszabban is, de hát ugye most ez volt a lényeg, hogy bemutattuk a Mind a tiéd lehet című új dalotokat.
1: Jó.
0: És aztán bízom benne, hogy előbb-utóbb ezt hallhatjuk majd élőben is.
1: Jó van.
0: Na, köszönöm. Hajrá. Okay. Még esetleg egy dátum, ha van olyan, amit el tudsz mondani, hogy mikor koncertezel, meg hol, akkor mondj egy dátumot.
1: Én így nem tudom, fönn vannak már, de hogy nem tudom.
0: Jó, oké. Okay. Gergő, jó, nagyon szépen köszönjük, szép estét neked.
1: Na, neked is.
0: Köszi, hello, szia.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a
2: Retro Rádióban.
3: Ismét akcióznak az unokázós csalók, karkötővel védik az űrös tiniket a svédek. Nem is játszott, mégis nyert a hoki válogatott az Elit VB-n. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség. A bűnözők az idősek aggodalmát kihasználva telefonon keresik meg áldozataikat, pénzt és értékeket akarnak szerezni. Fontos, hogy felkészítsük nyugdíjas hozzátartozóinkat erre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőralezredes.
4: A csalók sokszor nagyon felkészültek, sőt, hivatalos személynek, rendőrnek vagy tűzoltónak is kiadják magukat. Tudni kell, hogy a rendőrség és társszervei soha semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat telefonon. Mi a tendő ilyen hívás esetén? Meg kell szakítani a kapcsolatot. Tegye el a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, ellenőrizze az információt, hívja fel a hozzátartozót, akire hivatkoznak. Soha ne adjon át pénzt, bankkártyát vagy ékszert idegennek.
3: Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át a legjobbaknak járó elismeréseket. Az ösztöndíjak mellett kijutottak a nemzetközi megmérettetésekre, ezeket Európában, Észak-Amerikában és a Távol-Keleten rendezik majd. Idén rekordszámú pályázatból válogathatott az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia zsűrije. Elektronikus karkötőkkel figyelnék meg a veszélyeztetett tiniket Svédországban, ezzel ellenőriznék, hogy betartják-e az előírt kijárási korlátozásokat. Azokról a gyermekekről van szó, akikre alvilági bandák vetették ki a hálójukat, gyilkosságok elkövetésére toborozzák őket, hiszen a helyi törvények szerint akkor sem küldhetik őket börtönbe, ha lebuknak és a bíróság elítéli őket. Júliustól érkezik is a szigorítás ezügyben, 15-ről 13 évre csökken a büntethetőségi korhatár Svédországban.
5: Bent maradt a válogatott a jégkorong világbajnokság élvonalában, az együttes ma nem lépett pályára a svájci VB-n, de a közvetlen riválisok, a britek igen, és 6-0-ra kikaptak a lettektől, így már nem előzhetik meg a mieinket. Majoros Gergely szövetségi kapitány csapata holnap a címvédő amerikaiakkal, kedden pedig a lettekkel találkozik, és jövőre is az elitligában szerepelhet majd. Éjszaka több felhő lesz már felettünk, hajnalban, illetve reggel elszórtan kisebb eső, jelentéktelen zápor előfordulhat, 11-17 fok ébreszt majd minket. Utána folytatódik a jobbára derűs idő, fátyol felhőkkel, a Dunántúlon és északkeleten erős széllel, de csapadék nélkül, 27-32 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a kedd és a szerda is nagyjából hasonló időt ígér, akár már 34 fokkal.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Az előttünk álló 60 percben is hozom a legnagyobb hazai kedvenceket, hívom majd Neszmélyi Emült egy stand-up előadás kapcsán, és örülhetnek a Led Zeppelin rajongók is, egy olyan programot ajánlunk, ahol nem csak egy tribut zenekar játszik, hanem lesz mozi is.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Wolf Kati énekelt, ez volt a Szerelem miért múl. Szép jó estét a mikrofonnál, Abaházi Csaba. Lesz egy olyan Led Zeppelin est, ahol egy tribüt zenekar játsza a Led Zeppelin dalokat, és aztán egy Led Zeppelin filmet is le fognak vetíteni. Erről fogunk beszélgetni majd nem sokára Tatai Tamás dobossal, és hívom Neszmélyi Emilt, aki általában a magas hegyeket szokta járni, és erről van egy stand-up előadása. Ennek kapcsán fogunk majd beszélgetni. Jön a Hungária, és a Várni rád egy éjjel át, most a Retro Rádióba.

0: Retro Rádió.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A vasárnap Jabaházi Presszó vendége telefonon keresztül. Neszmély Emil, hello!
2: Szervusz, üdvözöllek, és köszönöm a hallgatókat is.
1: Amikor itt jártál, akkor nem tudom, akkor még nem volt neked, mert jártál ugye az Abbaházi Presszóba, de én nem tudom, hogy akkor te már rendszeres előadója voltál-e a Duma Színháznak.
2: Igen, már akkor is, csak nem erről beszélgettünk. Elsősorban én már ilyen kb. 8 éve vendég előadó vagyok a Duma Színházban. Ebben az ismeretterjesztő kaland, nyilván Visual Stand-up, illetve most már a legfrissebb nevén Duma Akadémia körbe műfajban.
1: Visual, hogy mondtad ezt?
2: Egy visual stand-up, mert visual, a Duma Színház nyilván a humort nem lehet nélkülözni, de azért ezek nyilván komolyabb témák, minden mellett pedig rengeteg videóval és rengeteg képpel dolgozom, és ezen keresztül tudom bemutatni azokat az explicit élményeket, történeteket, amiért én végül is ott vagyok ebben a társulatban.
1: Na, és én nagyon szeretem azt, hogy általában a stand-uposok, meg a Duma Színházasok bármilyen szituációt úgy dolgoznak fel, hogy viccesen. Az, amit te csinálsz, hogy megmászol baromi nagy hegyeket, innen is, onnan is, elég veszélyes, hogy abban is van humorforrás, tehát hogy utólag tudsz arra viccesen visszagondolni, vagy van, lehetnek ott vicces jelenetek, amit nyilván akkor ott nem úgy élsz meg, de később elmesélve az lehet humoros?
2: Feltétlenül, ez elsősorban önirónia alapú. Tehát máson nem annyira, de tekintettel arra, én ugye nem professzionális explorer vagyok, hanem egy vagyok közülünk, aki profi módon felkészült a hétköznapi élete mellett, és hát inkább annak részeként. Így könnyen azonosul a közönség azzal, hogy ha én öniróniával élek, akkor oda képzeli magát, és végül is egy kicsit saját magán is nevet.
1: És még ami ilyenkor mindig meglep, mert én szoktalak látni egyébként a közösségi oldalon is, hogy azok a fotók, videók, képek, amiket te bemutatsz az előadásaid során, tehát hogy arra még van ott lehetőség, hogy közben fotókat készíts, hát azt gondolom, hogy ott minden energiát arra kell fordítani, hogy az ember megmaradjon, állva maradjon, meg egyáltalán feljusson a hegy tetejére, hogy ezeket a képeket te készíted?
2: A legtöbbször igen. Hát úgy néz ki, hogy ezt jó előre megtervezi az ember mászás közben, hogyha mondjuk 7000 méter fölé ér, hogy akkor mi az a ponttal úgy is pihenni fog, és jó előre kitalálja azt, hogy fogja elővenni mondjuk erre a célra a mobiltelefon. Ha viszont nagyobb magasságokban vagyunk, ott egyébként sokszor alkalmazok 360 fokos kamerát, azt meg ugye az ember elindítja, és abból olyan képeket vág ki, amilyet csak szeretne. Tehát van az a hely, ahol nem tervezel, hanem elindítod a berendezést, és utána majd később értékeled.
1: Ja, később vágod ki belőle azokat a képeket, amiket használni tudsz.
2: Ilyen is volt, igen.
1: Igen. Lesz ugye egy Everest nap, amelynek a része az egyik előadásod május 29-én, pénteken, este 7:30-kor a Corvin Duma Színházban, ha minden kötél szakad. Nekem ez a vicces, tehát már a cím is vicces, mert hogyha ott szakad a kötél, akkor ott vége van.
2: Igen, ez egy kemény, alapvetően a történet, illetve hát az alapkeret, minden előadásomra igaz, hogy kicsit más és más. Akik visszatérve járnak előadásaimra, és szerencsére elég sokan vannak, hogy ilyen régóta tudok fellépni ebben a körben, ez is szükséges. Tudják, hogy mindig változik valamelyest minden egyes tematika, a hiába azonos a cím Everest, ha minden kötél szakad, viszont itt egy még különlegesebb változás lesz, mert hogy az Everest első megmászásának 73. évfordulójának napján egy olyan különleges estel készülünk a kollégákkal, ahol hozok információkat a legelső sikeres expedíció világából, mert nagyon sokan, nagyon sok mindent nem tudnak róla. Találtam olyan információkat, ami engem is meglepett egyébként, és fogok hozni olyan eszközöket is, amelyek egyébként abban a korban, egy kicsit korábban is a mászók rendelkezésre álltak. És emellett pedig a megszokott tematika alapján megfejtünk néhány titokzatosabb balesetet, és közös mászással túl fogjuk élni az Everest tibeti oldalát, ahogy felidézzük azt, hogy én hogy jutottam fel oda mindenféle viszontagságok ellenére. Leginkább tehát együtt fogunk Everestet mászni az Everest napján.
1: Ebben az az érdekes, igen, hogy te többszörösen nehezített pályán mozogsz, és jutsz fel olyan helyről is az Everestre, vagy jutottál fel, ahonnan ahonnan mások, vagy talán majdnem azt mondom, hogy mások nem, vagy csak nagyon kevesen. Ebben ilyen versenyszellem van, hogy én megmutatom, hogy erre is képes vagyok?
2: Egy versenyszellem volt, hogy megmutassam, mi magyarok is képesek vagyunk rá, mert hogy amikor én feljutottam az Everest északi oldalán Tibet felől az Everest csúcsára, az volt ennek az útvonalnak az első és azóta is egyetlen magyar megmászása. Ezzel lehetett üzenni a világnak, hogy mi is képesek vagyunk erre. Nyilván exploring stílusban a 7-7 csúcs kihívás és a felfedező Grand Slam egy állomásaként, de mégis ott vagyunk, és ezt követően, ha bárki ennél még jobb teljesítmény fog nyújtani magyarként, akkor még büszkébbek lehetünk rá is.
1: De az mitől nehezebb Tibet felől?
2: A Tibet felől felmászni azért nehezebb, mert így egyik legfontosabb a veszélyesség tekintetében nincs helikopteres mentés. Sehol. Tehát ott egyértelmű az üzenet, hogy ha egy közepesnél nagyobb baj van, ott akkor jó eséllyel nincs hazatérés. Tehát mindent nagyon jól kell csinálni. Minden mellett hidegebb, még a nepáli oldalnál is, ahogy most a nagy tömegekre számítunk, és ez sajnos ott az eléggé bajós. Viszont technikailag nehezebb, nagyobbak a távolságuk a tibeti oldalon. A halászónában sziklát kell mászni rendszeresen. Egy ilyen eléggé komoly sorozat van abban, hogy mi minden nem szeretünk csinálni a halászónában, a sziklamászás az élvonalban van. Viszont ha itt ezt az oldalt választja valaki, nincs más lehetősége, sziklákat kell mászni. Ha ezt mind összerakjuk, még számos egyéb nehezítő körülmény is van, akkor valóban látható, hogy ez a nehezebb oldal. Hozzáteszem, aki Nepál felől jut fel az Everest csúcsára, szerintem szintén fantasztikus teljesítményt tudhat magáénak, mert nem könnyű, csak valamelyest könnyebb. Cserében szerintem a nepáli oldal a Kumbu jégesés miatt veszélyesebb.
1: Amikor választasz egy oldalt, hogy honnan mész fel, akkor ugyanott kell lejönni is, vagy választhatod azt, hogy viszont a másik oldalon megyek le?
2: Kiváló kérdés, már nem választhatom, de volt e tekintetben néhány olyan eset, amikor ezt engedélyezték a hatóságok. Hivatalosan utoljára emlékeim szerint 2007-ben engedélyeztek ilyen mászást, viszont volt egy magáról megfeledkezett amerikai úriember, aki engedély nélkül ezt 2019-ben megtette.
1: Opa.
2: És hát Tibetből átmászott Nepál felé, ami így a határsértés, mert hogy az Everest csúcsán egy határ van, még nem is határállomással, de országhatár. És engedély nélkül tette meg, hát nem volt annyira bátor, hogy ezt Nepálból Tibet felé tegye meg, mert akkor könnyen lehet még mindig börtönben ülne. A Tibet felől Nepál irányba tette meg, aminek az lett az eredménye, hogy villámgyorsan kiutasították az országból, nehogy véletlenül ki kelljen adni Kínának. Illetőleg arra az évre az ő felelőtlensége miatt a tibeti oldali összes mászást a kínai hatóságok törölték. Tehát minden külföldi.
1: Nagyon hálások lehetetek neki, igen.
2: Hát, nem kapott senki röhögőgörcsöt ennek kapcsán. Ez inkább a tragikomédia témaköre lenne. Erről nem is szoktam annyira beszélni az előadáson.
1: Május 29-én pénteken 19 óra 30-kor a Corvin Duma Színházban Everest, ha minden kötél szakad, a Duma Akadémia keretein belül. Neszmély Emil, köszönöm szépen a rövid és gyors információkat.
2: Köszönöm szépen én is.
1: Szép estét, hello.
2: Szervusz, szia, köszi.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnapi Abaházi Presszó vendége telefonon keresztül Tatai Tamás, a Led Zeppelin Session zenekar dobosa. Hello!
1: Hello, üdvözlöm a hallgatókat!
0: És ugye a te játékodat, egyáltalán a zenélésedet, talán a dobolási stílusodat nagyban meghatározta a Led Zeppelin, vagy azon belül John Bonham játéka, aki ugye a Led Zeppelin dobosa volt. Ez mikor volt? Mikor figyeltél fel rá először?
1: Hú, csak ez nagyon-nagyon régen, 10-11-2 éves lehettem, amikor így ajánlották, hogy ha dobolsz, akkor az Led Zeppelin és a Moby Dick, ez 1990-es évek eleje, és ott egyből beledobtam magamat a mély vízbe a zenekarra, és ugye ebből a dobszólós számmal, tehát én így kerültem kapcsolatba a Zeppelin és a John Bonham-mel.
0: De ez mekkora dolog, hogy aztán végül, hogy vele keresztül ismerkedtél meg a dobolással, vagy szeretted meg magát a műfajt, meg talán a hangszert is, és aztán később, jó néhány évvel később, egy olyan zenekarban játszol, ahol tulajdonképpen Led Zeppelin dalokat kell eldobolnod úgy, ahogy igen. Ő. Mert egy ilyen tribut zenekarnál, ha ti tribut zenekar vagytok, ezt lehet mondani, ugye?
1: Igen, abszolút.
0: Az a legfontosabb, hogy ugyanúgy szólaljanak meg, ugye? Mert nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy a zenét nem kell reprodukálni, azt mutassuk meg, hogy mi hogy tudjuk eljátszani. De egy tribut zenekarnál azért az fontos, hogy pont ugyanúgy történjenek a dolgok. Javíts ki, hát, vagy erősíts meg.
1: Igen. Vannak olyan tribut zenekarok, mi erre soha nem mentünk annyira rá, tehát nem rajzoltuk körbe ugyanúgy a dalokat. Uh-huh. Úgy kezdődött nekünk a történet, hogy saját zene, zenekar alapítás, saját zene, és aztán ugye közös kedvenc volt a Zeppelin, felvettünk a műsorba egy-két szert dalt, és annyira jó volt, sokkal jobb volt, ez most hülye hangzik, sokkal jobb volt Led Zeppelin játszani, mint saját dalokat. És akkor egyre többet megtanultunk, és a közönségnek is egyre jobban tetszett az a megközelítés, és akkor így maradtunk gyakorlatilag, tehát így nem volt ez olyan tudatos, hogy mi most Led Zeppelin fogunk játszani és másolni. Aztán ahogy ugye teltek, múltak az évek, mindenki képzett muzsikussá vált, és bátran hozzá mert nyúlni a Zeppelinhez, akár ha nem túl nagy képet, tehát úgy gondolkodni a dalokról, mint maga a Zeppelin tette volna. Tehát így belenyúltunk, elvettünk, hozzátettünk, színeztünk meg, szóval ilyen nem a hagyományos értelemben vagyunk mi tribut zenekar, hanem egy ilyen, hogy mondjak, ez ilyen feldolgozás zenekarja. Igen.
0: Ja. Nyilván ez most nem egy ilyen nagyon hosszú portré beszélgetés, de azért arra térjünk ki, hogy majd aztán mindjárt beszélünk az aktualitásról, mert lesz nektek egy bulitok filmvetítése május 30-án a Lourdes moziban, de ezt majd mindjárt kifejtjük. De azért a te életedben egy másik ikonikussá vált zenekar is nagyon-nagyon fontos lett később. Ugye a Led Zeppelin meg a Deep Purple nagyjából együtt indultak el, és ugyanolyan nagy hatással voltak a világra, a zenész társadalomra, meg egyáltalán a zenerajongókra, és te a Deep Purple billentyűsével John Lorddal zenélhettél együtt, ráadásul éveken keresztül.
1: Igen. Érdekes a történet. Én gyakorlatilag a Led Zeppelinhez a Deep Purple-ön keresztül jutottam el. Tehát így ajánlották őket. És aztán a Cry Free-be doboltam 10 éven keresztül, és a lehető legjobbkor szálltam be a zenekarba, amit csatlakoztam. Fél év után jött a felkérés, hogy hát jön a John Lord az akkor aktuális koncertjével, ez a Concerto for Gruppen Orchestrával, amit ugye 1968-ban a Royal Albert Hall-ba vettek fel, és nagyon szerencsés helyzetben voltam akkor, tehát bekerültem Krájfűbe, jött ez a John Lordos időszak, és azt hiszem, hogy ilyen 16-17 közös koncertet játszottunk együtt a John Lorddal. Európa szerte, Oroszország, ilyen túl, nem akarom ezt túrbőlére ereszteni, de így volt. És a legnagyobb dolog az, hogy miután az jöttünk a turnéről, lemezre is hívott, ami sajnos aztán nem jöhetett össze. Hívott dobolni, újra feljátszotta ezt, vagy újra feljátszották a koncertot, csak sajnos az IMI nem engedte azt, hogy én doboljak, mert oda a nemzetközileg ismert arcot akartak. Úgyhogy igen, a legnagyon szép időszak volt, imádtam, nagyon jó volt.
0: Na, itt most akkor tartunk egy nagyon rövid szünetet, és aztán visszajövünk, és beszélünk az aktualitásról. Ugye a Lourdes moziban lesz ez a Led Zeppelin John Bonham emlékkoncert jövő héten szombaton. Úgyhogy folytatjuk a beszélgetést rövidesen Tatai Tamással itt a Retro Rádióban, a vasárnapi Abaházi Presszóban.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Nagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnapi Abaházi Presszó vendége, telefonon keresztül továbbra is Tatai Tamás, a Led Zeppelin Session zenekar dobosa. És akkor térjünk rá erre a koncertre, mert hogy ráadásul ez nem is egy koncert, hívjuk inkább eseménynek. Május 30-án, ez egy szombati nap, ráadásul pont aznap lesz Budapesten a BL döntő, tehát nagyon kitaláltátok ezt az időpontot. A Lurdi házban ugye ott amúgy is szoktak lenni hasonló koncertek, hogy filmvetítés és koncert. Hát igen. Nyilván mind a film, mind a koncert az egy tematikára épül, tehát jelen esetben a Led Zeppelinhez kötődik. Mi lesz a film, és mit várhatunk a koncerten?
1: A koncerten ugye most ez egy John Bonham emlék koncert lesz. Május 31-én, tehát másnap lenne a Bonzo 78 éves, és így teljesen véletlenszerűen 30-ára tettük, nagyon sajnálom a BL döntősöket. Úgyhogy ez egy másfél órás koncert, 18:30-kor kezdünk, egy másfél órás rendhagyó koncert lesz, mert most nem egy ilyen slágeres Zeppelin és egy ilyen megszokott Zeppelin műsor lesz, hanem egy picit előtérbe kerülnek azok a dalok is, olyan koncepció alapján szerkesztettük a műsort, tehát előkerülnek olyan dolgok is, amihez köze volt, több köze volt a Bonzónak, mint hogy csak simán ledobolja, tehát szerzőként van megjelölve, meg lesznek ilyen nagyon, nagyon meghatározó, így a szakmában, a dobos szakmában meghatározó dalok, ahol ilyen groove-ok, vagy ilyen bizonyos feel-ek szólalnak, meg akár ilyen a Four Sticks, vagy a Fall in the Rain, ami nagyon, vagy a legmeghatározó, a legtöbbet használták bizonyos zenei környezetben, az a Mendel Level Breaks, nagyon sok rap zenekar, meg csomó ilyen funk zenekar használta ezt a groove-ot. És a másfél órás koncert után jön egy 10 perc, 15 perces szünet, és akkor ez a 2025 februárjában megjelent Becoming Led Zeppelin filmet fogja vetíteni a Lurdi mozi. Marha érdekes ez a film, mert még soha így egyszerre nem nyilatkozott a még három élő tag a Led Zeppelinnek a megalakulásáról és a berobbanásáról. És hát olyan felvételek, meg olyan közeli az egész film, hogy aki eddig úgy érezte, hogy minden tud a Led Zeppelin, az ide picit átértékeli, mert még közelebb visz az igazsághoz, és tényleg nagyon ember közel, olyan, mint hogy egy asztalnál ülnénk, és így beszélgetnénk dolgokról. Szóval nagyon izgalmas, ilyen audiovizuális élmény lesz ez 30-án. Úgyhogy sajnálom a BL döntősöket tényleg, mert már megkaptuk ezt.
0: Hát nyilván vannak, akiket mondjuk a foci nem érdekel, de a zene meg igen, azok valószínűleg ott lesznek a Lurdi moziban. Viszont az érdekel, hogy ezek szerint, hogyha itt most ugye Bonzo munkássága van előtérbe helyezve a Led Zeppelinen belül, akkor elképzelhető, hogy már a zenekar felállásán is látszik, tehát itt egy kicsit előrébb kerül a dob, hiszen fontosabb szerep jut neked dobosként ezen a koncerten.
1: Hogyha így vizuálisan kérdezed, nem, hanem tehát ugyanúgy lesz a felállás, viszont tehát ugyanúgy fogunk kinézni a színpadon, ahogy eddig, viszont igen, tehát olyan dalok kerülnek, mint amit előbb is mondtam, tehát olyan dalok kerülnek elő, ami ilyen...
0: Hát dob szempontból egy kicsit fontosabb, igen.
1: Aha, okay. Igen. Szóval ilyen összetett a feladat így.
0: Ismerős kérdés lesz a következő. Ha már ott van mögöttetek egy baromi nagy vászon, akkor amikor ti koncerteztek, igen, annak a vászonnak van-e szerepe, vagy az simán ott van mögöttetek, behúzott függönnyel, vagy fehéren, használjátok-e vizuális igen elemeket, kivetítetek-e közben, miközben koncerteztek?
1: Igen, szeretnénk. Decemberben volt egy ilyen tematikus Zeppelines, ott minden lemezről játszottunk, és akkor így a lemezeknek a borítóját, és tehát ilyen informatív volt az egész koncert, meséltünk minden lemezről, hogy hogy alakult. Most is tervezek még ilyet, ez még így nem körvonalozódott körbe, de igen, a vászonon lesz, és ez ettől teljesen más képe van egy zenekarnak, még ha moziba is játszik, mint amikor egy kis klubba megyünk el játszani, vagy egy fesztiválon, tehát teljesen más vizuális élményt ad így az egésznek, egy ilyen óriási 100 négyzetméteres vászon, meg egyáltalán moziba játszani, tehát ez egy óriási nagy dolog.
0: Hát igen, mert ugye kicsit fura, mint a régi amfiteátrumok, hogy a közönség fölülről néz le a zenekarra, nem úgy, mint egy hagyományos koncert, amikor lentről nézünk fel a színpadra, hanem ti vagytok lent, és a közönség van fenn. Aha, ez jó.
1: Igen. Úgyhogy lesz persze vetítés, lesz, igen.
0: Jó, tehát egy Led Zeppelin John Bonham emlékkoncert a Lourdi moziban május 30-án szombaton este 6:30-tól. Tatai Tamás, köszönjük szépen az infókat, és egy nagy kalappal kívánunk nektek.
1: Köszönöm szépen, nagyon hálás vagyok. Mindenki jöjjön, aki ráér.
0: Oké, köszi, szép estét!
1: Köszi.
0: Hello. Szia, hello!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Nem sieti el a háború lezárását Donald Trump. A pápa szerint nagy feladat vár az egyházra a béke érdekében. Virágos Magyarország, finisben a nevezés. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról. Erről írt közösségi oldalán az amerikai elnök. Donald Trump szerint nem hamarkodják el a megegyezést, mert az idő Washington oldalán áll. Hangsúlyozta, a teheráni vezetésnek meg kell értenie, hogy nem fejleszthetnek ki, és nem is szerezhetnek be atomfegyvert. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, jelentette ki pünkösd vasárnap 14. Leó pápa a vatikáni Szentpéter bazilikában. A katolikus egyház fő szerint a Szentlélek eljövetele, amelynek most van az ünnepe, a megbékélés üzenetét is közvetíti, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünkösd vasárnapi videó üzenetében úgy fogalmazott: a Szentlélek kegyelme hozzon szeretetet, békét és nyugalmat a világnak, nekünk magunknak és családjainknak is. A hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést most is 5 kategóriában hirdették meg, emellett tematikus díjakat is kiosztanak, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
5: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
4: Kimondottan erős UVB sugárzás várható holnap az ország nagy részén. A Hungaromet előrejelzése szerint az UV index meghaladhatja a 7-es értéket, épp ezért 11 és délután 3 óra között kerüljük a napozást. Vállattakaró pólóval, szalmakalappal óvjuk magunkat, használjunk megfelelő fényvédőkrémet. Normál bőrtípusnál elég bő negyed óra a napon a leégéshez. Éjszaka több felhő lesz már felettünk, hajnalban, illetve reggel elszórtan kisebb eső, jelentéktelen zápor előfordulhat. 11-17 fok ébreszt majd minket. Utána folytatódik a jobbára derűs idő, fátyol felhőkkel, a Dunántúlon és északkeleten erős széllel, de csapadék nélkül. 27-32 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a kedd és a szerda is nagyjából hasonló időt ígér, akár már 34 fokkal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még 2 órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Egy jazz meg az klasszikus például, szóval majd pár perc múlva a Csepp a tengerben, de itt lesz a Belmondo, a Baby Sisters, most pedig jön a Groove House és a Vándor.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne, a Baby Sisters zenélt, ez volt a Szeresd a testem. Jön a Margaret Island is, ha nem voltál jó előtt, Korda Györggyel és Balázs Klárival megyünk tovább, már is Mamma Maria, a retro rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Szekeres Adrián énekelt, ez volt az Olyan, mint te. Jön a száj velem, Berecki Zoltántól, Szulák Andrea után. C'est la vie a retro rádióban.

másnak hittem eddig, most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó. Mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattant, ez biztató. Így szól a varázs.

0: slágerei retro rádió, benne a Republic, ez volt a 67-es út.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba, még mindig van ám egy óránk közösen, hiszen ma is éjfélig rádióztatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára az Edda művek, és az Álmodtam egy világot magamnak, előtte pedig

0: legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Olyan ő, hogy

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Balgosi Brothers Company és az Olyan Ő után a TNT-vel találkozhatunk majd pár perc múlva, nem jön állam a szememre, előtt pedig itt az exotic klasszikusa Trabant a Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Cartago és a Requiem után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap ünnepnap, így aztán ünnepi menetrenddel találkozhatnak a kedves hallgatók. Reggel 6-tól Vágó Pirossal rádiózhatnak, délre jön majd Dénes Tamás, én pedig 6 órától várom a hallgatókat. Természetesen holnap is lesz Abbaházi Presszó. Jancsó Dávid Vágó lesz majd a vendég. Jancsó Miklós filmrendező és Csákány Zsuzsa Vágó gyermeke. Filmes családba született, és ő maga is filmes lett. Bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abbaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást, vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Majka Körtis és Nika dalával búcsúzom ma a Csúcson túl a Retro Rádióban. Viszhall!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek őre menni?

minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.